Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Isten.

0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak,
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmaz nekünk és az egész

0: Ért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Faustina nővér, könyörögj érettünk!
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett láng rózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett láng rózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög édettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg.

0: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk!
0: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei

0: Ráink trónján, minden szép boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életrajzát olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. 7. lekció, 2. rész. Teltek a hetek. Már mindenfelől érkeztek hírek kunokról, tatárokról egyaránt. A kunok tovább folytatták barbár támadásaikat, rablásaikat, asszonyaink zaklatását. A magyar főurak egyre nyíltabban szervezkedtek nem csak népük, de fejedelmük Köttöny ellen is. Már Özséb gondolata eljutott a királyhoz, hogy a vendégnépet belső vezetésén át próbálja meg békésebb életre bírni, de a kun fejedelem inkább védelmébe vette népét, hiszen benne is ugyanaz a nomád vadvér keringett. Özséb remélte, hogy valahol a város szélén újra találkozik a remeték valamelyik képviselőjével, és üzenni tud nekik a hegyekbe, imáikat kérve a történelem e feszült, végzetet lehellő korszakáért, de ezekben az időkben vagy nem jártak le, vagy csak az ő útja került el őket napról napra. A dekrétumok magyarázatának vége felé közeledett. Egy nap csak a délelőtt második felében jutott el a könyvtárba. Így is lemaradva érezte magát, sietős léptekkel igyekezett át a káptalani udvaron. Éppen egy kis mozgásra vezették le az ifjabb diákokat, a tanultak csendes fontolgatására, és persze az álmosság előzésére szapora léptekkel sétáltatták őket néhányszor körbe a tágas területen, lépésnyire a falaktól. Egy már érettebb korú fiú felügyelte a csoportot, ő vezényelte az egyszerre megszólaló köszöntést is, amint a kanonok úr elhaladt mellettük. Laudetur Jézus Krisztus! Szólalt meg megannyi orgona síp az ifjak érettségétől függő színességben. In eternum amen, válaszolt Özséb, de ezt az esetlen hangáradatot nem állta meg mosoly nélkül. Kissé képtelennek tűnt a gondtalan diákok sora, a tudás jövőjének, a magyar szellemnek ez a dús menetelése a teljes pusztulásnak, ahhoz a mind nyíltabbá váló veszélyéhez képest, amely napról napra minden nemes gondolatot elbizonytalanított. Mégis így kell lennie. Ez a remény jelentheti a túlélést. Egy váratlan pillanatban viszont valamelyik diák, megszegve a kemény rendet, kilépett a sorból Özséb felé, olyan szorosan elkapta a feléjük közelebb eső bal kezét, mint aki ki akar védeni minden önkéntelen ellenállást, és megcsókolta. A kanonok érezte a vékony kis ujjak izgatott remegését, készfején pedig a gyerek ajkak illetlen, parasztos cuppanását. Aztán a fiú visszaugrott társai közé. Mindez csak néhányan vehették észre a többiek közül, a felügyelő, nagyobb diák figyelmét elkerülte. Özséb döbbenten fordult vissza, kereste a hirtelen történés magyarázatát, de a hasonló öltözetű diákok közt nehéz volt megállapítani, melyikük vetemedhetett a szokatlan tiszteletadásra. Még nem egyikük egyetlen pillantásra visszafordult, és a tudós pap szemébe nézett. A könnyes tekintet küszködő gyerek arcról eredt, mint amikor egy növekvő fiúcska erőnek erejével folytja vissza a hangos, kifakadó sírást. Özséb most ismert rá a remete imákat megjegyző porfiúcskára, titkos pártfogoltjára. Ruházata, új környezete rövid idő alatt tisztes kis úrfivá tette, s bár ő határozottan kérte a szublektort, hogy ne árulja el jótékonyságát, az éles eszű legénykének nem sokat kellett gondolkodnia azon, hogy ki emelhette őt ki a szolgasorból. Nem akarok visszaélni a felajánlásommal, szublektor úr, sőt, nagyon hálás is vagyok, hogy teljesítetted a kérésemet, de országos ügy, sőt, nagyon vészjós sejtelem sürget, hogy imádságot kérni felkeressem a remetéket. Arra kérlek, add ki egy napra nekem ezt a fiút, hogy velem tarthasson. Ismerlek, Özséb, ifjúságodtól átlátom a szándékaid mélyét.
Tudom, hogy sosem mondasz más, mint amit gondolsz vagy érzel. Legfeljebb nem szólsz arról, amiről hallgatnod kell. Ám a fenyegető körülmények az én fülemet sem kerülik el. És nem azért nem tehetünk többet az imánál vagy annak kérésénél, mert tehetetlenek vagyunk, hanem mert a mi hivatásunk, hogy törődjünk az égi párfogás kérésével. Azért azt áruld el nekem, hogy érdemes erre a fiú, hogy elkísérjen. Jót teszek-e vele? Eddig jó választásnak bizonyult, hogy őt pártfogoltad. Persze tudok a hálálkodó rendbontásáról is, egyik társa kisé többet kotyog a keleténél, de csak szüleinek árulta el a kis sebők fegyelmezetlenségét. Ők pedig hozzám közel álló emberek, ezért elkerülte a fenyítést. Persze a kedvét sem akartam szegni, mert tényleg nagyon nyitott értelmű, könnyen tanuló, lelkes, szorgalmas legényke, hetek alatt utolérte társait, bármi lehet belőle, ha kitart, ha közénk áll, de akkor is, ha világi pályán érvényesül, és nem felejti el, honnan indul. Ám ha a szíve, tudom, Özséb, ahol a kincse, ott a szíve is. És fordítva épp így igaz, az az igazi kincse, amit a szíve mélyén rejt. Menjen hát veled. A fiúcska sebők másnap reggelre készen állt, a meredek, köves, bozótos utakat jobban bíró ruha és lábbeli úgy festett rajta, mintha ehhez szokott volna. Mélyen meghajolt Özséb előtt, aki legszívesebben magához ölelte volna, a szublektortól hallott sok dicséret után mégis jobbnak látta a kimért barátságosságot. Fiam, ne hajlongj előttem folyton, és egy jó beszélgetéstől sok időt vesz el, ha mindig kanonok úrnak nevezel. Szól is csak atyádnak, hiszen pap vagyok, és az egy atyát képviselem, aki felkent a hatalmával. Igenis, bocsánat, atyám. Na és ez az igenis sem kell. Sebők, látom, hamar fogott rajtad a magas iskola, de most a lombok, bozótok, sziklák, barlangok közé megyünk. Özséb is az embert próbáló úthoz öltözött, ezért a kezében vidd magával egy előre megfaragott végű karót, nem csak támaszkodni, hanem néha a bozótot is félrehajtani maguk előtt. Mindkettejük hátán erejükhöz mért batyú csüngött, remetéknek szánt ajándékokkal megpakolva. Tudom, hogy fegyelmet tanulsz a torkosság ellen is, de azért most, ha erdei finomságot, málnát vagy egyebet látsz a saját szárán, vegyél csak belőle nyugodtan. Szederben ne reménykedj, az még később érik, biztatta a fiút Özséb a természetes erdei örömök elfogadására. Azért, ha vaddisznót látok, atyám, azt is levadászhatom-e? Próbált a fiú régi énje szerint tréfálkozni a tudós pappal. Hát, ha a puszta kézzel letudod, nem bánom, felelte Özséb, mire mind a ketten olyan hangosan felkacagtak, hogy utána már reménytelennek tűnt egyetlen vaddisznó megjelenése is. Kérdezhetek, atyám? Folytatta a fiú néhány perc után. Ezután külön engedély nélkül kérdezz, hozta meg Özséb az új szabályt. Tudom, hogy remetéket megyünk keresni, azt is sejtem, hogy miért engem hoz magával, sőt, elmondta, hogy imádságot kérünk majd tőlük, adományokat is szipelünk érte, de mi az a nagy szükség, amihez ilyen fontos éppen az ő könyörgésük? Tudod, sebők fiam, nagy bajban van az ország. Még nem lehet látni, de érezni már igencsak, válaszolta Özséb szűkszavúan, és beszédében most nyoma sem volt az iménti derűnek. Nem szeretném faggatni atyám, mert úgy sejtem, hogy ezt méltóságot sem akarja. Csak sokat figyeltem a felnőttek beszélgetését is, meg az iskolában végignézegettem egy képes kódexet is a régi időkről. Na, és mit szűrtél-e belőle, gyerekésszel? Nagyon érdekel, szólt közbe Özséb. Az, hogy megy az idő, hoz és elsodor eseményeket, az ilyen kódexben csak úgy pörögnek az évszámok. Emberek halnak és újak születnek, mások szenvednek, aztán meggyógyulnak. Ez a földi élet. Itt a hegyekben viszont áll az idő. Csak az évszakok változnak. Olyan ez, mint a menny. Felette áll mindannak, ami lent történik. Ezért innen az imádság is biztosan jobban hallatszik. Ezeket te találtad ki? Félelmetes az értelmed, sebők. Valamit még mondanom kell.
No, hát ne is tarts magadban. A kezét, atyám, nem azért csókoltam meg leginkább, mert jó létet és úri életet adott nekem, hiszen szerettem én a szolgák közti egyszerűséget is. Hanem mert ez a másfajta élet megtanította betűkre. Ez az én hálám igazi oka. Jó hallani, fiam, a pompa töréken kincs. Ám ha jól vigyázol, a hittől és a tudástól csak a halál választhat el. Az erdő nappal csendesebb, mégis rejtélyes hangjainak, élénk illatainak vadonján gázoltak át, megmegállva, erőt gyűjtve az újabb lendülethez. Özséb haladt elől, de egy kisebb tisztásra érve megtorpant, és a fiúra dőrent. Ide hallgass, te kis tudós! Annak a fidél remetének, akit te födélnek neveztél, csak a verses imáit tudod? Vagy arról is sejtesz valamit, hogy merre lakik itt a hegyekben? Le ne nyeljen, atyám, már bocsánat, de ő azt mesélte, hogy egy kiemelkedő nagy fehér szikla tövében van a barlangja. Olyasféle lehet, mint az ott. Azzal egy előttük húzódó, erdősáv mögül felmeredő oromra mutatott. Özséb elindult a szikla felé, a karóval csapkodva a vadnövényt maguk előtt, míg egy újabb, kesken tisztás nem találtak. Ezen már mintha kitaposott ösvényeket is felfedeztek volna, s valóban mindegyik egy nyíláshoz vezetett, mely a hatalmas kőtömb lábánál tátongott. Apró szólongatásokkal közelítették meg a helyet, de sehonnan nem jött válasz. Sebők lelkesen előre szaladt volna, de Özséb eléje nyújtotta a kezét. Várj te! És ha valami nagy vadbarlangja ez? Atyám, kacagott fel a fiú, melyik nagy vad tapos ki a hegyi fűben szabályos ösvényeket, és melyik gyűjti ilyen rendben a barlangja mellett az elszáradt tűznek való fát? Azzal gondosan összeszedett, csuklónyi vastag ágakra mutatott a szikla oldalán. Özséb erre megenyhülten engedte tovább. Kedves hallgatóink, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl. Boldog Özséb atyánknak regényes feldolgozását. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Uram Jézus, megújítom benned hitemet, és hiszem, hogy most is jelen vagy bennem, amikor ezt az imát kezdem. Bízom abban, hogy csatlakozol hozzám, és velem tartasz, mert oly nagy szükségem van rád. Uram, töltsd el szívemet szereteteddel, és taníts igazi boldogságra, amelynek te vagy az egyetlen forrása. Uram, töltsd el szívemet igaz boldogsággal, amit te adhatsz egyedül. Uram, vágyom az örökké valóságra, amit együtt szeretnék tölteni veled. Tudom, hogy boldog leszek veled, és a szentekkel. Segíts, hogy ma azzal fogadjam el a menny ajándékát, hogy akaratod szerint élek. Segíts, hogy örömet találjak szenvedéseimben a mai napon, és add, hogy örömödet sugározzam mások felé. Amen.

Mária, te tudod igazán, mi a anyai szertet, hisz minden szertedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik olyan gyöngész szertetet, amit édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedjük, hogy ugyan ilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és a angyalokkal együtt a mennyek országába dicsősítsük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.

Uram Jézus Krisztus, a te szereteted jele és eszköze szeretnék lenni. Adj nekem alázatot, hogy a hibát először mindig magamba keressem, s kész legyek elindulni a jó úton. Elsősorban nem másokon, hanem magamon szeretnék változtatni, hogy egészen olyan legyek, mint te. Irgalmas és megbocsátó minden emberhez. Adj nekem alázatot, amikor mások figyelmeztetnek engem, és adj erőt, hogy megváltozzak. Szüntess meg minden békétlenséget és viszálytalanságot közösségünkben, hogy testvéri szeretetben éljünk egymással. Amen.

kegyelmek úrnője, fordíts szemedet a népre, mely századok óta hűséges hozzád és a te fiadhoz. Tekintse nemzetre, mely reményét mindig a te anyai szeretetedbe vetette. Tekints rám irgalmas szemeddel, és nyerd el számunkra gyermekeidnek azt, amire a leginkább szükségünk van. Nyisd meg a gazdagok szívét a szegények és szenvedők szükségletei irán. Add, hogy a munkanélküliek munkaadóra találjanak. Segíts a hajléktalanokat, hogy otthonra találjanak. Adj a családoknak minden nehézséget legyőző szeretetet. A fiataloknak nyiss utat és távlatot a jövőbe. Oltalmazó palástudat terjesz ki a kicsinyekre, hogy meg ne botránkoztassák ők.

Szeretett Istene, minden áldás forrása, te vezetsz életemben, köszönetet mondok atyai szeretetedért. Jézus Isten fia, meghaltál értem a kereszten, hogy megfizess a bűneimért, és hogy bizonyítsd irántam való végtelen szeretetedet. Köszönöm, hogy megmutattad nekem az atyához vezető utat. Szentlélek, lelkem kedves vendége, te gyógyítasz, és te teszel engem erőssé. Hála legyen a szeretet jelenlétedért bennem. Jézus, segíts, hogy akaratodat teljesítve éljek hiteles szabadságban.

Ó Mária, irgalmasság anyja, tekints mindannyiunkra, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse, hogy az ember le ne tévedjen a jó útról, el ne veszítse bűntudatát, gyarapodjék reménye Istenbe, aki gazdag az irgalomba, szabadon tegye jó cselekedeteit, amelyeket ő előre elrendelt, és így egész életével Isten dicsőségének dicsérete legyen. Amen.

Istenünk, te jól ismersz bennünket, és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket. Legyen mindig közel hozzád a szívünk. A szabadság sosem jelenti a tőled való elszakadást, vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek, és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbaká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk, és azon megmaradjunk.

Áldott Isten anya, nyisd meg nekünk az irgalmasság kapuját, hogy benned való bizodalmunkban ne csalódjunk, hanem általad minden veszélytől megszabaduljunk, hiszen te vagy a keresztények gyógyítója.

Urunk Jézus, te azért hívtad meg egykor tanítványaidat, hogy a te tanúid legyenek. Tanúskodjanak arról, amit tanítottál és cselekedtél. Ők megismerték a te életedet, veled éltek, s látták találkozásaidat az emberekkel. Arra hívsz bennünket is, hogy megismerjünk téged és tanításaidat, és legyünk tanúid a világban. Tőled kapott küldetésünk mindenkihez szól. Örömhíredből senki nem lehet kizárva. Irgalmad mindenki felé kiárad. Taníts minket arra, hogy engedelmes szolgáid legyünk, akik művedet alázattal folytatjuk annak érdekében, hogy Isten országa szüntelenül növekedjék. Amen.

Kegyelemmel teljes szűz. Tudom, Názáretben szegényesen éltél. Nem is kértél többet. Se elragadtatás, se csodák nem szépítették meg az életed, ó választottak királynője. Oly sok szegény és alázatos él ezen a földön. Ők félelem nélkül emelhetik rád tekintetüket. Te vagy az a páratlan anya, aki velük járod a hétköznapok útját, és elvezeted őket a mennybe. Szeretett anyám, veled akarok élni ebben a kegyetlen számüzetésben, téged akarlak követni minden nap. Elmerülök szemlélésedben, és felfedezem szíved szeretetének mélységeit. Anyai tekinteted alatt a semmibe foszlik minden félelmem. Megtanítasz sírni és örvendezni. Drága szűzanyám, a betegekért szeretnélek kérni. Átérzem az ő fájdalmaikat, reménytelenségüket, és kérlek, a te anyai szereteted, a te anyai oltalmad legyen velük. Áld meg őket, és jár közben értük szent fiadnál. És kérlek, hogy amikor esőért imádkozunk, erősítsd imáinkat a te drága anyai imáiddal. És tudom, hogy szent fiad téged meghallgat. Előre is köszönöm, hogy meghallgatsz, és segítesz rajtunk. Amen.

Siess oltalmunkra, ó irgalmas úrnő, és ne nézd bűneink sokaságát. Gondold meg, hogy a mi teremtőnk nem azért vett magára embertestet belőled, hogy elítélje a bűnösöket, hanem hogy üdvözítse őket. Ha csak a magad kedvéért lettél volna Isten anyjává, elmondhatnánk, hogy alig érdekel téged, üdvözülünk-e vagy elkárhozunk. Isten azonban a te üdvösségedért és az összes emberek üdvösségéért öltött testet magára. Mit használna nekünk, hogy oly hatalmas és oly dicsőséges vagy, ha nem részesítenél boldogságodban? Segíts nekünk és oltalmazd minket, hiszen tudod, mennyire szükségünk van segítségedre. Neked ajánljuk magunkat, segíts, hogy el ne kárhozzunk, hanem örökké szolgáljuk és szeressük a te fiadat, Jézus Krisztust. Amen.

Örök Atya, add meg nekem hatalmadat, hogy mindenhová beléphessek. Ha beléphetnék minden szívbe, rajta lennék, hogy beléjük hatoljon a szeretet. Örök Atya, add, hogy legalább néhány lelket meghódítson ez a szeretet, hiszen ezzel megkapnak minden kincset, nélküle viszont nincs semmi igazi jóban részük. Ó, ha életemet adhatnám, ha feláldozhatnám magam azért, hogy néhány ember megszerezze ezt a szeretetet, ó, milyen szívesen tenném. Atyám, önts lelkedet a szívekbe,

0: Velünk is alázatos szívű Jézus,
1: alapíts szívünket a te szívek szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra dicséretre is elégtételre, melyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyj megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik érgalmasságért esdekelnek. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Csodálatos szentségben, kényszemedésednek emlékét hagytad ránk. Ad kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltás a gyümölcs,

Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a Csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnal Xantus Leát hallottak.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Az...

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Az

0: Amen, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: rászorulni a két harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szenttitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

asszony. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Azt

0: Ajánlom, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsánat

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Asszony!

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsafüzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz anya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, védj!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média dokumentum.

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosok koncelebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretetközösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-el együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelki pásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homiliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására, mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leó ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott urangyalai imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A vatikáni hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A kommunikációs dikasztérium új dokumentumfilmje a Leo Rómában július 1-én jelenik meg a vatikáni hírek a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a vatikáni hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a vatikáni híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a kommunikációs dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Pál Jutka önkéntesünkkel köszöntjük és ébresztjük a mai reggel önöket innen az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából. Szerdánként mindig a Sepsiszentgyörgyi stúdióból ébresztjük önöket, így van ez a mai reggelen is, és azért, hogy a napunk áldásos legyen, kezdjük imával. Kezdjük hálatelt szívvel. Köszönjük meg a Jóistennek, hogy új napra ébredtünk. Hogy ez egy ajándék. Éljük meg ajándékként. És ha kísértések, nehézségek, sötétség borul ránk, kérjük az ő segítségét. Hiszen tudjuk a Szentírásból, hogy erőnkön felül nem engedi, hogy megkísértsenek. És minden kísértésben ott van, adja a kitartás kegyelmét, adja az erőt, hogy ne elbukjunk, hanem fel tudjunk állni. Kedves hallgatók, sokan vannak, akik betegséggel, nehézséggel kell szembenézzenek, talán az egész éjszakát a kórházi ágyon, vagy valahol a sürgősségen töltötték, vagy talán szeretteik beteg ágyánál, vagy éppen ma szerettük, koporsója mellett kell megálljanak. Kérjük Isten végtelen szeretetét és irgalmát, hogy bármilyen megpróbáltatás ér, az ő kegyelmével, az ő segítségével meg tudjunk maradni, hogy lássák rajtunk, hogy mi tényleg Isten gyermekei vagyunk. Hívjuk önöket, hogy imádkozzanak velünk. Imánkat keresztvetéssel kezdjük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata, hozzád

0: ő gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
2: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
1: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál.
2: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagy meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rosszindulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
1: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
2: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.

0: és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
1: Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
2: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
1: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
2: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
1: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
2: Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a téveigőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
1: Siettes szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
0: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
3: Reggeli csendesség.
4: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

A jót keressétek, ne a rosszat. És akkor éltek. És veletek lesz az Úr, a seregek Istene. Sokan úgy gondolnak a keresztény életre, mint a bűnök kerülésére. Ámosz próféta szavai azonban arra hívják fel a figyelmünket, hogy nem elég nem tenni a rosszat. Keresni kell a jót, az igazságot, a szeretetet, a békességet és az irgalmat. Keresni kell azt, ami kedves az Úr előtt. Igazából ez a keresztény életünk lényege. Megcselekedni azt, amit Isten jónak ítél meg. A rossz nagyon könnyen és gyorsan, szinte magától megtalál bennünket. Elég hozzá az, ha belenézünk a hírekbe, vagy ha végig görgetjük a közösségi oldalakat. Ahhoz azonban, hogy a jó győzedelmeskedjék bennünk, vagy akár körülöttünk, tudatosan tenni kell, harcolni kell érte. A szépet, a reménykeltőt, az igazi értéket keresni kell. Isten ígérete különösen szép ennek kapcsán. Ezt mondja: akkor éltek és veletek

Te milyen életet szeretnél magadnak? Túlélő vagy győztes akarsz lenni? Ha szeretnéd megtapasztalni az élet teljességét, a jót, az Istenit kell választanod akkor is, amikor nehéz. A megbocsátást a bosszú helyett. A kifelé fordulást az elzárkózás helyett. A reményt a csüggedés helyett. És a hitet a kételkedés helyett. Hinned kell abban, hogy a szeretet mindig erősebb a gyűlöletnél, a világosság pedig a sötétségnél. Ha ezt teszed, megtapasztalod Isten közelségét és minden értelmet meghaladó békességét. Az ő öröme teljes lesz benned, és egyre tökéletesebben átéled az Isten gyermeki szabadság erejét és hatalmát.

Amit magadnak nem szeretnél, azt másnak se tedd. Hozd meg kenyeredet az éhezőkkel, és ruhádat a rongyoskodókkal. A bölcs emberektől kérj tanácsot. Minden időben magasztald Istent, az Urat, és tőle kérd, hogy egyenes úton járhass, s hogy útjaid és szándékaid jó véget érjenek.

0: Adjunk hálát Krisztus Urunknak, és mondjunk neki dicséretet, mert nem vonakodik testvéreinek nevezni azokat, akiket megszentel. Kérjük tehát, szenteld meg testvéreidet, Urunk. Add, hogy a nap kezdetét feltámadásodra emlékezve, tiszta szívvel neked szenteljük, és egész napunkat kedvessé tegyük előtted a szent élet cselekedeteivel.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Szereteted jeleként új napot adtál nekünk üdvösségünkre és örömünkre. Újíts meg minket minden nap a te dicsőségedre.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Taníts, hogy ma mindenkiben reád ismerjünk, kiváltképpen a szomorkodókban és a szegényekben találjunk meg téged.
1: Szenteld meg testvéreidet, Urunk!
0: Add, hogy ma mindenkivel békében éljünk, és senkinek se fizessünk rosszal a rosszért.

0: Üdvözítő Istenünk, hallgass meg minket. Add, hogy világosságodat kövessük, igazságodért munkálkodjunk, és belőled újjászületve, mint a világosság fiai, tanúságot tegyünk rólad az emberek előtt. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Ha mi keresztények mind úgy élnénk, ahogyan kellene, akkor a pogányok jobban ámulnának, mint a csodák láttán, mondta aranyszájú Szent János.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görkényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából jelentkezem továbbra is. Kedves hallgatók, 6 óra és 46 perc a pontos idő. Hamarosan meghallgatjuk a mai napra választott evangéliumot és a hozzáfűzött elmélkedést, melyet Baroti Tibor segédlelkész fog felolvasni, és készített egy útravalót. 7 órától szentmisét közvetítünk Kisbácsból, melyet a hét plébániájának az ismertetője követ, majd folytatódik a reggeli ébresztünk közel 9 óráig. 9 órától fogadom az önök ima kéréseiket, ezt követően pedig a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát imádkozzuk, majd 10 órától Lázár Kejfel, Hajlák Attila atya műsorát hallják, dr. Kis Gabriella műsorát pedig 10 óra 30 perctől. 11 órától rózsafűzér a békéért Leópápa vezetésével, hiszen július hónapban a Szentatyának nincsenek katekézisei, szerdai audienciái pontosabban, majd 12 órától a déli imákra hívjuk, ezt követően pedig a déli magazin lesz hallható. Jó rádiózást kívánok mindnyájuknak, és köszönöm minden munkatársam és valamennyi önkéntesünk nevében, hogy velünk vannak. Hallgassuk meg a nap evangéliumát.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. Megszállottak, kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és oda veszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék a határokból. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett Mária rádió hallgatók, Jézus hatalma a gonosz lelkek fölött is érvényesül. Az ő isteni hatalma Máté evangélistának a látó szögéből a szellemre, erre a gonosz lélekre irányul, aki fogva tartja a két embert. A sátáni erők azon vannak, hogy elzárják az emberek előtt az üdvösség útját. És ebben az evangéliumi részben ez nagyon valóságosan megjelenik, mert Máté megjegyzi, hogy annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. Vagyis elzárták ezt az utat. Képletesen, vagy átvitt értelemben az Istenhez jutás útjáról van szó, és az ő boldog életében való részesedés, az ő boldog életébe való belekapcsolódásnak az elzárásától. A sátán megpróbálja, hogy védje saját magát Jézussal szemben. Megpróbálja védeni az állásait. Azzal vádolja Jézust, hogy ő ment be a területére. Keserűség, gyötrelem a gonosz számára Jézus jelenléte és Isten országának megérkezése. Azt mondja, hogy idő előtt gyötör minket, vagyis úgy érzi, hogy még túl korán van ahhoz, hogy Isten országa megvalósuljon az emberek között. A sátánnak ez a szemléletmódja elvezeti oda őt, hogy könyörög, elismerve Jézus istenségét, isteni nagyságát, méltóságát, és könyörög hozzá, hogyha kiűzöl minket, akkor küldj a sertéskondába. Az alkú végzetes. Azt látjuk, hogy a pusztulás képe nagyon is megrázó. Megjegyzi az evangélista, hogy amikor a sertéseket megszállták, a konda a meredek partról a tóba rohant. A szakadékba zúduló állatok fölött összecsapó hullámok emlékeztetnek bennünket, vagy emlékeztethetnek bennünket az Egyiptomból való szabadulás csodájára is, amikor a választott nép száraz lábbal halad át a sás tengeren, de az egyiptomiak fölött összecsapnak a hullámok. Oda vesztek az egyiptomiak, akik az istentelenséget, a bűnt képviselték. Ez az üzenet csúcsa ma számunkra is, hogy a sátán uralma véget ért. Ez egy csodálatos hír, egy nagyon megerősítő kép segítségével, hogy elveszett, oda veszett a sátánnak az uralma Isten országának megérkeztével. A gadarai lakosok azonban nem fogadják pozitívan. Ez a vidék pogány vidék. Ők még nem értették meg, és emiatt így nem is képesek befogadni a jó hírt. Talán lehet az a tapasztalatunk az evangélium végkicsengéséből, amikor megkérik Jézust, hogy hát inkább menjen el az ő területükről, határukból, hogy mintha Jézus jobban tudna hatni a gonosz lelkekre, mint az őt be nem fogadó, vagy befogadni nem akaró szívekbe. Ezek a pogányok azonban olyas valakik, akik még nem váltak alkalmassá Isten országára, de Jézus nem mond le róluk. Bár látszólag még az ellenség birodalmának az alárendeltjei, a részesei, attól Jézus nem mond le róluk. Ez számunkra is meghívás a mai napon, mert vannak életünknek azok a területei, amelyeket ma feltérképezhetünk, ahol talán még nem fogadtuk be Jézust, vagy nem engedtük Isten országát megvalósulni. Ahol Isten csodálatos tetteit, mint ebben az evangéliumi szakaszban a csodálatos megszabadulást a gonosz lélektől vagy lelkektől, nem tudjuk jól fogadni, hogy Isten csodáira még nem érett meg a szívünk. És kérhetjük, sőt megnézhetjük a mai nap folyamán, hogy melyek azok a területek, ahová Jézus uralmát be kell hívnunk, be kell engednünk. Melyek azok a területek, ahová újra és újra kell kérnünk Jézust, hogy ne menjen el. Nekünk a mi történetünk lehet egy pozitív válasz a gadaréjakkal szemben, hogy kérjük Jézus, maradj velünk, és tégy csodákat az életünkben, segíts a tisztulásban, segíts a megtérésben, valósítsd meg bennünk Isten országát. Ma dönthetünk. A te történeted hogyan ér véget?
1: Köszönjük szépen Baroti Tibor segédlelkésznek a mai evangéliumhoz fűzött gondolatait. Valóban döntenünk kell, hiszen én úgy gondolom, hogy nem kérdés, hogy Krisztus mellett döntsünk, de a döntésünk legyen igen. És kedves hallgatók, néhány perc múlva kapcsoljuk Kisbácsot, ahonnan szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak velünk, kapcsolódjanak be a szentmisébe is.

nagy fénysugára lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk Kisbágyból. A szentmisét tisztelendő Kovácsák Pál plébános úr mutatja be. A kantori szolgálatot is ő látja el. A technikai szolgálat Bozsa János végzi. Lélekben kapcsolódjanak bele a legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretett testvéreim, Mária Rádió hallgatók és jelenlévő hívek, a tegnap vihardult, a Mária Rádió hallgatói nem nagyon észlelhették, gondolom, de a vetítés nem sikerült, a gép belefogott frissítésbe, s olyankor nem engedi, hogy tudjam kivetíteni az ének szövegeket, és azért is kissé zaklatott volt az éneklés is. A mai alkalommal ugyancsak azt látjuk, hogy az Úr Jézusnak mekkora a hatalma. A garadai ördögtől megszállottakról hallunk, akiket megtisztít, kiűzi belőlük Jézus a gonosz szellemeket, és meggyógyítja őket. Mi is rászorulunk Jézus tisztító erejére, minden szemmise előtt is magunkba tekintünk, látjuk, hogy gyengeség nem egyszer erőt vesz rajtunk, kérjük a bocsánatot bűneinkre. E szentmise kezdetén is, hogy méltan ünnepeljük az Úr szent titkait, és ezt a szentmise áldozatot méltan ajánljuk föl elhunyt Anna, Sára és Ilona testvéreinkért.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: olvasmány Ámosz proféta könyvéből. A hűtlen népet profétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, juttassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek. Így talán megkönnyörül rajtuk, könyörül az Úr, a seregek Istene, József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket. Ünnepségeitek nem tetszenek nekem. Ha egészen elégtő áldozatokat mutattok be nekem, ajándékaitokat el nem fogadom. Rá sem tekintek a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutattok be. Vidd el előlem énekeit, zaját, hárfát, zenéjét, meg nem hallgatom. Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak az igazságosság. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Garada vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket. Tőlük távol nagy sertés gonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertés gondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész gonda a meredek parttól a tóba rohant, és oda veszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék határukból. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűnbocsánat. Krisztusban szeretett keresztény testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók és jelenlévő hívek! Jézus isteni hatalmát szemlélhettük a tegnap, amellyel a vihart és a tengert is engedelmességre késztette. Még csodálatosabb, amit az embereken véghez visz, átformálva őket. Így lehetett Saulból Pál, a gyenge, félénk apostolokból bátor, elkötelezett igehirdetők, a pogány Rómából a kereszténység ragyogó központja. A mai evangéliumi szakaszunk a gonosz lelkek fölötti hatalmát tárja elénk. Fel sem foghatjuk, testvéreim, hogy Jézus milyen nagy értéknek tart minket. Minden áldozatra, minden fizetségre vállalkozik értünk. Minden dicsőségéről lemond. Megelégszik az istállóval, a hontalansággal, nem csak Egyiptomot tekintve, hanem az emberek eléréséért vállaltakat is. A rókának van oduja, az ég madarának fészke, de az emberfiának még az sincs, ahová lehajtsa a fejét. Nekem milyen az értékrendem, tegyem fel a kérdést magamnak. Legalább tudom értékelni a jót, viszonozni Jézus szeretetét, akár saját magamat tudom Jézus szemével látni és értékelni, és embertársaimra is így tekinteni, őket isteni értékrendben látni. Venezuelában milyen szörnyű pusztítást végzett a földrengés. Hányan nem sajnálnák a házaikat, értékeiket, csak lehetnének együtt a családtagjaikkal, szeretteikkel. Ha előkerülnének élve a romok alól, mekkora boldogság kerítené hatalmukban. A garadai megszállottak örömére lehettek családtagjaiknak a gonosz lelkektől való megszabadulásuk után. Garada lakói viszont nem tudtak örülni nekik. Sertéseik nagyobb értékek voltak, mint a meggyógyult emberek. Felszólították Jézust, hogy távozzék határukból. Vezetés közben a Kossuth rádiót szoktam nem egyszer hallgatni. A napokban hozzá lehetett szólni az eutanázia kérdéséhez, vagyis szabad-e a halálba segíteni a gyógyíthatatlan betegeket? Többen az egyház álláspontját képviselték, hogy Isten az élet ura, csak ő adja és veheti el az életet. De volt, aki kifejezte, ebből ki kell hagyni az egyházat. Ugyanaz, mint a garadaiaknál. Felszólították Jézust, hogy távozzék határukból. A rómaiakhoz írt levélben olvassuk. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Amikor megkereszteltek, akkor ezt tettük. Habár öntudatlanul is, de Istennek adtuk át magunkat. És amikor szentségekhez járulunk, ugyanezt szolgáljuk, hogy Istenéi legyünk, Istennek tetsző legyen az életünk, kapjunk erőt, segítséget, hogy így Istennek szentelten tudjunk élni. Ezért nagyon fontos a gyakori gyónás, a gyakori áldozás. Milyen öröm a lelki pásztornak, hogy valakik rendszeresen tartják az első pénteket. Meg is hozza a lelki pásztor az áldozatot, hogy első pénteken, akik ugyancsak ebben a vágyakozásban élnek, hogy Jézussal találkozzanak havonta, elmegy a lelki pásztor hozzá. A házasság szentsége is mennyire fontos, hogy Istentől segítséget nyerjenek, hogy jól tudják megélni a házas életüket. És a betegek kenete ugyancsak a betegeknek, akik igazán Istennek átadják magukat, mennyire jó érzés, hogy Jézussal vannak megpróbáltatásukban is. Ne engedjünk, testvéreim, a gonosznak. A lelki vezetők hangoztatják, hogy kezdetben állj ellen, hogyha kísértéssel, ami a gonosztól jön, kezdünk alkudozni, akkor már vesztett perünk van. Ellen kell állni kezdetben, mert a gonosz nem kérelteti magát. Minden alkalmat kihasznál, hogy megkörnyékezhessen, beléphessen az életünkben. Valahogy úgy van, mint a mese szerint a farkashoz a hidegből, a malackához a farkas kéreckedik be a hidegből, hogy engedje be a meleg lakásába. Csak az egyik lábamat enged be, kérleli a malackát. De utána a másik az aztán egészen, hogy beférkőzhessen. Így vagyunk a kísértésekkel is. Ezért szólít fel Szent Péter apostol minket, józanok legyetek és vigyázzatok, ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kószál mindenütt, és keresi, kit nyeljen el. Ne engedjünk a gonosznak, a kísértőnek. És ugyanígy van ez a népek esetében is. Szent István királyunk a népünket Isten oltalmába ajánlotta a boldogságos Szűzanyja által, hogy védje, segítse a népünket. És ma, hogy van? Elküldjük Jézust, távozzon a határunkból. És ennek következménye van. Kihat nem csak az emberi kapcsolatokra, hanem én merem mondani, állítani, hogy az egész világra, a környezetre is, a teremtett világra is kihat. Az első olvasmányban hallottuk ugyancsak a felszólítást, a hűtlen népet prófétája által így inti az Úr: a jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok, és veletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Testvéreim, törekedjünk arra, hogy ne a gonosz férkőzzön be életünkbe és birtokolja azt, hanem a szentségeken keresztül is az Úrnak adjunk helyet. És a Zsoltár válaszsal fejezem be ma is az elmélkedésünket, törekedjünk erre. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Amen. Kérjük testvéreim teljes szívünkből a mindenható Atya Istent, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson.
2: Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az anyaszent egyházat, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass minket.
2: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházba mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy minket szeretetének igaz tanújivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Hogy Anna, Sára és Ilona testvéreinkért, akikért e szent misét bemutatjuk, adja meg testvéreinknek, akikért ezt a szent misét bemutatjuk, adja meg az örök világosságot és boldogító Istenlátást, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé, ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: élet kenyerem.
1: Áldott legyen az Isten örökké.
0: Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek italam.
1: Áldott legyen az Isten örökké.
0: Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nemének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk.

Valóban szent vagy, és dicséretre méltó ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűjt minket, magyarázza a szentírást, és megtöri a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedése előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezében

vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka, áldodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat,
1: amíg el nem jössz.
0: Megemlékezünk tehát, szent atyánk, Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszt halál és a föltámadás által vezettél el a dicsőségbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked, és add, hogy szereteted lelkének ereje által mi, akik fiat testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján az ő tagjai közé számíthassunk. Minket, akiket meghívtál asztalodhoz, erősíts meg, Urunk, az egységben. Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével, György és József nyugalmazott püspökeinkkel, minden püspökkel, pappal, diákonussal és egész népeddel együtt. Add, hogy a te útjaidon járva a hitben és a reményben örömet és bizalmat sugározzunk a világban. Emlékezzél meg Anna, Sára és Ilona testvéreinkről, akik Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akiknek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsásd be őket arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, végy fel minket is országodba, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, az apostolokkal, a vértanukkal és minden szenteddel. Add, hogy velük közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk, Jézus Krisztus, a te fiad által. Amen.

0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert az országa, a hatalom és a dicsőség mindenökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökkém.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

0: mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha elszabadjam tőled.
1: Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy ajékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Istenem, hiszeltem benne, mert örökké igazmondó vagy, Istenem, remélem.

0: Krisztus lelked,
1: szent elkeményem, Krisztus felszel, üdvözíts engem, Krisztus vére a tölts engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztálva engem, Krisztus mészenvedése, erősíts meg engem, ó édes Jézus, hallgass meg engem, szent sebeimben rejtsen engem, tőled elszakadnom, ne engedj engem, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hív magadhoz engem, és hozzád jutnom engedj engem, hogy szentreiddel dicsőíthesselek, mindörökké amen. Ó édes Jézus, ó kegyes Jézus, ó irgalmas Jézus, imádlak lelkem mélyéből, szeretlek tiszta szívem.

0: a vakációjukat tartó gyerekeknek is külön üzenem, és kérem a szülőket, hogy segítsék őket, hogy szeplőtelenül járják az élet útját, hogy Istennek az üdvösségét megláthassák, abban tudjanak kiteljesedni. Ezért is kérem mindannyiukra Isten áldását. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedtel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, járjunk békével, szolgáljuk Istent és egymást szeretettel. Istennek legyen hála. A legszentebb imákat ajánljuk fel, mondjuk el, Anna, Sára és Ilona elhunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk korájában. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényesedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében
1: az Úr Jézus szent nevében.
0: Istennek segítsége maradjon mindenki.

Templomodból, Uram, mielőtt távozom, fölpróbálva újra imádkozom, buzgón esedezve arra kérlek téged, ne ostorozz tovább áhítatos néped, ha te benned bízva munkája után lát, hullasd munkájára áldásod harmatát, ha könnyei között örömért

Kedves hallgatóink, Szentmisét közvetítettünk Kisbágyból. A Szentmisét tisztelet Dök Kovács Árpád plébános úr mutatta be. Kantori szolgálatot is ő látta el. A technikai szolgálatot Bódizsár János végezte. Köszönjük, hogy lélekben belé kapcsolódtak a legszentebb áldozatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsérthessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kisbácsot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kolozs megyében közvetlenül Kolozsvártól 8 kilométerre a Nádaspatak bal partján fekszik Kisbács. A községen áthalad a Kolozsvárról Zilarra vezető országút. A falu történelme 1090-ig nyúlik vissza, eredetileg a ma Szent István néven ismert határrészén helyezkedett el, és a Szent Iván nevet viselte. Az 1200-as években a települést a tatárok elpusztították, akik elől a falu életben maradt lakói a mocsárba bújtak el, majd megalapították a falut a jelenlegi helyen Bács néven. Bács első említése 1263-ból származik, Bak alakban. 1417-ben Szent Ágnes tiszteletére szentelt templomról van adat. Katolikus templom a legkésőbb a 15. században épült, de utóbb barokk stílusban átalakították. Kisbács lakosai mindig katolikusok voltak, a reformáció idején is, ezért Báthori István 1581-ben a templomot a jezsuitákra bízta. Iskola 1787-től működik a faluban. 1994-ben a 450 főből álló református gyülekezet templomot épített magának, Muradin Bájer Katalin tervei alapján. 1336-ban Kisbácson a kolozsmonostori apátság temploma állt. A jezsuiták kiűzése után református kézre került a templom, de Báthori Gábor visszaadta a katolikusoknak. Bejáratainak stílusa a 13.-14. századra utal, régi kinezeteléből csupán a csúcsíves sekrestye ajtó, a kőből faragott szentségtartó és a hajó nyugati főbejáratának gótikus ajtókerete maradt kint a vakolatból. A templom jelenlegi formáját a 15. században nyerhette el. Az új liturgikus teret 1991-ben alakították ki Trifó Krisztina képzőművész tervei alapján, amikor kikerült a régi oltár és a szószék, valamint új bútorzatot kapott. Mindkét munkálatot a falu szülötte Túrós Dezső plébános finanszírozta. Ekkor kerül a szentélyben a Szentlélek kiáradását ábrázoló vitrázs is, melynek két oldalán látható Szent Péter és Szent Pál apostolok szobrai, ezen kívül még Szűz Mária és Szent Antal szobrok láthatók a templomban. A keresztelő kút az 1600-as évekből való és magyar vistai kőből készült. A kórus feljáratot 1961-ben helyezték kívülre, régebbi harangját 1784-ben öntötték. A templomot erőd jellegű kőfalkerítés veszi körül, amelyre 2017-ben került a kinti keresztút. A fő egyházmegye 2009-es milleniumi évében a templom búcsú napján Szent Péter és Szent Pál ünnepén Kovács Sándor kanonok, Kolozs dobokai főesperes plébános megáldotta a templomot külső felújításának befejezése után, és ugyanakkor a katolikus temetőben a környék legszebb és legkorszerűbb újonnan felépített rovatalozó kápolnáját és harangját. Az 1895-ben újraépített plébánia épületét 1999-ben felújították, majd 2009-ben kibővítették, a tetőteret beépítették és alkalmasá tették, hogy különböző lelkiségi, egyetemista vagy más csoportok is lelki gyakorlatos hétvégeket tartsanak, akár 30 fő feletti létszámmal. Igénybe is veszik rendszeresen egy másik épület, a Hajdani Katolikus Művelődési Ház 2005-2013 közötti korszerűsítése után Boldog Gizella Közösségi Ház néven működik. Legújabb megvalósítás 2021-ben Szabeu Trifó Krisztina tervei alapján egy nagyméretű lurdi ballang létrehozása a külső templomkertben az erődítmény jellegű fal északi és nyugati részének a találkozásánál 185 cm-es embernagyságú Mária szoborral. A plébános és a hívek hálájának kifejeződéseként a betegek gyógyítója iránt, amiért Kisbács katolikus hívű közössége megmenekült a világjárvány tragikus következményeitől. A barlangot főtisztelendő László Attila, a körzet főesperesse áldja meg 2021. szeptember 12-én Szűz Mária neve napján, az 52. eukarisztikus kongresszus zárónapján, szeptember 12-én az este 6 órakor kezdődő szentmise keretében. 1750-től volt katolikus iskolája, melyet 1948-ban államosítottak. Jelenleg a falu magyar gyerekei Kolozsváron tanulnak, kisbács filiái, azaz oldalagosan ellátott plébániák és filiák Magyar Vista, Kide, Boncida és Válaszút. A jelenlegi plébános kisbácsból látja el a Kolozsváron a hajnal negyedben található Szent Kamil otthon betegeinek és időseinek lelki gondozását, biztosítva az intézetben számukra a szentmisét heti rendszerességgel, valamint a hallássérültek intézetének gyerekeit és a gondviselés házának mentálisan sérült fiataljait részesíti hitoktatásban. Kide 1824-ben készült el a jelenlegi templom Rudnay Sándor erdélyi püspök és Szepesi Ignác bírópüspök támogatásával. A templomot 1825-ben Ivuc Károly kolozsdobokai esperes áldotta meg. A templom védőszentje, Nepomuki Szent János viszont Jézus szívét ünnepli a közösség templom búcsúként. Örökös szentségimádási nap december 16. Boncida, a Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére van felszentelve a kisbácsból oldalagosan ellátott boncidai plébánia. 1911-12-ben felépült az ő templomuk is gót stílusban. Búcsúját szeptember 14-én, az örökös szentségimádási napját pedig december 20-án tartják. Oldalagosan ellátott filiája még Válaszút és Magyar Szarvasként. Kisbács látja el oldalagosan Magyar Szarvaskendet is, amelynek római katolikus temploma 1725-ben épült a középkori román stílusú szentély és segrestye beépítésével. A torony nyugati oldalán gótikus mérmű, az északi oldalon csúcsíves ablak látható. Az oltárt Anton Schubayer készítette. Mária képét csodatevőként tisztelték, miután özvegy Amirász Mártonné 1881-ben hozzáimádkozott és jelenése támadt. Ezután kis és nagy boldogasszony napjára búcsújárást engedélyeztek. A kisbácsi Szent Péter és Pál apostolok plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye kolozsdobokai főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját a két apostol fő ünnepén Péter Pál napján tartják, Szent Péter az apostol fejedelem és Szent Pál a népek apostolának közös ünnepén, vagyis június 29-én. Vértanú haláluk emléknapja az aratás kezdetét is jelzi. Örökös szentségimádási nap december 22. A műsor a Kisbácsi Katolikus Templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszön önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
2: és ő méhébe fogad el Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlígy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
2: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
2: És mi köztünk lakozott.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most, és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Irgalmasság, Atya, aki fiadat adtad a mi üdvösségünkért, és mindig támogatsz minket szent lelked ajándékaival. Adj nekünk élő, buzgó, örömteli keresztény közösségeket, amelyekben testvéri élet fakad, és amelyek képesek felkelteni a fiatalokban a vágyat, hogy neked és az evangélium hirdetésének szenteljék magukat. Támogasd a közösségeket törekvésükben, hogy megfelelő módon táplálják a hivatásokat, és képesek legyenek felmutatni a megszentelt élet különféle útjait. Adj bölcsességet a hivatások megkülönböztetéséhez, hogy mindenben fényeskedjék a te irgalmas szereteted nagysága. Mária, Jézus édesanyja és nevelője, járj közben minden keresztény közösségért, hogy a Szentlélek adta termékenységet befogadva képes legyen hiteles hivatásokat adni Isten szent népének szolgálatára.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, 2026. július 1-én a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket. A pontos idő 8 óra és 10 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös Szentség imádási nap.
2: A gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán az Aninószai templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Kiállítás megnyitó Csíkszeredában.
0: A gesztus mögött címmel nyitják meg Balló Andrea festészeti kiállítását ma délután 6 órakor a Csiki moziban. Az erdélyi gyökerű Balló Andrea 1953-ban született Szegeden, iskoláit szülővárosában és Budapesten végezte. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Kapos Árt Képző és Iparművészeti Egyesületének és a Kassai Rovás Akadémiának, valamint a Barabás Miklós C-nek. Munkáiban az emlékek, hangulatok és belső képek rétegződése jelenik meg, összefércelt emlékfoszlányokból, elmosodó helyszínekből és felvillanó képekből építkezik, ahol a fedettség, a takarás, a titok és a misztikum válik központi motivummá. Festészetében megjelennek a gyerekkori félelmek, a múló idő szorítása és zenei inspiráció is, Monteverdi, Bach, Purcell és Mozart művei. A július 26-áig látogatható tárlatot Botár László képzőművész nyitja meg, a belépés díjtalan. Búcsúk a Szatmári Egyházmegyében.
2: Sarlós Boldogasszony tiszteletére a Szatmári Egyházmegyében a következő helyeken tartanak búcsút. Szokondon holnap délelőtt 11 órától Gríz László nagymajtényi plébános szónoklatával ünnepelnek. Adorjánban szintén délelőtt 11 órától kezdődik a búcsús szentmise, Kapor János az Arad megyei Kisjenő és Simonyi falva római katolikus plébános predikációjával. Felsőkohón szombaton délelőtt 11 órától Butáko József Bákói minorita atya tart szentbeszédet. Vetésen vasárnap 1 órától Harsányi László erdődi esperes plébános mutatja be a legszentebb áldozatot.

0: Búcsú Futásfalván.
1: Holnap délelőtt 11 órától Sarlós Boldogasszony búcsús szentmisét tartanak Futásfalván. A búcsú keretében a jelenlegi templom alapkőletételének 175. felszentelésének 170. évfordulójáról is megemlékeznek. A 35. zarándoklat szentmiséjét Kerekes László segédpüspök celebrálja. Székely Népviselet napja Gyergyó alfaluban.
2: Idén is megszervezik a Székely Népviselet napját Gyergyó alfaluban, pénteken délután 4 órától a templom előtti parkban, ahová szeretettel várnak mindenkit népviseletben. Ez az esemény a székely identitás kifejezésének egy nagyszerű alkalma, ahol a székely népviselet több, mint ruha, hagyomány, a szülőhely vagy a család történet, gyökereink és az értékeink kifejező eleme. Kapcsolatot teremt múlt és jelen között, közelebb hoz bennünket egymáshoz ebben a modern világban. Zenés verses megemlékezés Csíksomjon.
1: Ne hagyd, hogy betörjenek címmel tartanak zenés verses megemlékezést szombaton délután 6 órától Csíksomjon, a kegytemplom melletti Mária kertben, amellyel Márton Áron püspök előtt tisztelegnek. Az előadás Márton Áron gyulafehérvári püspök hitbéli keresztútját mutatja be, de nem csupán egy száraz történelmi tabló, hanem egy mély belső utazás, a székely havasok békéjétől a börtönök sötétjén át a betörhetetlen ember spirituális diadaláig. A darabban 6 egyedi, saját szerzeményű dal és a magyar líra legnagyobb klasszikusai, Ady Endre, Sík Sándor, Babics Mihály, Reményik Sándor, Dzsida Jenő, Pilinszky János folytatnak párbeszédet egymással. Márton Áron zarándoklat.
2: Márton Áron zarándoklatot szerveznek lelki kísérőkkel július 6-a és 11-e között Csinód és az Egyeskő között 3 Védkápolna útvonalán. A többnapos túra útvonala 75 km hegyi ösvényeken, hátizsákkal, sátorral, változó időjárásban. Lesznek meredek emelkedők és nehéz pillanatok. Mindez mély és maradandó élményt kínál minden zarándoknak, különösen édesapák és fiaik számára. Néhány közösen megtett kilométer, egy tábortűz melletti beszélgetés, egy közösen elmondott ima, vagy egy nehéz emelkedő leküzdése során többet ad, mint hónapok hétköznapi együttléte. Szentmise, közös imádság, sátorozás, testvéri közösség és a székelyhegyek csendje várja a résztvevőket. Jelentkezni szombatig lehet. További információ a 0743 626 262 illetve a 0744 542 008-as telefonszámon. Megismétlem a telefonszámokat. 0743 626 262 és 0744 542 008.
1: Híreink végén pedig az időjárásról is hallhatnak. A kánikula tovább folytatódik a bánság északi részén, körös vidékek déli területein, különösen ott, ahol az évszakhoz képest kiemelkedően magas értékeket mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 34 fok között alakul, míg a tengerparton és a Duna-deltában hűvösebb, 27-29 fokos értékek várhatók. Ma 12 órától este 9 óráig másodfokú narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben, az intenzív és tartós hőhullám, a helyenkénti hőségriadó és a fokozott hőérzet diszkomfort miatt. Körös vidék északi részén Máramarosban, Erdélyben, Moldvában és Havasalföld északkeleti részén. A maximumok Kelet-Erdélyben 32-33 fok között, mi Körösvidék északi területein és Máramarosban 37 fok körül alakulnak. Szintén ma elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe 12 órától 23 óráig a viharos idő és a jelentős mennyiségű csapadék miatt. A bánság déli részén többfelé. A hegyvidéken viharos időszakokra lehet számítani. A heves, felhőszakadásszerű záporokat villámlás általában 50-70 km/órás széllökések kísérik. Helyenként szélviharok és jégeső is kialakulhat.
2: És nézzük meg, hogy ma reggel 8 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. A leghidegebb, azaz leghűvösebb a Lakóca tetőn volt, és a Bülea-tónál, ahol 15 fokot mértek. A lakott területeken 16 és 25 Celsius fok között volt a ma reggeli hőmérséklet. 25 fokot mértek Aradon, volt a legmelegebb, 24 fokot mértek Zilahon és Nagyváradon, 23 fok volt Gyulafehérváron, Tordán, Temesváron, Szatmárnémetiben és Resicabányán, 22 fok volt Nagybányán,
1: 21 fokot jelentettek Besztercéről, Déváról, Fogarasról, Kolozsvárról, Nagysármásról, és 20 fokot mértek Désen, Máramarosszigeten, Marosvásárhelyen, Nagyszebenben. 19 fokot jelentettek Dicsőszentmártonból és Székelyudvarhelyről. 18 fokot jelentettek Barotról, Brassóból. 17 fokot mértek Kézdivásárhelyen, 16 fokot jelentettek Gyergyóalfaluban, itt Sepsiszentgyörgyön pedig 18 fokot mértek.
2: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Boldog Rosszméni Szerbáti Antónió, teológus, filozófus. A korabeli katolikus gondolkodás és filozófia fontos alakja. 1779-ben született az olaszországi Roveretóban. Nagy kereskedő családból származott. Teológiát és filozófiát tanult a Pádovai Egyetemen és a Veronai Szemináriumban. Tanulmányai során a tudomány ágak széles skálája iránt érdeklődött, köztük az ókori filozófia, a teológia és a természettudomány iránt. Filozófiáját néhány évvel pappá szentelése után dolgozta ki, és élete során számos kötetben adta közre. Sokszor vádolták eretnekséggel, több írása indexre is került. Filozófiájának alapja a lét velünk született eszméje, amely minden tudásunk előfeltétele. Ez objektív és független az elmétől, mely elgondolja őt, mégis a gondolkodó elmét befolyásolja. Nem is az Istennel azonos, akinek létét lehet ugyan filozófiailag bizonyítani, de természetét csupán a kinyilatkoztatás és a kegyelem tárja föl. Jómódú család gyermekeként vagyonából segítette többek között Don Bosco munkáját az utcagyerekekkel. Amikor pappá szentelték, Rosszméni azt írta naplójába: ettől az órától fogva új embernek kell lennem. A mennyben kell élnem szívemmel és értelmemmel is. Szüntelenül Krisztussal kell társalognom, elutasítani a földi dolgokat és menekülni tőlük. Az oltártól szentként, apostolként, Istennel betöltekezve kell visszatérnem, növekednem kell minden erényben, és élen kell járnom a szeretetben végzett kemény munkában, megaláztatásban és szenvedésben. 1838-ban kánoszai Szent Magdolna Gabriella indítására megalapította a Szeretet Intézete nevű szerzetes kongregációt, amelyet ma inkább a Rosszméniánus rend néven ismerünk. Az alapító a Szeretet Intézete elnevezéssel hangsúlyozni kívánta a szeretet erényének mindenek feletti voltát. Rosszméninál a szeretet erős belső szilárdsággal párosult. Figyelemreméltó intellektuális hozzájárulása mellett Rosszméni az általa alapított férfi és női renden keresztül aktívan részt vett az irgalmasság iránti elkötelezettség előmozdításában. Valójában aktív támogatója volt a népoktatásnak. Igyekezett javítani a kevésbé szerencsés osztályok körülményeit. A szeretet intézménye klerikus szerzetes kongregáció tagjai egybekapcsolják az aktív és kontemplatív életet, az ifjúság nevelésével, sajtóval is foglalkoztak. Az intézet célja jótékonyság és irgalom a felebarát felé bármilyen formában. A nővérek különösen az ifjúság oktatásának és nevelésének, az árvák, idősek és betegek gondozásának szentelik magukat, plébániákon és missziókban dolgoznak. A Rosszméni szerzetes rendjén keresztül hirdetett irgalmasság iránti elkötelezettsége jelentős hatással volt az akkori társadalomra. A szeretett atyák kongregációja által vezetett jótékonysági munkák sok ember életkörülményeinek javításában és az emberi szenvedések enyhítésében segített. Élete utolsó éveit Stresszában, a Maggiore-tónál töltötte Olaszországban, ahol 1855. július 1-én halt meg. 2005-ben 68 házban 304 tagjuk volt, köztük 210 pap. Apostoli jelenlétük gyökeret vert Indiában, Tanzániában, Kenyában és az USA-ban is.

0: Kedves hallgatóink, 2026. július 1-én szerda reggel, szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat, reméljük, hogy önök is bekapcsolódtak a Szent Misébe, és folytatjuk a ma reggeli ébresztő műsorunkat. Ma van az év 182. napja, és van még 183 nap ebből az esztendőből. Ha tehetik, tartsanak velünk, ébredjünk továbbra is együtt.
1: A Magyar Egészségügy napja van ma. Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz okának felfedezője, az anyák megmentője születéseinek emlékére, aki 208 éve 1818-ban született. Bővebben az ő életéről, munkásságáról a napi téma rovatunkban hallanak.
0: 520 éve 1506-ban e napon született II. Lajos jagellóházi magyar és cseh király, aki a Mohácsi csatából menekülve esett el.
1: 380 éve 1646-ban született Gottfried Wilhelm Leibniz, német racionalista matematikus és filozófus.
0: 1740-ben 286 éve e napon született báró Müller Ferenc József osztrák származású kémikus, ásvány és földtantudós, a tellur és a turmalin felfedezője.
1: Éve 1798-ban e napon Napóleon Bonaparte elfoglalta Alexandriát Egyiptomban.
0: 1860-ban 166 éve e napon halt meg Charles Goodyear, a vulkanizált gumi feltalálója.
1: 154 éve 1872-ben e napon született Louis Blériot, francia mérnök, gépkonstruktőr, a repülés úttörője.
0: 1884-ben 142 éve született Kisfaludi Stromb Zsigmond, kétszeres Kossuth díjas szobrász, a budapesti szabadságszobor alkotója.
1: 113 éve 1913-ban született Szabó Iván, Munkácsi Mihály díjas szobrászművész.
0: 65 éve 1961-ben e napon született Lady Diana Velszi hercegné, Károly herceg első felesége.
1: 1989-ben 37 éve halt meg Rajecki Benjamin ciszterci szerzetes, zenetörténész, egyházzenész,

0: a zenetudományok doktora.
1: Kedves hallgatóink, ezek voltak a nap eseményei, e naphoz kapcsolódó neves személyiségek és események. A következőkben pedig a napi témánkat hallhatják. Kedves önkéntes társam Farkas Szilvia jóvoltából többet megtudhatunk Semmelweis Ignácról. Hallgassák szeretettel az általa készített rövid riportot, interjút, ismertetőt.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit ezen a mai reggelen Farkas Szilvia önkéntes. Ma Semmelweis Ignác Fülöp orvosról emlékezünk meg. Az ő munkásságát mutatom be röviden. Megkérem a hallgatókat, tartsanak velem. Semmelweis Ignác, vagy ahogy a Magyarországon nevezik, az anyák megmentője, Budán született 1818. július 1-én.
3: A középiskolai tanulmányokat a székesfehérvári Ciszterci Szent István gimnáziumban és a Budai Egyetemi Katolikus Gimnáziumban végezte el. Egyetemi tanulmányait 1837 őszén a bécsi jogi fakultáson kezdte, majd még abban a tanévben átiratkozott az orvosi karra. 1844-ben Bécsben kapta meg orvosdoktori diplomáját. Még ebben az évben, augusztus 4-én szülészmesteri oklevelét is átvehette, és egy évvel később sebészdoktorrá avatták. Ezután rögtön tanársegédi állást kapott Johann Klein professzor szülészeti klinikáján a bécsi közkórházban. 1847-es velencei szakmai utazása után értesült barátja, kollégája haláláról, aki boncolás okozta vérmérgezésben hunyt el. Eltöprengett ezen, és még az év márciusában felismerte, hogy az a betegség, amely barátja halálát okozta, és az, amelyet gyermekágyi láz néven ismertek, azonosak. Már Bécsben, majd 1851-től a Pesti Szent Rókus Kórház szülészeti osztályának főorvosaként kimutatta az aszeptikus vagy fertőzés megelőző eljárások előnyeit a szülészetben és a sebészetben. Mind gyakorlatával, mind írásaiban próbálta terjeszteni nézeteit, de sajnos az orvostársadalom nem vett róla tudomást. Az antiszeptikus eljárások jelentőségét és annak bevezetését is csak Joseph Lister angol sebész meggyőző munkája nyomán 1877-ben lassanként fogadta el az orvos szakma. Semmelweis első megállapítása az volt, hogy a klórvizes kézmosás megszünteti a kézen a boncolás utáni szagot. A későbbi összefüggésre ennek alkalmazása közben jött rá. Ekkoriban a kórokozó baktériumokat még nem ismerték. Szinte ismeretlen magyar szülészként csak szélmalomharcot tudott folytatni a kór tekintélyes és különböző, ma már bizonyítottan téves elméleteket hirdető szülészeivel szemben. A mikroorganizmusok felfedezése Louis Pasteur munkásával hozta meg az áttörést, ennek nyomán kezdett Lister is 1865-ben a karbolsavas antiszepszissel foglalkozni. A tisztaságra való törekvés általában jelen volt bizonyára tapasztalati alapon a különböző történelmi korok orvoslásában, sebészetében, de a korban messze nem olyan tudatosan és alaposan, ahogy manapság. Semmelweis rájött, hogy a gyermekágyi lázat az orvosok és orvostanhallgatók okozták azzal, hogy boncolás után fertőtlenítetlen kézzel vizsgáltak várandósokat. A klórmész oldatos kézmosást antiszeptikumként ajánlott a kollégáinak, felfedezését még abban az évben közzétette. Semmelweis Ignác Bécsben hunyt el 1865. augusztus 13-án. 2013-ban az UNESCO Nemzetközi Tanácsadó Bizottsága a Világ Emlékezete Program részének nyilvánította Semmelweis Ignác gyermekágyi lázzal kapcsolatos felfedezéseit és azok dokumentumait. Köszönöm a hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak mai adásunkban. Áldott napot és kellemes rádiózást kíván önöknek. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatók, 8 óra és 41 perc a pontos idő, a következő percekben hívhatnak bennünket, köszönhetik szeretteiket, családtagukat, ismerősüket, bármilyen fontos esemény van a környezetükben, így most ebben a pár percben megemlékezhetnek. 0259 420 555 vagy 0359 420 555 bármelyik telefonszámot tárcsázhatják, de szöveges üzenetben is megoszthatják örömüket, vagy jó kívánságukat a 0758 420 555-ös telefonszámra. A mai napon a Tihamér, Anna Mária, Áron és Oliver nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házassági évfordulót vagy más fontos eseményt ünnepelnek. És nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. A Tihamér a szláv Tihomir névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Az Anna Mária, az Anna és a Mária összekapcsolása, az Anna héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának neve, eredeti formája Hanna, jelentése kegyelem, könyörület. A Mária szintén bibliai név, eredeti héber formájában Mirjam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése pedig megfejthetetlen. Az Áron, tudjuk, hogy bibliai név, talán héber eredetű, de a jelentése sokat mondó, ihletett, tisztánlátó vagy a bátorság hegye. Az Oliver pedig szintén latin eredetű név, jelentése olajfa ültető, más feltevés szerint germán eredetű, jelentése tündér, manó, sereg. Keresztes Olivér plébánost köszöntjük, a Jóisten áldását kérve az ő életére. És telefonálunk van a vonal túlsó végén. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsekesszék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel szeretném köszönteni magukat, és szeretném köszönteni a drága unokámat Anna Máriának a névnapjára, és sok sikertet a vizsgákon. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtetszettek hallgatni, és szép napot kívánok az egész rózsafűzért, és az egész imákat érte.
0: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, mindörökké, amen. És közben jött egy üzenet is, szeretném köszönteni fiamat Balla Tihamért névnapja alkalmából, aki Magyarországon él. Isten éltesse sokáig boldogságban, egészségben, az édesanyja köszönti. És telefonálót köszöntünk, halló Mária Rádió. Halló, halló.
2: Halló. Mit értesszük a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni házasságunk évfordulójára, a 48-ra. Kívánok sokáig egészséget. Hát tökéletes a vélemény, gyógyulása, ezt kívánja az a gyermeke, a családjával együtt a szép unokám, és ezt kívánja, hogy sokáig éljünk, sok szeretettel, békességgel a családunkkal együtt. Tisztelt Miklós dolgoztam bírókára, Isten fizesse meg hallgatót, kellemes szép napot kívánok, sok erőt, elégséget, teljes tökéletes.
0: Köszönjük szépen, kedves Klára, mi is gratulálunk ehhez a szép évfordulóhoz. Jó Isten áldását kérjük további életükre, és az egész családra.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus tündéken minden a kettőtököt. Nagy-nagy szeretettel.
0: Köszöntjük, Margit néni.
1: Néni vagyok. Vigszeredából. És szeretném köszönteni Csík Taplocán, Kézdi Elemét, kedves családjával együtt. Soha nem felejtem el, mekkora nagy csodálatos segítséget tett nekem. Áldja meg a Jóisten kedves családjával együtt. És Dániába szeretném köszönteni Engi Albert öcsém lányát, nagymá Anna Máriát. Jóisten áldja meg őket, adjon erőt, egészséget a kedves családjával, ezt kívánja a nénye Csíkszeredából. Minden Mária Rádió hallgató, támogatott, hozzám tartozó családtagjaimot, Ananéni Tülkébe, mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntök, Margit néni Csíkszeredából.
0: Köszönjük szépen, kedves Margit néni, hogy betelefonált, és csatlakozunk a jó kívánságaihoz. A napokban ünnepelte születésnapját Dávid Ibolya, őt köszöntjük nagy-nagy szeretettel, és a jó Isten áldását kérjük az ő életére. Kedves Ibolya, Isten éltessen sokáig! Mivel nincs több telefonálom, ezért egy dallal örvendeztetjük meg mindazokat, akik ünnepelnek, de most különösen az ágyhoz, házhoz kötötteket, még ha nem is tud a lábuk táncra perdülni, mi azt kívánjuk, hogy a lelkük perdüljön táncra. Fogadják szeretettel, és a Jóisten éltessen minden születésnapost, névnapost mindazokat, akik a napokban ünnepelnek.

dalt még hallják a kedves hallgatóink a háttérben, ahogy elkezdődött, beérkezett, leszaladt egy üzenetünk, ezt engedjék meg, hogy még beolvassuk, dicsőtessék a Jézus Krisztus, Pál Edinát és Jánó Hildát köszöntjük születésnapjuk alkalmából, a Jóisten áldása kísérje mindennapjukat, legboldogabb születésnapot kívánunk mindkettőjüknek.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg a nap gondolatát, amelyet a mai napon a Szent Viktorról nevezett Hugótól választottunk, és így hangzik. Semmitől sem fél annyira az ördög, mint a szereteten alapuló egyetértéstől.

0: Kedves hallgatók, hamarosan lejár a reggeli ébresztő. Búcsúzás előtt, igaz, csak rövid időre búcsúzunk. Ismertetjük önökkel a mai délelőtti műsort. Nem sokára az igézőt hallják, majd 9 órától fogadjuk az önök ima szándékaikat. 9 óra és 15 perctől ide a stúdióba jön a Szent Iván Laborfalvi Rózsafűzér csoport. Velük imádkozzuk a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus vére litániát.
1: 10 órától Hajlák Attila atya számít az önök figyelmére Lázár Kejfel című műsorával, majd a Megértő gondozás kulcsa című műsorával dr. Kis Gabriella jelentkezik. 11 órától a rózsafűzért imádkozzuk Leó pápa vezetésével, nem lesz pápai audiencia.
0: Júliusban elmaradnak az audienciák. Szokás szerint a Szent Atya ilyenkor idézőjelben szabadságon van. 12 órától hívjuk önöket a déli úrangyalaimára, majd ezt követően a Zsolozsmából a napközi imaórát végezzük.
1: 12:30-tól a déli magazinunk következik,
0: ahol majd friss híreket hallhatnak, megismételjük a nap evangéliumát, és mivel első szerda van, filmajánlóval jelentkezünk, azt így elárulom a kedves hallgatóknak, hogy egy olyan filmet hozunk, vagy fogunk hozni, ami nagyon aktuális a múlt hét eseményeihez kapcsolódik, de a jövő hónap híres eseményéhez kapcsolódik, úgyhogy remélem, akik így követik a Mária Rádió adását, meg a fontosabb eseményeket már rájöttek, hogy miről is lesz szó. A déli magazin végén lesz majd egy újabb műsorismertető.
1: Kedves hallgatóink figyelmét felhívjuk arra, hogy 18 órától Urangyalát imádkozunk, a Szentmisét pedig 19 órától közvetítjük. Aknasuhatagról, a szentségimádás pedig Csíksomjóról, Csobotfalváról hallhatják, kapcsolódhatnak ebbe is bele a szentségimádásba 20 órától.
0: Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúznak önöktől
1: Görgényi Tünde
0: és Pál Jutka.
1: Laudétur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.

Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallják.
1: Uram, jó nekünk itt lennünk. Beöltözésemkor színeváltozás jelenetét kaptam életprogramként, vagy titokként. Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér a teljes nevem, és sokat jelent ez az evangéliumi rész. Én saját fohászként is szoktam magamban ismételgetni, különösen akkor, amikor nehéz ezt megélni, hogy de Uram, jó nekem itt lenni. Mikor beadtam a jelentkezésemet a közösségbe, az otthon is elég nehéz volt, meg nekem személyesen is azok a reakciók, amiket kaptam a szüleimtől, meg a testvéreimtől. Az első év az különösen viharos volt, amikor elkezdtem a jelöltséget. Visszatekintve tényleg csak az Úristen kegyelmének tudhatom be azt, hogy itt vagyok, vagy kitartottam ebben az életformában egészen eddig. Nagyon sok segítséget kaptam a legkritikusabb helyzetekben. Elsősorban tényleg az Isten meg az imádság az, ami nagyon sokat segített, de nagyon-nagyon hálás vagyok a közösségemnek, meg az előjáromnak. Mindvégig mellettem voltak, és látták azt a folyamatot, amiben benne vagyok, látták azt, hogy mit kapok otthonról. Nagyon-nagyon sokat segített, hogy mindent át tudtam vele vagy velük beszélni.
0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallották.

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk továbbra is. Az ima szándékok fogadásának van itt az ideje. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti önöket. Hamarosan a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát imádkozzuk, Jézus vére litániát imádkozzuk.
1: Innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból a Szent Iván Laborfalvi imacsoport tagjaival, és felajánljuk a háborúk megszűnéséért, békéért, felajánljuk leópápánkért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszent egyházunkért, felajánljuk az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, de imádkozunk azokért is, akik magányosan egyedül élnek, imádkozunk keresztény családokért, úton levőkért, fiataljainkért, gyermekeinkért, hogy ismerjék meg ők is Krisztus szeretetét, és hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért.
0: És az érettségizőkért, hiszen a tegnap elmaradt, de ma újra vizsgáznak az érettségizők, úgyhogy őket is a Jóisten színe elé visszük, és kérjük a Szent Lelket, hogy az ő ereje töltse el bölcsességgel ezeket a fiatalokat.
1: Kedves hallgatóink, hívhatnak bennünket a jól ismert telefonszámokon 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös számon. Nagyon rövid szöveges üzeneteiket SMS-ben is elküldhetik a 0758 420 555-ös számra vagy a www.mariaradio.ro honlapon az ima szándék gombra kattintva. És már is telefonáló van a vonalban. Halló, Mária Rádió! Halló, halló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké,
2: amen! Ezt a rózsafüzét felajánlom magunknak is, a betegeknek, és az ápolóknak is, hogy lábunk meggyógyulásáért, és férjemnek, és imádkozzunk együtt a papbácsiknak is, a háború megszűnését, és imádkozzunk együtt.
1: Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, valóban imádkozzuk együtt a rózsafűzért, mindezen szándékokra.
0: És üzenetek is érkeztek, a rózsafűzért felajánlom lábam gyógyulásáért, fiam családjáért, és sikeres műtétért. Jézusom, bízom benned.
1: Szentolvasót felajánlom családom egészségért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védőpalástjával, írta egy édesanya.
0: És telefonáló van a vonalban, szeretettel köszöntjük. Haló!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, Attila fiam gyógyulásáért, egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük, kedves Hajni! Együtt fogunk imádkozni.
1: Imád kérünk Dénes András testvérünk gyógyulásáért, Jézusunk, bízunk benned.
0: Márton Arnold írja, a heti imákat felajánlom az öcsémért, aki most érettségizik, de minden érettségizőért imádkozom.
1: Mai imákat, rózsafűzéreket hálából ajánlom fel a szűzanyának. Köszönöm, drága szűzanyánk! Kérünk továbbra is, légy velünk, írt egy mindennapos hallgató, Enikő.
4: Halló.
1: És telefonáló van a vonalban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus. Ezt az imád feleajánlom a férjem lelki üdvéért, Ivan Lászlóért, felesége Márta.
1: Imádkozzunk együtt.
0: Következő üzenet így hangzik. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, Közös halottaimért is imádkozom, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Szűzanyám, segítsd meg a fiamat, írta egy édesanyám.
0: Ezt a rózsafüzért felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért.
1: Köszöntöm a két új misést, Leventét és Hunort, a Jóisten segítse és óvja őket, értük ajánlom a rózsafüzért.
0: Imád kérek gyermekem sikeres vizsgájáért és egy fontos szándékért.
1: Imádkozzunk együtt érettségiző gyermekemért, te egy édesanyám.
0: Ezt a rózsafűzért felajánlom ellenségemért, az irigy és rossz akaratú emberekért. Isten fizesse.
1: Mai összes imád felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, felajánlom Buzogány Attila lelki üdvért, aki ma egy éve távozott az örök hazába. A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, Isten fizesse mindenki imáját, írta a Péter család egyik tagja.
0: Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelmekért, a világbékéért, családom egészségéért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és egy fontos szándékért.
1: Mai rózsafűzért felajánlom lányom egészségért, megnyugvásáért, családomnak többi tagjáért, gonosz távozásáért. Istenem, te vagy az út, igazság és az élet.
0: Szent rózsafűzért felajánlom fiamért, munkahelyért, egy, hogy forduljon jóra az élete, az édesanyja imádkozik.
1: Rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki gyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért, írta Lajos Svájcból.
0: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Halló.
0: Szeretettel köszöntjük.
5: Halló.
0: Igen, élőadásban van, szeretettel köszöntjük.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ezt a rózsafűzért és minden imád szeretném felajánlani az érettségiző vizsgázó minden diákért, különösen unokámért Péterért, akinek tegnap előtt volt a névnapja. Jó Isten, adjon minden diáknak megvilágosodást az agyába, és nagyon nagy segítséget a szűzanyától, az Úr Jézus Krisztustól, hogy ne idegeskedjenek, és jutjon eszükbe mindaz, amit megtanultak. Köszönöm szépen, nagymamája voltam Tasnádról. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen. Köszönjük a kedves nagymamának, hogy csatlakozik az imához, hogy velünk együtt imádkozik. Mi is az unokájáért is fogunk imádkozni.
1: Felajánlom a rózsafűzért családomért, szeretetért, békességért, egyetértésért, és egy fontos ügy megoldásáért egy mindennapos hallgató írtam.
0: A mai rózsafűzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned, hidegségről írta egy mindennapos hallgató.
1: Fiam anyagi gondjai megoldásáért, egészségért ajánlom a Szent Rózsafűzért. Köszönöm. Egy édesanyám. Halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: Ezt a rózsafűzét felajánlom Balázs László lelke üdvéért, akit a tegnap kísértünk utolsó útjára a Szentegyházi temetőbe. A Jóisten bocsáss neki minden földi bűnét és minden földi gyarlóságait, adjon csendes pihenést anyaföld elébe, s a jóságos lelkét ide a mennybe, az örök boldogságba. Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, jó Isten hallgassa meg ezeket a kéréseket is.
0: És e-mailben is érkezett néhány üzenet. A héten elhangzó összes rózsafűzért felajánlom lányom sikeres vizsgájáért, Jézusom, bízom benned, Krisztina írta.
1: Az egész heti rózsafűzéreket felajánlom a szűzanya szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekeinkért, és egy fontos szándékért, valamint az összes hívekért. Nagyváradról írta egy kedves hallgató.
0: Budapestről írt egy hallgató, ezt a rózsafűzért szeretett fiamért, az egész családomért ajánlom, felkérem a Jóistent, hogy irgalmas szeretetével érintse meg a fiam szívét, szabadítsa meg a rossz társaságtól, vezesse vissza a helyes útra, adjon neki bölcsességet, hitet és erőt, hogy a jót válassza. Kérem továbbá, hogy családunkat töltse el békével, szeretettel, egyetértéssel, adjon mindnyájunknak testi-lelki egészséget, nekem pedig erőt, reményt és kitartást. Boldogságos Szűz Mária oltalmazza és vezesse családunkat. Amen.
1: Egy édesanyja írja Székely udvarhelyről, imádkérek családom gyógyulásáért, férjemért, fiamnak holnap sikerüljön a vizsgája, legyen szerencséje, anyagi gondok megoldásáért, felszentelt kispapokért, Mária Rádió dolgozóiért, Jézuson bízom benned, köszönöm.
0: Mária írja, imád kérek fiamért, hogy 30 évesen térjen a jó Istenhez, mert a rossz irányba halad.
1: Egy újabb üzenet, rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért.
0: A mennyem lába gyógyulásáért, egészségért és áldásért a munkájára oltalmat kérek, és ezért ajánlom ezt a rózsafűzért.
1: Felajánlom a rózsafűzért papjainkért, gonosz távozásáért. Szentlélek vezesse papjainkat az egyenes úton.
0: Egy ilyen üzenet jött, köszönöm szépen, egy édesanyja.
1: És telefonálót köszöntünk, halló Mária Rádión.
7: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
1: Mindörökké dicsértessék.
7: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a drága műsorvezetőket, és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva a rózsafűzét felajánlom, hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmekét. Családom minden egyes tagjáért, szeretet, békesség, egészség legyen a családba, hitünk erősödéséért, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott emberé a világba, a világbékéért, lelki testvéreimért, és minden Mária Rádió hallgató egyéni szándékára Isten áldását kérve mindenki életére, családjára áldott, szép napot, jó egészséget kívánok, szeretettel mindenkinek. Isten fizesse a lehetőséget.
1: Köszönjük szépen, hogy betelefonált, mindörökké, amen.
0: Mai rózsafűzért felajánlom egy 4 gyermekes édesapáért, akit a héten műtenek. Mi is imádkozunk érte.
1: Felajánlom a rózsafűzért, Huniért és Sanyi gyógyulásáért. Így szólt egy másik üzenet.
0: Lányom és családja egészségéért, és hogy kapjon képesítésének megfelelő munkahelyet, unokáink jó tanulásáért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő, hívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába, a dicsőséges rózsafűzért és Jézus szent vérének litániáját imádkozzuk. Akik az önök imakéréseiket, ima szándékaikat fogadták,
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe menetelet számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges Szűzisten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámada, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és oltakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőséges rózsafűzér ácsi titka, aki halottaiból feltámadt, a hely hatá uram föl nem támadt, örökre elveszünk, soha nem ismertünk volna fel az élődő titokat, hogy te Isten fia vagy, az Atyával egy lényegű örök Isten, akinek tanítása Isten önkinyilatkoztatása, nem tévedsz és meg nem tévedhetsz minket, aki megígérted, hogy utolsó napon feltámadása dicsőségében részesítesz.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból föltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss
1: meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Macsatítjátok, aki a mennybe felment. Uram, hogy mentél volnál, hogy nem lennél még jobban, jelen itt földön, akkor meg mennybe menetel egy nagyon szomorú búcsúzás lenne csupán. Azzal a halmány távoli reménységgel, hogy a világ végén majd találkozhatunk veled. De azonban mennybe meneteled által rádöbbentettél minket eukarisztikus jelenlétedre, bűnköskor pedig arra, hogy bennünk lakozol. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,

0: ajánlom én.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Az

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen

0: irgalmadra. Amen.
1: Harmadik titok, aki nekünk a Szent Lelket elküldte, ebben az eseményben érik el lelkünk mélyét Isten tettei, amelyekről eddig emlékeztünk. Jézus megszületik bennünk, életünkben akar részt venni, s ha vele egyesülten élünk, szenvedésünk az ő szenvedése lesz, föltámadásának csirái pedig bennünk vannak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: uralja. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek,

0: lelkeket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik titok, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett. Új dicsőséget szentszűz, mennyei édesanyja, ne feledkezzél meg arra szenvedő kísértésekkel küzdködő, az örök hazafelé vándorló gyermekeidről. De aki már az örök dicsőség részese vagy, imádkozz érettünk, akiknek Szent Fiad megígértál, hogy testünket feltámasztja az utolsó napon.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentezzessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik titok, aki téged fennfűz, a mennybe megkoronázott. A te koronád mennynek királynője, nem más, mint Isten elveszhetetlen birtokolásának végtelen szeretetének öröme. Imádkozzál érettünk, égi édesanyja, hogy hűségesek legyünk, mint a lálit, és mi elnyerik az élet koronája.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg

0: be, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszony.

0: koráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentlélek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te urád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat.

0: áldásoddal, hogy a szent olvasó felséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk. Most segíts meg, Mária. Irgalmas Szűzanya, keservét a bunak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Ő imái gyermekednek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Amen. Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságosnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,

0: szívére. Amen.
1: Jézus Szentvérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az igazságos irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a hithallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a bűnbánok reménysége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, az örök élet záloga,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket!
1: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra egy legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel,
0: és Istenünk országává tettél bennünket!
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál. Engedd, hogy kérünk, üdvösségünk árát úgy tiszteljük, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus a mirunk által.
0: Amen. Mindent a jó Istennek a dicsőségére, boldogságos Szűz Máriának a tiszteletére, és lelkünk üdvösségére. Amen. Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Mit kell és mit ne tegyünk, amikor megtör az élet? Ez lenne a mai napunknak a témája. Hogyan reagálj helyesen egy összetörő időszakban? Mit tegyünk, ami segít növekedni ezen keresztül, mert Jóisten azért ad ilyen időszakokat az életünkben, hogy sok mindenre megtanítson. És nézzük meg, hogy mit tehetünk feltámadásnak az erejével ebben a témában, amiben már hónapok óta, évek óta minden második szerdán próbálunk tényleg a feltámadt Jézusba, a feltámadás erejébe kapaszkodni. Tehát mit tegyünk, ami segít növekedni egy összetört életidőszakban? Először is, amikor megtör az élet, maradj következetes a lelki gyakorlatokban, még akkor is, amikor száraznak érzed magad. Folytasd az imádságot, az elmélkedést, és maradj szellemileg stabil, még akkor is, ha nincs érzelmi, felemelő érzés. Az összetörés időszakai gyakran inkább a kitartást tesztelik, mint az intenzitást. Amit érzések nélkül is folytatsz, az alakít ki mélységeket benned. Amit érzések nélkül is folytatsz, az alakít ki mélységet benned. Másodszor az engedelmességre figyelj, ne a teljes megértésre. Lehet, hogy nem érted, mi történik, de akkor is dönthetsz úgy, hogy engedelmeskedsz annak, amit már tudsz. Gyakori hiba, hogy az emberek teljes magyarázatra várnak, mielőtt lépnének. A formálódás időszakaiban az engedelmesség általában megelőzi a magyarázatot. Tehát ne magyarázatra várjunk, mielőtt lépnénk, hanem engedelmességre. Harmadik, engedd, hogy Isten inkább a belső életedet formálja, mint a külső eredményeidet. Figyelj arra, mi kerül felszínre benned. Büszkeség, félelem, türelmetlenség, bizonytalanság. Ahelyett, hogy elfednéd ezeket, engedd, hogy megtisztuljanak. A felszínre hozás nem elutasítás, hanem diagnózis. És a következő az, hogy csökkentsd az összehasonlítást. Az összetörés időszakában az összehasonlítás még nehezebbnek érződik, mert a saját folyamatod lassabbnak tűnhet másokénál. De az összehasonlítás eltorzítja az időzítést. Nem látod mások formálódási folyamatát, csak az eredményét. Ne azt nézz, hogy más hogy halad, vagy hogyan fejlődik. Ne hasonlítsd magad másokhoz. Maradj tanítható, ne védekező. A korrekció, a késedelem, vagy a kényelmetlenség vagy megkeményít, vagy meglágyít téged. A tanítható szív ezt kérdezi, vajon mit akar ez az időszak kialakítani bennem? Óvd gondosan az elmédet, légy tudatos abban, mivel táplálod a gondolataidat, tartalmakkal, beszélgetésekkel is, és belső gondolatmenetekkel. Az összetörő időszakok felerősítik a mentális zajt, ha nincs őrizve az elme. Pihenj bűntudat nélkül. A pihenés nem lustaság, hanem megőrzés. Vannak emberek, akik nem a nyomás miatt törnek össze, hanem azért, mert soha nem álltak meg feltöltődni. Tehát ezeket kell tegyük akkor, amikor tényleg azt érezzük, hogy megtör az élet. Tehát maradj következetes a lelki életedben, akkor is, ha száraznak érzed. Tehát az összetörés időszakai gyakran inkább a kitartást tesztelik. Az engedelmességre figyelj, ne a teljes megértésre. Nem kell megérteni, hogy vajon mi miért van az életedben most úgy, ahogy van.
Engedd, hogy Isten inkább a belső életedet formálja, mint a külső eredményeidet. Csökkentsd az összehasonlítást. Az összetörés időszakában az összehasonlítás még nehezebbnek érződik. Maradj tanítható, ne védekező. Óvd gondosan az elmédet, tehát légy tudatosabban, mivel táplálod a gondolataidat, és pihenj. Vannak, akik nem a nyomás miatt törnek össze, hanem azért, mert soha nem álltak meg feltöltődni. És mit ne tegyünk, amikor megtör az élet? Mi az, ami gyengíti a folyamatot? Először ne próbálj sietve kijutni ebből az időszakból. Tehát akkor, amikor valamilyen nehézségben vagy, vagy krízisben, soha ne akarj sietve kijutni ebből az időszakból.

csendet elhagyatottságnak. Amikor lelkileg vagy érzelmileg csendesnek tűnik minden, ne gondold azt, hogy Isten nincs jelen. A csend gyakran az a hely, ahol a belső átformálás történik zavaró tényezők nélkül. Ne az eredményekre építsd az identitásodat. Ha az értékedet a láthatóság vagy az eredmények határozzák meg, akkor az összetörés személyes kudarcnak fog érződni a formálás helyett. Te nem az vagy, ami jelenleg körülötted történik. Hogy ne szigetelődj el teljesen, különbség van az egészséges egyedüllét és a teljes visszahúzódás között. Az elszigetelődés megfoszt a helyreigazítástól, a perspektívától és az egyensúlytól. Még a rejtett időszakokban is szükséged van józanító hangokra. Ne hozz végleges döntéseket átmeneti nyomás alatt. Az összetörő időszakok torzítják az érzékelést. Az érzelmi nyomás alatt hozott döntések gyakran helyesnek tűnnek akkor, ha később hibásnak bizonyulnak. Ha lehet, halaszd el a visszafordíthatatlan döntéseket. És ne vesd meg a folyamatot. A frusztráció normális. De ha megveted a saját folyamatodat, az megkeményíthet. Amit nem vagy hajlandó megtanulni, az gyakran újra ismétlődik. Egy kiegyensúlyozott nézőpont. Az összetörés időszaka nem azért van, hogy csökkentsen téged, hanem azért, hogy eltávolítsa azt, ami nem tudná elhordozni azt, ami ezután következik. De itt van az egyensúly. Nem minden nehézség lelki formálás. Néhány nyomás érzelmi kimerültségből, rossz határokból vagy az élet terheiből fakad, amelyek gyakorlati változtatásokat igényelnek. A bölcsesség abban áll, hogy felismert, mikor kell imádkozni, mikor kell pihenni, és mikor kell változtatni a körülményeken vagy a struktúrán. Tehát mit ne tegyek, amikor krízisben vagyok, amikor az életem összetört? Tehát ne próbálj sietve kijutni ebből az időszakból. Ne értelmezd a csendet elhagyatottságnak. Tényleg az a hely a csend, ahol a belső átformálás történik. Ne az eredményekre építsd az identitásodat, te nem az vagy, ami jelenleg körülötted történik. Ne szigetelődj el teljesen, mert az elszigetelődés megfoszt a helyreigazítástól. És ne hozz végleges döntéseket átmeneti nyomás alatt, mert az összetörő időszakok torzítják az érzékelést. És ne vesd meg a folyamatot, engedd meg a folyamatot. Amit nem vagy hajlandó megtanulni, az gyakran újra ismétlődik. És nem azért van a nehézség, a krízis, hogy csökkentsen, hanem azért, hogy eltávolítsa azt, amit később nem tudnál elhordozni az életedben. És nem minden nehézség lelki formálás. Néhány nyomás érzelmi kimerültségből, rossz határokból vagy az élet terheiből fakad. És ismerjük fel, hogy mit tegyünk, hogyan tegyük, mi az, amire vajon meghív bennünket a jó Isten? Uram, tarts közel magadhoz! Istenem, eléd jövök ma egy olyan szívvel, amely mélyebb közelségre vágyik veled. Nem akarom, hogy bármi is elválasszon a jelenlétettől. Térj meg naponta! A megtérés nem egy egyszeri pillanat, nem csak valami, amit akkor teszel, amikor megtérsz, vagy miután nagyon elrontottál valamit. A megtérés egy ritmus, egy életforma. Egy visszafordulás, egy állandó napi döntés arra, hogy a szívedet újra és újra Isten felé fordítod, amikor a világ el akarja húzni tőled. A mindennapi megtérés nem szégyenből fakad, hanem szeretetből. Nem arról szól, hogy félsz, vajon csalódást okoztál-e Istennek minden pillanatban, hanem arról, hogy
alázatban jársz, tudva, hogy minden egyes pillanatban szükséged van rá. Annak felismerése, hogy még formálódóban vagy, még szentelődés alatt állsz, és továbbra is kétségbe esetten szükséged van a kegyelemre. A megtérés nem büntetés, hanem meghívás. Tisztulás és felszabadulás, amikor megtérünk, nem térdelve könyörgünk félelemmel, hanem átadjuk magunkat Istennek. Azt mondjuk, itt van az a részem, ami eltévedt, itt van a hozzáállásom, a függőségem, a keserűségem, a büszkeségem, a bűnöm, nem akarom tovább hordozni, tisztíts meg és változtass meg. Nem vagy túl messze. Nem vagy túl összetört. Soha nem vagy túl piszkos az ő irgalmához. Mekkora ajándék így lenni. Fontos a megtérés nem a teljesítményért, hanem a közelségért. A cél a közelség. Istennek nem a tökéletességet kell, hanem a megadásod, az őszinteséged, a puha szíved. Egy szív, amely azt mondja, Istenem, ami nem olyan bennem, mint te, vedd el. És így maradsz érzékeny, így maradsz használható, így jársz erőben, büszkeség nélkül is, és kegyelemben, bűntudat nélkül. Térj meg naponta, nem azért, hogy kiérdemeld a szeretetet, hanem hogy tisztábban lásd azt. Engedd, hogy Isten átvizsgáljon, engedd, hogy megtisztítson, engedd, hogy újra és újra visszahozzon magához, ez nem gyengeség, ez az igazi imádás. Istenem, eléd jövök ma. Egy olyan szívvel, amely mélyebb közelségedre vágyik veled. Nem akarom, hogy bármi is elválasztom a jelenlétettől. Nem akarok olyan terheket hordozni, amelyeket te már a kereszten elhordoztál. Nyitott kézzel és nyitott szívvel jövök eléd, tudva, hogy te teljesen látsz engem, és mégis teljesen szeretsz. Vizsgálj meg, Uram, nézz bele azokba a helyekbe, amelyeket elrejtettem, azokba a részeimbe, amelyekkel nem akartam szembenézni. Hozz felszínre mindazt, ami nem kedves előtted. Ahogy Dávid imádkozott, vizsgálj meg engem, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. Uram, megtérek, nem csak szavakkal, hanem teljes szívvel. Megtérek a büszkeségből, amely azt hiteti velem, hogy egyedül is boldogulok. Megtérek a félelemből, amely vissza akarja venni, amit már neked adtam. Megtérek a kételkedésből, amely elfeledteti velem, ki vagy te. Megtérek a keserűségből és a megbocsátatlanságból, amelyekhez ragaszkodtam, miközben te már gyógyulást készítettél nekem. Elengedem mindazt, amit már te elhordoztál. Tisztává akarok lenni, szabaddá akarok lenni. Nem akarok semmit hordozni abból, amit te már elvettél. Mosd meg a gondolataimat irgalmaddal. Lágyítsd meg a szívem kemény részeit. Tört fel a falakat, amelyek elválasztanak tőled. Adj nekem húrszívet, amely érzékeny a lelkedre. Gyors az engedelmességre és lassú a tévejgésre. Taníts, hogy halljam a hangodat. Taníts, hogy felismerjem veszteségedet. Segíts, hogy ma közel maradjak hozzád, nem csak szavakban, hanem tettekben, reakciókban és szeretetben. Köszönöm a kegyelmedet, amely minden reggel új. Köszönöm, hogy jóságod vezet a megtérésre. Nem félelemre, nem szégyenre, hanem szeretetre. Alakíts át, Uram! Formálj Jézushoz hasonlóvá. Tarts közel magadhoz. Óriási ajándék így lenni a jó Istennel. Uram, rád vetem a terhemet, bízva abban, hogy te megtartasz engem.
elveszed azt, ami agyon nyom, és te hordozod helyettem, megtartva engem akkor is, amikor a súly azzal fenyeget, hogy összeroppant. A vetés azt jelenti, hogy eldobom, aktívan elhajítom magamtól a terhet, feléd. Meg rá, hogy a terhek letétele nem gyengeség vagy felelőtlenség, hanem bölcsesség, annak felismerése, hogy sosem volt célom elhordozni azt, ami összetör, és hogy te felajánlod, viseled helyettem, ami megroppant. Az, hogy megtartasz engem. Nem azt jelenti, hogy a teher eltűnik, hanem azt jelenti, hogy te tartasz a súlya alatt, erőt adva, amivel én magam nem rendelkezem, megóvva attól, hogy összeomoljak. Segíts, hogy valóban le is tegyem a terheimet, ahelyett, hogy csak beszélnék róluk. Hogy elhajítsam őket felír is, ott is hagyjam őket, ahelyett, hogy azonnal újra felvenném őket. Emlékeztes rá, hogy a megtartás folyamatos, szakadatlan támogatás. Hogy nem csak egyszer kapod el a terhemet, hanem tovább hordozod, tovább tartasz engem is, folyamatosan biztosítod azt, amire szükségem van. Adj bizalmat ahhoz, hogy letegyem azokat a terheket is, amiket olyan régóta hordozok, hogy már a részemnek érzem őket, hogy elengedjem azt a súlyt, amihez hozzászoktam, és hagyjam, hogy olyan módon tarts meg, hogy eddig még nem tapasztaltam. Hadd vessek ma rád minden terhet, s hadd tapasztaljam meg a megtartó erődet. Érezzem, hogy a súly átkerül az én vállamról a tiédre, miközben egy olyan erő tart meg, amely nem az enyém. Kedves My Rádió hallgatók, Krisztusban szeretett testvéreim, valóban óriási ajándék jó Istené lenni. És valóban nagy ajándék az, hogy vagyunk a jó Isten számára. Ott van a jó Isten minden egyes pillanatban az életemben. Adja jó Isten, hogy valóban így tudjunk lenni. Így tudjunk élni. Így tudjunk mindig a jó Isten szeretetére hagyatkozni. Akkor is, amikor azt érezzük, hogy megtör az élet. Mert bizony sokszor megtör, de az Isten szeretőknek minden a javára válik, és tényleg akkora ajándék ráhagyatkozni a folyamatra, ráhagyatkozni arra, hogy a jó Isten tegyen azt, amit akar. Én erre hívom meg a kedves hallgatókat, hogy az az erő, az a lélek, amely Krisztust feltámasztotta a halálból, az az erő, az a szeretet legyen mindannyiunknak az életében. Ezt tudjuk mindig megélni és megtapasztalni. Én hálás vagyok azért, hogy igenis vannak nehézségek, gondok az életemben, mert olyan jó megtapasztalni ebben az igazi mélységet, azt a Jézust, akire az életemet rátettem, azt a Jézust, aki mellettem marad és mellettem van. Adja jó Isten, hogy így tudjunk élni, így tudjunk lenni, így tudjunk mindig, de mindig mindenben a jó Istenre hagyatkozni. Mielőtt elköszönnék a kedves My Rádió hallgatóktól, szeretettel hívom önöket július 19-24 között Medjugorjéba, egy lelki gyakorlatra, vagy akár az ifjúsági fesztiválra is, még van néhány helyünk. Adja jó Isten, hogy közösen tudjuk megélni az ajándékokat, a jó Istennek az ajándékait, és mindazt, amit a jó Isten ránk bízott. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Jó Isten áldását kérem önökre. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a megértő gondozás kulcsa adásunkban. Én Görgényi Tünde vagyok, és a mai napon is kedves szerkesztő társammal, dr. Kis Gabriellával köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogy egy újabb adásba kapcsolódjanak be. Üdvözöllek, kedves Gabriella, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és téged is, kedves Tünde.
0: Köszönöm szépen, hogy itt vagy, és úgy tudom, hogy ismét van egy meglepetés vendég. Ugye jól tudom?
1: Igen, van egy meglepetés vendégünk, főtisztelendő Szakács Endre, címzetes esperes urat kértem fel a mai rádió műsoromba, hogy egy kicsit meséljen az életéről és mindazokról, amelyeket az elmúlt közel egy évben itt az otthonba közöttünk megélt. Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek, kedves papbácsi!
2: Köszönöm szépen, viszont kívánom összes hallgatóknak is.
0: És mi a téma?
1: A mai műsornak a témája a Megértő gondozás kulcsa című adás keretén belül egy kicsit körbejárjuk a papbácsival azokat az érzéseket, amelyekkel ide ő beköltözött a Szent Erzsébet idősek otthonába. Fogunk beszélni a küldetéséről, hogy hogyan is látja az időskornak a szépségeit, kihívásait, a lelki szükségleteket akár itt az otthon lakói között, vagy hogyan, mit tapasztal, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, betegségek, vagy magány idején. És egy nagyon-nagyon fontos kérdés,

0: 2025. augusztus 5-én hozzánk érkezett a papbácsi, akkor megköszöntem a prédikációját, és ezt írtam. Kedves Endre, Isten hozott hozzánk, a gondviselés vezesse életedet itt a Szent Erzsébet otthonban. Minden változás egy kihívás, de ugyanakkor egy esély számunkra, ahol újabb értékeket és lehetőségeket ismerhetünk fel, ami előbb-utóbb a javunkat szolgálhatja. Kívánom, hogy találd meg itt is az életed értelmét, önmagad és mindannyiunk örömére. Minden nap Isten ajándéka. A hivatásom arra tanított meg, hogy nekünk csak az a feladatunk, hogy miközben másoknak támaszt nyújtunk, a lehető legjobbat kihozzuk az ajándékozott napból, és tudatosan megbecsülve az életet, hálás lenni minden percért, értékelni és tiszteletben tartani embertársainkat. Jó egészséget és Isten áldását kívánom számodra, áldott szép napot kívánok. És most az első kérdésem az lenne hozzád, kedves papbácsi, hogy milyen érzésekkel költöztél be közel egy éve ide a Szent Erzsébet otthonba, ahol 162 idős személy él, és több mint 111 munkatárs dolgozik?
1: Egyszer volt, hol nem volt, szóval rég volt, múlt évezred végén, 1999-ben dr. Jakubinyi György érsek úr Nagyszebenből Bonczi Dára helyezett plébánosnak és szorványlelkésznek, négy plébániát vettem át. Az én mesébe illő, mert fogalmam se volt, hogy hol van Bonczi Dá. Annyit tudtam, hogy Benerekelek meséibe van ilyen, hogy Henczi Dától Bonczi Dáig folyt a sárga lé. Aztán megtudtam, hogy hol fekszik, és Dés, Csamosújvár és Kolozsvár között van. Hát nem volt mesébe illő két év, amit ott töltöttem, viszont a széki plébániát hetente kétszer kellett látogatnom, és keresztül utaztam Szamosújváron. Ez azért fontos, mert 2001-ben, amikor felszámolták Szamosújvárt, a ferences jelenlétet egyáltalán, akkor az örményeket ellátó ferences testvérek elköltöztek onnan, és új örménypap kellett legyen. Mivel a közösség ismert, ezért engem választott, így cseppentem belé ebbe az örmény kérdésbe is. Itt azért fontos, mert az idők folyamán 19 év szamosújvári plébánosság után kis kerülő, kitérő Marmaros-sziget, Székelyudvarhely, Marosvásárhely 3 éven keresztül, az következett, hogy a érsek úr, az új érsek úr közölte velem, hogy Gyergyóba kell jönnöm örményplébánosnak. Kinevezésben úgy van, hogy időrend és órendben leírva, hogy a Szent Erzsébet öreg otthon az örményplébánia. Hát vagy 9-10-szer költöztem. Soha nem mentem új helyre úgy, hogy ne féltem volna, legalább kicsit erősen. Hát ide is úgy jöttem, hogy teljesen ismeretlen volt, hát a vidék nem, de az örményközösség sem annyira, de kívülről nézve egészen más, mint belülről. Öreg otthonról jó véleményeket hallottam, jobbakat, mint az udvarhelyi pásztorbónuszról, de amikor gyerekzsivaj vesz körül Vásárhelyen, és óriási forgalom, és utána a csendes feszek, és totyogó, csuszogó emberek, és idősek, hát ez pont itt fix az ellentéte. Na, én tudtam, hogy én mindenit feltaláltam magamat, és megkaptam a közös hangot mindegyik közösségben, ahol megfordultam. Itt is lesz valahogy. Ezt zárójelben mondom, hogy Vásárhelyen a tanulmányi házat nem egy emblematikus szeméről nevezték el, Csató Béla, volt Sepsengyőri plébános is, hanem egy latin mondás, hogy Deus providebit. Ez azt jelenti, hogy Isten gondoskodik. Nekem 3 éven keresztül volt lehetőségem nem csak látni, hanem nézni.

0: nézni is ezeket a betűket, és megtapasztalni, hogy valóban Isten gondoskodik. Most ez biztos érvényes lesz Gyergyóra is, és még éppenséggel a Szent Erzsébet öreg otthonra is, mármint az én bőrömben keresztül. Mindenképpen félve jöttem, szeretettel fogadta, körülöleltek minden, ezzel nem is volt baj. Kicsit az volt a probléma, hogy a személyzetnek 99%-a nő. Hát ez nem megszokott egy átlag embernek sem az életében, hát még egy papnak, hogy ennyi nő vegye körül. Mindenképpen rövid idő kellett elteljen, tehát rövid idő, viszonylagos ez. 2-3 hónapon belül nem úgy itthon éreztem magamat, de utolért a lelkem. Ma szabad ilyen szakkifejezés használni. Tehát megnyugodtam, hogy na, alakul, és egészen szép jövő vár rám, ha szabad így fogalmazni.
1: De jó. Hogyan alakult ugye a küldetésednek az útja, idősekkel való kapcsolat? Ugye demens betegellátással is foglalkozunk, kórházlelkészként is dolgozol, kórházba is hívnak, plusz az örmény közösség. Megosztanál-e néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan?
0: Igen. Sokkal korábbra kell visszamennem, sokkal. 1992. április 25-én, amikor papá szentelt Bálint Lajos püspök úr, azt a papi jelmondatot választottam, ami az utolsó vacsorán hangzott el az Úr Jézus szájából, hogy értük, szentelem magamat. És én természetesen csiki székelyként, hát ilyen szűkő székely körzetben gondolkodtam, ez az értük, ezt értettem én ez alatt. És amikor Brassóban a moldvai románokat kellett gyontatni, illetve a ferences templomban németül misézni, a gyimesi csángoknál egy éven keresztül örömmel szolgálni, a nagyszebeni szászok között és románok és magyarok között, hát úgy tágult ki az az értük. De hol vannak itt a székelyek? És akkor lett Armenopolis, Szamosújvár, hol vannak itt a székelyek? Hát sehol sincsenek székelyek. Hát én értük, szenteltem magamat. És akkor úgy tágult a kör. És akkor így semmi különleges képzésben nem volt részem, az örmény liturgiát leszámítva. És akkor lett Gyergyó. Na hát itt székelyek vannak, ilyen. De hogy mind idős vagy van, hogy hát ez... Na, de örmények is és székelyek is. Úgyhogy végül visszakanyarodtunk az én eredeti gondolatomhoz, amelyik már teljesen kitágult, kiszélesedett, és most már bárki belefér, akivel kapcsolatba hoz össze a Jóisten. Bárki.
1: Istennek legyen hála. Hogyan látod az időskornak a lelki szépségeit is, akár a kihívásait?
0: A szépséget, én inkább a rokonságomra gondolok vissza elsősorban, édes szüleimre is. Hát az a sok gazdagság, amit nekünk, nekik főleg volt gyermekkoruk, és volt egy olyan tartalmas középkor, amikor meg kellett szenvedni is, de meg kellett dolgozni is, és a kicsinek is nagyon tudtak örvendeni. Ezek az emberek rendkívül gazdagok. Addig, ameddig szellemileg ezt tudják értékelni. Amikor már csökken a szellemi képesség, akkor is gazdagok maradnak, de akkor inkább a segített, felidézett emlékek, dalok, események, imádságok az, amik úgy egyensúlyba tudják tartani, úgymond.
1: És ha a kihívásokra gondolunk?
0: Az idősek szempontjából?
1: Igen.
0: Tehát a skála az nagyon széles és nagyon színes. Valakinek az is kihívás, hogy felkeljen. Az étkezése egyértelmű, úgyhogy magától értetődik, természetes, hogy én tudok étkezni vagy mosakodni. A séta az rendkívül fontos. Már akinek erre lehetősége van a saját fizikai erőből, aztán nagy ajándék az ápolóknak, amit tesznek szeretettel, hogy ha Elkezdve attól, hogy reggeli mosdatástól étkezésig még kitasztják a napra, levegőre, együtt imádkoznak, együtt énekelnek velük. Hát ez szóval példaértékű.
1: Köszönöm szépen. De miben látod a legfontosabb lelki szükségletet az otthonlakói között? Hogy mit tapasztalsz?
0: Olyan korúak vannak itt a Szent Erzsébet otthonban, hát még olyan korban élünk, hogy ezek a szép korú emberek tradicionális vallásosságban töltötték az életüket. Tehát nekik olyan természetes, hogy van szentmise, hogy van közös imádság, akár az ápolóknak a vezetésével is, és van egy lelki támaszuk, van egy lelkész közöttük, akire úgymond számíthatnak, amikor lelki igényük ezt kifejezésre jutottja.
1: Mit tapasztalsz, hogy hogyan segíti a hit az embereket, akár veszteségek, vagy betegségek, vagy magány idején?
0: Moment, el egy házaspár vendégem volt Németországból, hasonló cipőben vannak, mint én, ők civil szempontból, és mindazt mondják, hogy nem igénylik az öregek, a szépkorúak a lelki támaszt. Mármint Németországra gondolnak ők, amit,
1: igen, amit ők saját, tapasztalnak.
0: Igen. És ez a szomorú, hogy fel sem merül a gondolat is, hogy papot hívjanak, vagy szentkenet, vagy betegek kenete, vagy esetleg utolsó, akárhogy hívjuk, vagy hívják. Hát ez, ameddig én nem kóstolom meg az almás tésztát, addig nem is kívánom. Lehet a szemem esetleg kívánja, de úgy, hogy egyek is vele. Tehát amit nem gyakoroltam, és nem tartom enyémnek, sajátomnak, és nem volt ápolva, akkor az igény se fakad ki olyan magától értetődő módon. De most itt olyan élethelyzetben vagyunk, még ebben a korban, hogy erre lehet építeni. Tehát van hit, és ez ennélkül a tudatos állapotban természetesen.
1: Egy eléggé felgyorsult világban élünk, nagyon sok információ ér bennünket, ez talán generációkon átívelő jelenség, tehát ugye a fiatalok, gyerekektől fiatalok, idősekig, ugye a mindennapi életnek a forgatagába látjuk, hogy azért egy felgyorsultabb élet van, és ezt ugye az idősek is visszajelzik, hogy azért régebb, ezelőtt, annak idején, a mi korunkban ez nem így volt. Tehát, hogy nagyon sok változáson megyünk keresztül. És szerinted, mint lelkész, tehát hogy látod, tehát hogyan lehet mégis a lelki békét megőrizni?
0: Tudatos lelki élet, hogyha ez megtörténik, akkor nagy kapaszkodunk az imádság, nagy kapaszkodó a csend, nagy kapaszkodó lehet, akinek megadatott a humor, és a másokért való jelenlét. Itt lehet egy pohár víz is, vagy lehet egy taszigálás is, vagy lehet egy simogatás, vagy kézfogás, és ennél feljebb bármilyen fokon.
1: Megnyilvánul-e úgy az emberekben a lelki béke? Tehát hogy gondolod, hogy ez úgy látszik-e egy emberen, hogy egyensúlyban van úgy lelkileg? Vagy miben nyilvánul meg?
0: A szépkorúakra gondolsz?
1: Én úgy a szépkorúakra, de általánosan is, hogyha úgy arról beszélünk, hogy lelki béke, lelki egyensúly.
0: Hát az egyik jele mindenképpen az, hogy nem kapkod. Tehát hogy nyugodt a tartása, és van benne egy... Hogy is fogalmazom meg, egy alapjáratú derű. Tehát ami egy háttérzeneként egy egészen nyugtató, egészen támaszként is jelenlevő alaphangulat. ami nem olyan, hogy hullámzik, mert az alapja a Krisztus küldetés. És ez nem egy, nem is szlogén, ez nem egy elméletnek a egyik tőmondat része, hanem ez az élet, ez tulajdonképpen élet, Krisztus követés. Ha ez nem derűvel történik, akkor hát igen, hát akkor igen.
1: Valószínű, hogy nyugtalanabb az a személy, meg akár maga körül is több feszültséget okozhat. Ez.
0: Kavicsadóban, igen.
1: Igen, így is mondhatjuk. Így is mondhatjuk. Habár rengeteg kihívás van az életünkben, de az, hogy mégis, hogy visszataláljunk önmagunkhoz, és Istennel jó kapcsolatban lévén ezt a lelki egyensúlyt megtartsuk. Hát igen, én is úgy érzem, hogy ez az alapja mindennapi életünknek is, és valóban ad egy tartást és egy biztonságot.
0: A nagy forgalmú városokban, akár Nagyszebenben, akár Vásárhelyen is, úgy érzékeltettem ezt, hogy mit jelent, hogy a hitet ápolni, őrizni, kereszteléskor a gyertya, a meggyújtott gyertya, amit jelképez, hogy példaként hoztam fel a körükkeletieknek a vallásos szokását, hogy húsvétkor égő gyertyával mennek haza. És az égő gyertyát a széltől, a villamostól, a gyorsan rárobogó, éjrobogó, meg minden. Nagyon sok mindentől kell óvni, hogy ezzel az élő lánggal hazaérjek a templomtól hazáig. Ugye az életem folyamán ez ki mennyiben segített ezt a lángot, ezt a hitet őrizni, ez életművészet azért, hogy a lángot hazavigyem. És ugyanígy a föld élet folyamán is, ez egy cél, hogy de ide újra vissza kell térni, hogyha esetleg kialszik, akkor meg lehet gyújtani. Ez az előnyünk nekünk, hogy újra tudjunk kezdeni. Mert a szél kifújja közben.
1: Milyen szép gondolat. Hát igen, ez egy kapaszkodó akár a hallgatók számára is, hogy mindig van új lehetőség, és hogy sose adjuk fel, higgyünk az újrakezdés lehetőségében. Babácsi kedves, a legnagyobb örömöt, értéket ebbe a közösségben mi jelenti számodra?
0: Szabad-e egészséges önzőnek lenni?
1: Abszolút szabad.
0: Beteges ember vagyok, és hát ahhoz, hogy a lelkem a felszínen szuszogjon, fontos azt is, hogy a testem ápolva legyen. És itt nem a tisztálkodásra gondolok. Egy sugárterápia után, utóterápia közepén kerültem ide. Vásárhelyen kényelmes volt, az orvosok, asszisztensek mindig közel voltak, és szakorvosok, minden, ez egy kicsi aggodalommal töltötte. Itt most hogy lesz tovább? Örömmel tapasztaltam meg, hogy igen, nagyon figyelnek rám, tudják milyen minden nyavajámat, és messze menőleg támogatnak. Ez az egészségügyi fele. A lelki fele, amitől azt hiszem talán kicsit jobban féltem, az, hogy találom fel magamat ebben a közösségben. Az örményeknél teljesen tiszta volt, hogy én végzem a liturgikus részét, a templomit, ami szükséges, az adminisztrációt végzik az örmények, és békében vagyunk. De itten teljesen más az élethelyzet. Azért, mert itt lakok, itt étkezek, itt lettem családtag, és így is kezelnek, kollégiális szinten is, és ez nagyon meglátszik azon, hogy legkisebb apróságig membe hálás tudok lenni. Elvárások nélkül természetesen, de hogyha valami természetesnél, picivel, centiméterrel, többet kapok, rendkívül örvendek. És hogyha valaki, akinek a jelenlétét megszoktam, és elmegy szabadságra, hamar észreveszem, hogy hoppá.
1: Hát, mindig is az volt a célunk, hogy az időseinknek, akik itt élnek, tudjunk második családjukká válni, és én olyan boldog vagyok ettől, igazgatóként is, munkatársként is, hogy részedről is ezt hallom, hogy valóban tud egy közösség olyan támogató erőforrásá válni bárki számára, ahol úgy érezheti, hogy nincs egyedül, és egy befogadó családban van. Milyen erőforrásaid vannak így a mindennapi élet során?
0: A végasszom az, hogy a küzdelemben nem vagyok egyedül, és érzem a fizikai, lelki gyengeségeimet is. Nagy kapaszkodó számomra, amikor szent mise lehet, végezhetek akár örmény, akár latin szertartás szerint, ez rendkívül fontos számomra. Jó helyen lakok itt az otthonban, csend vesz körül, nincsen zakatolás. Ez jó, hogy amikor mindent ki lehet kapcsolni, és csendben lenni. És ami még nagyon fontos, az emberekkel való kapcsolat. Vannak olyan személyek, akikben 120%-ban megbízhatok, és el tudom mondani azt, hogy hát most éppen fáradt vagyok, vagy most nem tudok figyelni, vagy most egy kicsit nehéz, nem tud segíteni, mert ez az én dolgom, de köszönöm, hogy meghallgattál. Ez rendkívüli támasz számomra. Mindig is az volt. A lelki vezetést az fontosnak tartom, a rendszeres, tudatos lelki életre való törekvést. Azt tudom mondani, hogy amikor Vásárhelyen voltam 3 éven keresztül, rendszeresen jártam ki Maros-Szentgyörgyre, és a Maros-Szentgyörgyi Kármelita apácák a Szent Mise keretében a felajánláskor nem énekeltek. Így aztán lehetőségem volt tudatosan nem csak úgy gépiesen mondani a kenyér és a bor felajánlási imáját, hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret és a bort. Ezt kérem szépen, ezzel a gondolattal jöttem én ide Gyergyóban, hogy áldott vagy Urunk, mindenség Istene. Ebben benne van hála is, benne van kérés is akár, és benne van a jelenlét is.
1: És egy hatalmas erőforrás.
0: Abszolút.
1: Hogyan gondolod, vagy mit jelent olyan szép és őszinte beszélgetés, úgy érzem ez a mai beszélgetésünk. A megértő gondozás kulcsa adásban vagyunk. És hogy mit jelent számodra ez a megértő gondozás kulcsa?
0: Magamból indulok ki, nekem az a gátlásos is vagyok, és büszke is, rátarti akár sokszor, de amikor annyi alázat sincs bennem, hogy kimondjam azt, hogy most jó van ebbe segítség. Hogy ez valaki, aki közeli és ki tudja találni, ez nem mondom, hogy művészet, hanem ember közelisége, ennyi. Tehát ez nem egy különleges. Szóval különleges adottság a másikra ráérezni. Az, hogy idővel kifejlődik az ápolóba, a gondozóba, a lelkészbe is az a érzékenység a másik iránt, hogy most tulajdonképpen nem is kell szóljak semmit, csak fogja meg a kezét, vagy valami hasonló. Na most ez az időseknek, a betegeknek a gondozásában rendkívül fontos tényező a hozzátartozó. Hogy mennyire tartja fontosnak? Mivel a főesperességi papság úgy döntött, hogy fel kéne, hogy kórház lelkész legyek, ezért folyamatosan készen létben vagyok, bármikor hívnak, hogy sürgősségre, intenzívre, akkor menni tudjak. És az a tapasztalat, hogy legtöbbször az asszisztensek a család kérésére veszik fel a telefont, és hívnak, hogy kérik, mert a illető beteg nem tudja ezt kérni. Na, szóval itt a háttércsaládi viszonyokra, illetve igényességekre is gondolok, nem csak a közvetlen emberi kapcsolatokra, ami döntő olyan szempontból, amikor már nem tudja az igényét kifejezni, akár fizikai, akár lelki szempontból ez illető.
1: Lassan a műsor időnk végéhez közeledünk. Még egy kérdésem lenne hozzád. Milyen imádság vagy gondolat kíséri a mindennapjaidat, amit akár szívesen megosztanál a hallgatókkal, mint reményt adó kapaszkodót?
0: A lelki vezetőm szavaival élve, Jézus Krisztus Isten fia könyörül rajtam. Ezt szoktam közben imádkozni és ismételni. Ne teljen el olyan nap, hogy ez nem fordul meg a gondolatunkban, lelki világban. Könyörülj rajtam.
1: Amen. Én hálás szívvel megköszönöm főtisztelendő Szakács Endre címzetes esperes úrnak a mai beszélgetést, az őszintességét, az emberségét, a hitben való támasznyújtást akár a hallgatók számára, és kívánok számodra további jó egészséget, kitartást ebben a csodálatos hivatásban, melyben a Jóisten téged is vezet. Kívánom, hogy valóban úgy, ahogy megosztottad velünk, minden nap érezd meg, hogy ebben a nagy családban nagyon sok erőforrás van, és a Jóisten áldása kísérje minden napodat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagyon szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. Egy műsorváltozás történt a ma este folyamán, ahogy a kedves hallgatók a háttérben hallják, a világ békéjéért írta elő 14. Leó pápa a rózsafűzért, a világ békéjéért. Kapcsolódjunk bele, mi is szívvel, lélekkel imádkozzunk együtt.

0: különböző kegyhelyek is fognak kapcsolódni, többek között Fatima, Lourdes, Medjugorje. Különféle méltóságok vannak már jelen. Ezt a rózsafűzét az internetfórumon, a vatikáni csatornán, a YouTube csatornáján is élőben lehet követni. Kedves hallgatók, ahogy hallják a tapsot, megérkezett a Szent Atya Leó pápa a helyszínre.
1: Thank you.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, fratelli e sorelle,
1: siamo Atya, Fiv e Szentlélek nevében. Amen.
0: Pellegrini presenti nei santuari mariani del mondo per pregare il Signore che doni pace.
1: Az Úr békéje legyen veletek és a te lelkeddel, kedves testvérek.
0: Che doni pace a lei dedicato. Imploriamo con insistenza il dono di pace. Non stanchiamoci di supplicare il Signore.
1: Szeretünk azért, hogy imádkozzunk az Úrhoz, hogy adjon békét a népeknek és a nemzeteknek. És ennek a hónap végén a Szűzanyának szentelve.
0: Fatta di rispetto reciproco e di condivisione fraterna.
1: Most soha ne fáradjunk bele abba, hogy könyörögünk az Úrnak a megtérésekért, az ő kegyelmének, a kegyelmi ajándékainak, a megtérés kegyelmének. Soha ne fáradjunk bele, hogy könyörögjünk, és nyissa meg a szívünket a békére. Ez a rózsafűzér imádság váljon mindannyiunk számára elkötelezettségé, hogy a békeépítői lehessünk.
2: L'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù.
1: Az első örvendetel.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Az angyal bejelenti Máriának Jézus születését. Lukács evangéliumából olvasnak egy részletet.
3: Promessa sposa di un uomo.
1: Az angyal bejelenti Mária, Isten elküldi Gábor angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe.
3: Si chiamava Maria. Entrando da lei disse: Rallegrati, piena di grazia. Il Signore è con te.
1: A Szűzet Máriának hívták.
3: L'angelo le disse: Non temere, Maria.
1: Az angyal ezt mondta Máriának.
3: Grazia presso Dio.
1: És odalépve hozzá így szólt: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes az Úr van te levelet, és íme fog méhedben fogansz, fiút szűsz, és Jézusnak fogod nevezni.
2: Per intercessione di Maria Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per le vittime della guerra, soprattutto per le persone più deboli, i bambini, gli anziani,
1: Maria,
2: gli ammalati.
1: Közbenjárására hozzád imádkozunk, Uram, a háború áldozataiért,
2: e le madri che aspettano il ritorno dei figli,
1: a gyermekekért, a betegekért,
2: e per i figli
1: háború áldozataiért,
2: perché nessuno abbia a soffrire ingiustamente,
1: szenvedő családokért.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave o Maria,
1: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia,
1: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óránemben. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óránemben.
2: Ave Maria, piena di grazia,
1: kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
2: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdett

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
1: Mú Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörög érettünk.
2: Secondo mistero gaudioso. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Második szemtitok. Mária meglátogatja Erzsébetet, szintén Lukács evangéliumából. Olvasnak egy evangéliumi részt. Második örömteli rejtély, amikor Mária meglátogatja unokatestvérét, Erzsébetet, belépve Zakariás házába üdvözölte Erzsébetet.
3: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo.
1: Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És itt abban, hogy beteljesedik, amit az Úr mondott neki.
4: Ti preghiamo, Signore.
1: Mária béke királynő közbenjárására imádkozzunk hozzád, Urunk, azok fele, akik reményt hoznak, és hogy mindig megmarad, hogy mindig irgalmad eszközei maradhassunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore con te.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus. Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: Jézus mio, perdona le nostre.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörög érettünk.
2: Terzo mistero gaudioso.
1: Harmadik szent titok.
2: Il figlio di Dio nasce dalla Vergine Maria.
3: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Jézus Isten fia, Szűz Máriától születik.
3: Un decreto di Cesare
1: Augusto
3: ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe dalla
1: Azokban a napokban Augustus császár rendeletet adott ki, hogy népszámlálást tartsanak az egész földön, vidéken, lakott vidéken.
3: Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono
1: József is felment Galileából Názáret városába, Júdeába, Dávid városába, melyet Betlehemnek hívtak.
3: E lo pose in una mangiatoia.
1: Megszülte ott elsőszülött fiát.
3: Non c'era posto nell'alloggio.
1: Tojába takarta, jászolba fektette, mert nem volt számukra hely a fogadóban.
4: Per intercessione di Maria, Regina della Pace, ti preghiamo, Signore, per il personale medico.
1: Mária béke királynő közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk.
4: Portano le altri umanitari ai più bisognosi. Perché siano sempre
1: az orvosi és paramedicinális személyzet, valamint az önkéntesek számára, akik nap mint nap humanitárius segítséget nyújtanak a leginkább rászorulóknak, hogy egyre meggyőzőbbek és többen legyenek azoknak, akik nyitott szívvel fogadják
4: sia fatta la tua volontà.
1: A nagy lelki, hogy ne, soha ne fáradjanak bele a nagy lelkűség és a szolidaritás. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyünk egy kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most is, halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria,
1: üdvözd egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője, könyörögj érettünk.
2: Quarto mistero gaudioso.
1: Zörvendetes.
2: Maria e Giuseppe
1: titok negyedik.
2: Presentano Gesù al Tempio.
1: Szent titka. Mária és József bemutatják Jézust a templomba. Lukács evangéliumából olvasnak szintén.
3: Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo spirito,
1: belvitték a gyermeket Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak. Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű ember, a lélek indítatására bement a templomba, és amikor a szülei bevitték a gyermek Jézust, karjába vette, és áldotta Istent.
6: Per l'intercessione di Maria, regina della pace, ti preghiamo, Signore, per quanti soffrono la violenza.
1: Mária béke királynője közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk.
6: Per quanti subiscono umiliazione che attentano la dignità della persona. Perché non perdano la speranza.
1: Azokért, akik a háború erőszakát szenvedik el, foglyokért és a megaláztatást elszenvedőkért, hogy ne veszítsék el a reményt és vigasztaláljanak azokban, akik elkötelezettek az erőszak leküzdésében. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
6: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
6: Ave Maria, piena.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
6: Ave Maria.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: órája nem. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Quinto mistero gaudioso.
1: Az örvendetes
0: Maria e Giuseppe
1: titok, az örvendetes József ötödik szent titka.
2: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Mária és József a templomban megtalálják Jézust, szintén Lukács evangéliumából olvassák. Jézus szülei minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvéti ünnepre. Amikor 12 éves lett, az ünnep szokása szerint felmentek, és három nap múlva megtalálták a templomban, amint a tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Amikor megtalálták, elámultak, és az anyja így szólt hozzá. Ian, miért tetted ezt velem? Íme apád és én izgatottan kerestünk téged, és ő így felelt, miért kerestetek engem? Nem tudjátok, hogy nekem atyám házába kell lennem?
0: Per intercessione di Maria, regina
1: della Vergine. Szűzanya közbenjárására imádkozunk hozzád, Urunk.
0: Per la morte redentrice di Gesù Cristo, che ha riconciliato il mondo con il Padre, cessino le guerre.
1: Mert Jézus Krisztus megváltó halála által.
0: Fra tutte le nazioni. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Szűnjenek meg a háborúk, és uralkodjék a tartós béke minden nemzet között. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave o Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Béke királynője.

0: Preghiamo insieme. Secondo le intenzioni del Santo Padre.
1: Mindannyian a Szent Atya szándékára.
0: Padre nostro,
1: mi atyánk,
0: che sei nei cieli, sia santificato.
1: Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, tegye meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Ave Maria, piena di
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Ave Maria,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most is.

0: Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annuncia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia.
1: Hallgatjuk meg, mit mond az Úr, az Isten.
0: Le parole del Salmo
1: mondja a Szent Atya.
0: Accompagnano bene la nostra preghiera del Rosario questa sera, perché esprimono la speranza
1: a hívei számára,
0: hogy
1: térjenek vissza a hit, térjenek vissza bizalommal hozzá, és ahogyan a zsoltáros szavar is jól kísérik ma estenként a rózsafűzér imádságunkat, különösen akkor nehézségre vélés erőszakával szemben, a jelenlegi erőszakával szemben, készítsük fel szívünket, hogy meghallgassuk az Úr igéjét, az Úr szavának, az Úr szavát meghalljuk, hogy imádságban megérthessük, és ismerjük fel Isteni gondviselést, aki mindig segít nekünk, és a Szűz Mária, aki a hívők példaképe, és aki szíve fülét odaadja, hogy meghallja, amit mond az Isten, engedelmességével a Szűzanya tehát példakép számunkra, és aki üdvözli Isten fiának megtestesülését az anyamében. Mária és a rózsafűzér misztériumának a szemlélése, egy egyetlen végleges szó, amelyet az Atya mondott, béke szava azoknak, akik szívükkel visszatérnek hozzá, bűnbánattal még akkor is, ha eltévedünk, és jön, hogy ő megkeressen minket, és a szokásos szeretetével közeledik ő mindig hozzánk. Alkamra tettem békesség a távoliaknak és a közelieknek, aki hisz Istenben, az meg kell értse ezt a béke hirdetést, és saját kezülekkel építeni ezt a békét. A béke valójában nem egy elmélet, amelyet laboratóriumban kell tesztelni, hanem sem egy naív illúzió, sem egy üzlet, amit irányítani lehet és kamatoztatni. Ez egy mindennapi elkötelezettség az életünkben, és igazságból és szeretetből fakad. Mint az embereket, családokat, közösségeket, népeket egyesítő harmónia, és még ebben a konfliktusokkal és feszültségekkel teli időszakban is lehetséges a béke. Az ártatlan gyermekek, gyötrődő szülők, a beteg, szenvedő emberek minden korosztályából, mindenki, mindannyiunknak csak ez szó van a száján, most, hogy béke. Tudjuk, hogy a béke mindig lehetséges, mert az Isten ajándéka. Ez a béke az ő békéje, Jézus Krisztus arcával rendelkező, és Isten fia, aki értünk adott életével megbékéltette a mennyet és a földet. Ő a mi békénk, aki lerombolja a falakat, és aki alázattal legyőzi a gőgöt, és megvált a bűntől az egész teremtést, amikor az Úr Jézus velünk van, és mi az ősz, és mi igazi módon viselkedünk, mint szeretetének a tanítványai, amikor elhatároljuk magunkat Istentől, eltávolodunk az emberektől, fele barátunktól, hogy közömbösek maradunk a fájdalom iránt. Az egyes személyek feladatai és felelősségei köré, körei szerint nem szabad ártatlanok sírását hallani a városainkban.
0: cominciando da cose piccole ma importanti, astenendosi da ogni violenza verbale o fisica nella vita di ogni giorno e anche nei social media.
1: Utat engednek az igazság és az igazság utáni szomjúságnak, de mindenkinek meg kell tennie a magáét azzal, hogy elkezd tartózkodni minden verbális és fizikai erőszaktól. Kedves testvéreim, az igazi béke a szerető szívben kezdődik, és a szavakat kimondó lajkak tanúi, azok egyeztetés, az ajkak tanúi a meghalt, és Isten, ő tulajdonképpen béketeremtőket keres. Isten béketeremtőket keres. A mi szentséges szűzanyánk segítsen nekünk válaszolni mindenre, és nem szavakban, hanem tettekben. Most egy kis csend van, személyes csend, reflexió az elhangzottakra.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, Regina della Patria.
1: Add meg híveidnek, Urunk Istenünk,
0: salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia.
1: Hogy mindig élvezhessük a test és a lélek egészségét a legszentebb Mária dicsőséges közbenjárására. Az Úr legyen veletek.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, véget ért a világ békéért felajánlott rózsafűzér. Köszönjük, hogy kapcsolódtak önök is a szép rózsafűzér imádsába, melyet 14. Leó pápa írt elő. Reméljük, hogy, sőt, biztosak vagyunk benne, hogy hamarosan meghallgatásra talál ez az imádságunk is. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Egy áldott szép estét, holnapra pedig egy áldott szép vasárnapot, Szent Háromság vasárnapján. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Kedves hallgatóink, most elhangzott műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése volt.

reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetek

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót ebben a déli órában. A mikrofonnál
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, megkondultak a harangok és imára hívnak bennünket. Ebben a nagy melegben pár percre álljunk meg, csendesedjünk el, tekintsünk önmagunkban, de tekintsünk leginkább a jó Istenre úgy, ahogy a szűzanya tette, és vele együtt mondjuk ki mi is, hogy legyen nekem a te igéd szerint. Hívjuk önöket, hogy imádkozzuk el együtt a déli úrangyalaimát, majd ezt követően a zsuluzsmából a napközi imaórát. Ma is felajánljuk az imáinkat betegekért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért különösen, de imádkozunk a családokért, a családokban az egységért, egyetértésért, békességért, szeretetért. Imádkozzunk a vizsgázó diákokért, hiszen ma volt matematikából az érettségi, a tanárokért, hogy legyen türelmük és odafigyeléssel nézzék át, javítsák ezeket a dolgozatukat. Minden kedves hallgató szándékáért, és nem utolsó sorban hálatelt szívvel minden adományozóért és önkéntesért. Tartsanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem. Bűntől az ifjú hogyan tisztíthatja meg útját? Csak úgy, ha megtartja tanításodat.
1: Buzgó szívvel csak téged kereslek. Ne engedd, hogy parancsaidtól eltérjek.
0: Beírtam szívem rejtekébe intéseidet, hogy ne vétkezzem ellened.
1: Bő áldás vagy nekem, Uram. Taníts meg tetszésed szerint élnem.
0: Beszédes ajkamon szüntelen, a te ajkad ígéit ismételgetem.
1: Bizonyságaid útján boldogabb vagyok, mint akármilyen gazdagságban.
0: Bensőmben törvényeidet forgatom, elmélkedem útjaidról.
1: Boldogságomat csak igaz igédben találom, szavaidat nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Bő áldásunk vagy nekünk, Uram, taníts meg tetszésed szerint élnem.
1: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Hallgasd meg, Uram, igaz ügyemet. Figyelj könyörgő szavamra.
0: Imádságom felé hajoljon füled, mert nem csalárd az én ajkam.
1: Színed előtt hangozzék felmentő ítélet rólam, hiszen szemed az igazságot nézi.
0: Vizsgáld meg szívemet, látogass meg éjjel, tűzpróbának vess alá. Nem lelsz bennem gonoszságot.
1: Szám nem beszél az emberek dolgairól. Ajkad igéi miatt őrizkedem az erőszakosok útjától.
0: Lépteimet ösvényedhez szabom. Lábam így meg nem inoghat.
1: Hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz, Istenem. Fordíts felém füledet, hallgasd meg szavam.
0: Csodás jóságodat mutasd meg. Az ellenségtől jobbod megmenti a benned bízót.
1: Óvj engem, mint szemed fényét. Szárnyad árnyékában védj meg engem. A gonoszoktól, akik szorongatnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Lépteimet ösvényeidhez szabom, Uram. Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Halálos ellenségeim körülvettek, elnehezült szívüket bezárták. Szájukból kevésség árad.
1: Sarkamban vannak, körülvesznek. Szemük azt vizsgálja, hogyan tiporhatnának földre.
0: Olyanok, mint a prédára éhes oroszlán, mint a rejtekben lapuló oroszlánkölyök.
1: Kelj fel, Uram, szállj szembe velük, terítsd le őket. Kardoddal mentsd meg életemet a gonosztól.
0: E halandóktól oltalmaz, Uram, kezeddel. E halandóktól, akiknek osztályrészük csak ez az élet.
1: Amit nekik szántál, töltsd meg azzal gyomrukat, lakjanak jól fiaik, és ami megmaradt, hagyják gyermekeikre.
0: De én igaz voltomban látom meg arcodat, és színed látása tölt el, ha felébredek.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Kelj fel, Uram, oltalmazd meg engem. Mint ahogy szent, aki meghívott benneteket, legyetek ti is szentek bármilyen körülmények között, mert megvan írva, szentek legyetek, amint én is szent vagyok.
0: Igazságba öltözzenek papjaid, Uram,
1: és szentjeid újongjanak.
0: Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, Segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan a Déli Magazinnal várjuk Önöket. Akik Önökkel imádkoztak,
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! 2026. július 1-e van. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából jelentkezünk. A mai Déli Magazin szerkesztői
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Köszöntjük szeretettel kedves hallgatóinkat is a következő közel 45 percünkbe. Azon törekszünk, hogy kellemessé tegyük önöknek ezt az időt. Hamarosan híreket fogunk beolvasni, programajánlókat hallhatnak. Átnézzük a naphőmérsékleti értékeit, időjárás jelentést is hallhatnak, majd a napevangéliumát ismétlésben fogjuk meghallgatni Baróti Tibor segédlelkész tolmácsolásában.
0: Adásidőnk második felében a filmvilágába kalauzoljuk hallgatóinkat. Én már elárultam a délelőtt folyamán, mikor volt egy műsorajánló, hogy olyan filmet választottunk, ami kapcsolódik az elmúlt hét eseményeihez és a jövő hónap eseményeihez. A film címe a Diadal, a harc elkezdődött. Ez egy dokumentumfilm, igaz, hogy nem új, 2013-as, de úgy gondoltuk Marikával, hogy mindig aktuális, ugyanis Medjugorjeban zajlik, és hát nem mondunk többet.
1: Milyen most?
0: Marikai, figyel, hogy én még mit árulok el a hallgatóknak. Jó, ennyit árulunk el. A filmajánlóban majd többet hallhatnak.
1: Szeretettel ajánljuk majd a kedves hallgatóink figyelmébe, és adásidőnk végén egy műsorismertetővel fogunk búcsúzni önöktől. Kellemes rádiózást kívánunk mindannyiuknak.

0: Kedves hallgatók, a pontos idő 12 óra és 18 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Csipike 60 pluszos kiállítás.
1: A Sepsi Buk és a Csernátoni Haszman Pál Múzeum után a Sepsi Szentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtárban is megtekinthető a kolozsvári Quadro Galéria anyagából összeállított Csipike 60 plusz kiállítás. Idén ünnepeljük a Csipike a Gonosz Törpe című meséskönyv első kiadásának 60. évfordulóját. A kiállítás válogatást kínál Rusz Lívia eredeti illusztrációiból, amelyek Fodor Sándor meseregényének kiadásait gazdagítják. A tárlaton bemutatott rajzokon nyomon követhető, hogyan változtak a szereplők, az erdő, illetve Rusz Lívia művészi felfogása az idők során. A kiállítás holnaptól előreláthatóan egy hónapig látogatható a könyvtár Gábor Áron termében. Csoportok esetében előzetes bejelentkezés szükséges a 0267-312-133-as telefonszámon, tehát a csoportok a következő telefonszámon jelentkezhetnek: 0267-312-133. Csíkszeredai kórháznapok.
0: Július 2-a és 5-e között zajlik a 10. Csíkszeredai kórháznapok a Szápiencia Emte Csíkszeredai karán. A szakmai konferencia hagyományos találkozási pontja a térség orvosainak, asszisztenseinek, és célja, hogy bemutassák a medikális újdonságokat, értékes szakmai tudást kínáljanak. A tudományos szekciókban a kardiológia, az azt anesteziológia, a sebészet, az újszülött és gyermekgyógyászat, a neurológia, a fertőző betegségek, a családtervezés mellett szó lesz sebészeti innovációkról, robotizációról, lézeres eljárásokról és a fluoreszcens festés gyakorlati alkalmazásáról. Gyakorlati műhelymunkákon körüljárják az orvos-beteg kommunikációt és a munka-magánélet egyensúlyát is. Idén is szerveznek nyitott előadásokat az onkológia, kábítószer fogyasztás, táplálékkiegészítők és hepatitis fertőzés témájában. További részletek a kórház honlapján találhatók. Koncert Sepsi Szentgyörgyön.
1: Koncert sorozatra érkezik Erdélybe a budapesti Medikántár Evegyes Kar, hogy több településen is megosszák a közös éneklés örömét és a kórus zene sokszínűségét. Sepsi Szentgyörgyön holnap este 7 órakor a Promuzika Kamara Kórussal adnak közös koncertet a Gyöngyvirág utcai református templomban. Vezényel Tőri Csaba, Behany András, illetve Sipos Zoltán. Zongorán közreműködik Natasza Lázik. Csíkszeredai és csíksomlyói Élet a lélekben ima csoportok találkozója.
0: Szombaton délután 14:30 és este 7 óra között a csíkszeredai Szent Ágoston templomban tartják a csíksomlyói és csíkszeredai Élet a lélekben ima csoportok találkozóját. A programban szerepel rózsafüzér, elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás és ünnepi szentmise. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Hivatás tisztázó lelki program fiataloknak.
1: Július 8-a és 10-e között a Mária Radnai Kolostorban a Papi Hivatások Egyházmegyei Központja szervezésében lelki programot tartanak azoknak a fiataloknak, akik hivatást éreznek a papi vagy szerzetesi szolgálatra. A Kocsik Zoltán atya, a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Liceum igazgatója által vezetett lelki program keretében elmélkedésekre, csoportos és egyéni beszélgetésekre, a templomban szentségimádásra, szentmisére kerül sor. A program témája: megerősödni az Istennel való kapcsolatban. Székelyföldi vándorbölcsőlakók találkozója.
0: Idén második alkalommal kerül megszervezésre a 2018-ban Csinódból elindult székelyföldi Vándorbölcső program keretében a bölcsőlakók találkozója augusztus 8-án Oroszhegyen. A találkozó déli 12 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a nyuladi Szent László oltárnál a település határában. A szentmise végén bölcsők átadására és megáldására kerül sor. Ezt követően egy ünnepi műsor teszi emelkedettebbé a hangulatot. A késő délutánig tartó program a közeli Kultúrcsűrnél folytatódik, családias hangulatban. Jelentkezhetnek olyan családok is, amelyek jelenleg várnak kisbabát és az újszülöttet majd bölcsőben szeretnék ringatni. Ez a nap a székelyföldi családokról szól. A rendezvényen való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, melyet a következő telefonszámon tehetnek meg: 0760 779 835. Még egyszer a telefonszám: 0760 779 835. De lehet e-mail címen is: bioversum@gmail.com. Jelentkezni augusztus 1-ig lehet. Zarándoklat Medjugorjéba.
1: Október 25-e és 31-e között újból medjugorjei zarándoklat lesz Karácsony Tibor atya vezetésével. A zarándokok minden nap szentmisén, szentségimádáson és rózsafüzélen vehetnek részt. Ellátogatnak a csenákoló közösséghez, végigjárják a Krizevác és a Podbró hegyeket is, valamint a Medjugorje közelében levő vízeséshez is elzarándokolnak. Részvételi díj 350 euró, amely tartalmazza a szállást, étkezést, utazást és a belépőket. Jelentkezni és a részletekről érdeklődni Tibor atyánál a 0771 084 735-ös vagy Mitra Liviánál a 0743 782 461-es telefonszámon lehet. Megismétlem a telefonszámokat. Jelentkezni Tibor atyánál a 0771 084 735-ös telefonszámon, vagy Mitra Liviánál 0743 782 461-es telefonszámon lehet.
0: Híreink végén pedig röviden az időjárásról is hallhatnak. A kánikula tovább folytatódik a bánság északi részén, körös vidék déli területein, többek között, ahol az évszakhoz képest kiemelkedően magas értékeket mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 31 és 34 fok között alakul, míg a tengerparton és a Duna deltában hűvösebb, 27-29 fokos értékek várhatók. Ma este 9 óráig másodfokú narancssárga jelzésű riasztás lesz érvényben, az intenzív és tartós hőhullám, a helyenkénti hőségriadó és a fokozott hőérzet diszkomfort miatt. Körös vidék északi részén, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában és Havas-Alföld északkeleti részén. A maximumok Kelet-Erdélyben 32 és 33 fok között, mi Körösvidék északi területein és Máramarosban 37 fok körül alakulnak. Szintén ma elsőfokú figyelmeztetés lép érvénybe 23 óráig a viharos idő és a jelentős mennyiségű csapadék miatt. A bánság déli részén többfelé a hegyvidéken viharos időszakra kell számítani. A heves felhőszakadásszerű záporokat, villámlás, valamint általában 50-70 km per órás széllökések kísérik. Helyenként szélviharok és jégeső is kialakulhat.
1: És nézzük át, hogy milyen hőmérsékleti értékeket mértek ma délben 12 órakor Erdélyben, Párcimban és a bánságban. A legmelegebbet, 34 fokot Szatmár-Németiben mérték, ezt követi Nagyvárad 32 fokkal. 31 fokot jelentettek Zilahról, Nagybányáról, Máramaros szigetről és Beszterciről 30 fokot mértek Aradon.
0: 29 fokot mértek Désen, Gyulafehérváron, Kézdivásárhelyen, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen és Tordán. 28 fokot jelentettek Déváról, Marosvásárhelyről, Nagysármásról, itt Sepsiszentgyörgyön is 28 fokot mértek, és Temesváron is ugyanennyi volt. Baróton 27 fok volt, szintén 27 fokot mértek Csíkszeredában, Fogarason, Maroshévízen, és 26 fokot jelentettek Nagyszebenből, Dicsőszentmártonból, 25 fokot pedig Brassóban és Gyergyó alfaluban mértek. Ha valaki a tengerpartra szeretne utazni és ott tölteni egy kis időt, Mangálián, Konstancán 27 fok van.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
0: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus a Genezáreti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. Megszállottak, kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötörj minket? Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre azt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és oda veszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozzék a határokból. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Szeretett Mária rádió hallgatók, Jézus hatalma a gonosz lelkek fölött is érvényesül. Az ő isteni hatalma Máté evangélistának a látó szögéből a szellemre, erre a gonosz lélekre irányul, aki fogva tartja a két embert. A sátáni erők azon vannak, hogy elzárják az emberek előtt az üdvösség útját. És ebben az evangéliumi részben ez nagyon valóságosan megjelenik, mert Máté megjegyzi, hogy annyira

elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. Vagyis elzárták ezt az utat. Képletesen, vagy átvitt értelemben az Istenhez jutás útjáról van szó, és az ő boldog életében való részesedés, az ő boldog életébe való belekapcsolódásnak az elzárásától. A sátán megpróbálja, hogy védje saját magát Jézussal szemben. Megpróbálja védeni az állásait. Azzal vádolja Jézust, hogy ő ment be a területére. Keserűség, gyötrelem a gonosz számára Jézus jelenléte és Isten országának megérkezése. Azt mondja, hogy idő előtt gyötör minket, vagyis úgy érzi, hogy még túl korán van ahhoz, hogy Isten országa megvalósuljon az emberek között. A sátánnak ez a szemléletmódja elvezeti oda őt, hogy könyörög, elismerve Jézus istenségét, isteni nagyságát, méltóságát, és könyörög hozzá, hogyha kiűzöl minket, akkor küldj a sertéskondába. Az alkú végzetes. Azt látjuk, hogy a pusztulás képe nagyon is megrázó. Megjegyzi az evangélista, hogy amikor a sertéseket megszállták, a konda a meredek partról a tóba rohant. A szakadékba zúduló állatok fölött összecsapó hullámok emlékeztetnek bennünket, vagy emlékeztethetnek bennünket az Egyiptomból való szabadulás csodájára is, amikor a választott nép száraz lábbal halad át a sás tengeren, de az egyiptomiak fölött összecsapnak a hullámok, oda vesztek az egyiptomiak, akik az istentelenséget, a bűnt képviselték. Ez az üzenet csúcsa ma számunkra is, hogy a sátán uralma véget ért. Ez egy csodálatos hír, egy nagyon megerősítő kép segítségével, hogy elveszett, oda veszett a sátánnak az uralma Isten országának megérkeztével. A gadarai lakosok azonban nem fogadják pozitívan. Ez a vidék pogány vidék. Ők még nem értették meg, és emiatt így nem is képesek befogadni a jó hírt. Talán lehet az a tapasztalatunk az evangélium végkicsengéséből, amikor megkérik Jézust, hogy hát inkább menjen el az ő területükről, határukból, hogy mintha Jézus jobban tudna hatni a gonosz lelkekre, mint az őt be nem fogadó, vagy befogadni nem akaró szívekbe. Ezek a pogányok azonban olyas valakik, akik még nem váltak alkalmassá Isten országára, de Jézus nem mond le róluk. Bár látszólag még az ellenség birodalmának az alárendeltjei, a részesei, attól Jézus nem mond le róluk. Ez számunkra is meghívás a mai napon, mert vannak életünknek azok a területei, amelyeket ma feltérképezhetünk, ahol talán még nem fogadtuk be Jézust, vagy nem engedtük Isten országát megvalósulni. Ahol Isten csodálatos tetteit, mint ebben az evangéliumi szakaszban a csodálatos megszabadulást a gonosz lélektől vagy lelkektől, nem tudjuk jól fogadni, hogy Isten csodáira még nem érett meg a szívünk. És kérhetjük, sőt megnézhetjük a mai nap folyamán, hogy melyek azok a területek, ahová Jézus uralmát be kell hívnunk, be kell engednünk. Melyek azok a területek, ahová újra és újra kell kérnünk Jézust, hogy ne menjen el. Nekünk a mi történetünk lehet egy pozitív válasz a gadariakkal szemben, hogy kérjük Jézus, maradj velünk, és tégy csodákat az életünkbe, segíts a tisztulásban, segíts a megtérésben, valósítsd meg bennünk Isten országát. Ma dönthetünk. A te történeted hogyan ér véget?

Kedves hallgatók, az elmúlt percekben a nap evangéliumát hallgattuk meg ismétlésben Baróti Tibor segédlelkész tolmácsolásában. Köszönjük az atyának a hozzáfűzött szép gondolatokat. Amint hallottuk, Jézus hatalma a gonosz lelkek fölött is érvényesül. Tehát próbáljuk meg, engedjük Isten országát megvalósulni az életünkben. A pontos idő 12 óra és 41 perc. Önök az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójának adását hallgatják. Köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik később kapcsolódtak adásunkba. Hallgattunk egy kis zenét, majd kezdetét veszi a nap előkészített témája, filmajánlóval fogunk jelentkezni. További kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek.

0: Kedves hallgatók, 12 óra és 45 perc a pontos idő. Csiszér László előadásában hallhatták a Felemelem a szemeimet bibliai igerészt megzenésítését. Olyan filmet választottunk, említettük, hogy találjon, kapcsolódjon az elmúlt hét eseményeihez, akik követték akár a Facebook eseményeket, akár a Mária Rádióban is hallhatták, Medjugorjeban 9-et tartottak, hiszen 24-én, június 24-én volt a jelenések évfordulója, mi 25-én csütörtökön innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból bekapcsolódtunk, és közvetítettük a rózsafűzért, amit szintén Medjugorjeból átvett a Világcsalád, minden Mária Rádió közvetítette, és ezért választottuk ezt a filmet, ami egy dokumentumfilm, amint említettem a bevezetőben, a diadal A harc elkezdődött Medjugorjéról szól, tulajdonképpen egy fiatal emberről, egy amerikai fiatal fiúról, aki ellátogat oda, ez egy 2013-as film. Én most azt mondom, hogy érdemes megnézni, nem gondolom, hogy elfogult vagyok, vagy nem tudom, de ugye érdemes megnézni.
1: Biztosan érdemes, és én azt szeretném megkérdezni tőled, tehát ami Medjugorjéval kapcsolatos, az nem csak, hogy érdemes, hanem az mélyen mindig lélekérintő, öröknyomot hagyó dolog.
0: Pontosan.
1: Meg szeretnélek kérdezni, hogy ennek a fiatal embernek a vallomásaiból melyik volt az, ami téged, mert az egész egy dokumentumfilm, és igen, több dolgot elmond, mi az, ami legjobban megérintett?
0: Hát, ugye még egy zárójelt engedj meg, igen, hogy nekem Medjugorje azért is a szívem csücske, mert hogy én is ott értem meg, és ott tapasztaltam meg, hogy Isten valóságos, nem egy elmélet, és én is ott tapasztaltam meg a szűzanya jelenlétét. Hát ez egy olyan fiatal ember, csak így dióhéjban, mert nem szeretném azért a hallgatóknak a kedvét elvenni, inkább hagynám, hogy a kíváncsiságuk által nézzék meg a filmet. Egy fiatal ember, aki elmegy, bár vallásos nevelést kapott, tehát minisztrált meg minden, de eljutott sajnos a drogokig, és hát szkeptikus volt, és mikor ott volt a jelenések hegyén, Mirjana pont a jelenés közben, tehát ott nézte, nagyon közel volt hozzá, még csodálkoztam is, hogy tényleg ott térdelt, és nekem annyira tetszett, hogy ellopta a térdeplőjét
1: Mirjánának.
0: Igen, olyan gyerekes volt. Aztán később, ez mondjuk később derül ki, de hogy aztán volt egy meglepetés, ezt a producer és az ottaniak szervezték, hogy ő tényleg találkozhatott Mirjánával, és ő úgy képzelte, hogy Mirjánam, hát valaki, akihez nagyon nehéz így bejutni, és amikor meglátta, hogy felszolgálja vendégeket, és
1: az egyszerűsége meglepte.
0: Igen, igen, és akkor elmondta neki, hogy be kell valljam, hogy elloptam a térdeplődet, és akkor jót nevetett, mondta, hogy hát az nem is az enyém volt, mert hogy mindig minden jelenésre valaki visz neki egy térdeplőt, azzal a szándékkal, hogy akkor ugye megtartja magának, hogy hát ezen Mirjana is térdepelt. Igen. Ez úgy olyan gyerekes volt, hogy időnként nem a lényegre figyelünk, hogy egy ilyen jelenéskor tettem
1: nagynak gondoltam Mirjánát, és valószínű látta azt is, ahogy a legkisebbekhez, egy-egy jelenés után a legkisebbekhez hajolt, a toluszékben ülőkhöz, a betegekhez, rózsafűzért osztogatott, tehát tényleg
0: tudom,
1: jeleniseken,
0: hogy
1: igen.
0: Azt én nem értem.
1: Láttam, ahogy kísérettel sajnos, mert még azt is mondták, hogy azért, hogy egy darabját megszerezzék, képesek voltak az emberek a hajából kivágni egy tincset.
0: Tényleg?
1: Igen, így ezt kísérettel. A csenákolóból, vagy nem tudom, hogy máshonnanból, a csenákolóból biztos ott voltak körülötte a fiatalok, de mintha testőrök is kísérték egész a jelenésig, és onnan vissza, sorba állították a tolószékben ülő betegeket, és aztán utána, akik már tudnak lábon állni, és ő egy halom rózsafűzérrel jött, de az, hogy odaadta egy dolog, odahajolt, megölelte, áldást adott rájuk, tehát
0: nem
1: nagyon
0: meghatott,
1: nem, abszolút lélekkel. Jó. És egyébként is Medjugorje mindig a megbocsájtás helye és az új kezdetek helye, mert itt rengeteg embernek sikerült újjászületni, és újra kezdeni, úgymond az életét, nem az anyagi életét, hanem a lelki életét, a jó Istennel való életét. Én most elmondom magamról azt, hogy nekem a Medjugorje egyik legnagyobb ajándéka a Szűzanya jelenések alatt, az egész ott tartózkodásom alatt a kereszt megismerése. Én a keresztre tekintek egész másképp, amióta Medjugorjeba jártam. Megértettem azt, miután meghallgattam Ivánának, aki nem is egy látnok, hanem tehát ő egy érdekes személy, sok kérdőjel van körülötte, de nagyon, én hittem a szavait, és általa írtettem meg ezt a keresztnek ezt a fontosságát, hogy végül is az ég és a föld között egy kapocsa kereszt, és ahhoz, hogy eljussunk a jó Istenhez és a kereszt útján, nagyon kell szeretnünk és tisztelnünk a papjainkat, minden hibájukkal együtt, amit az emberek rájuk sóznak, vagy ami megtörténik, és ami nem a mi dolgunk, hiszen mindenki ember, és tévedünk, és nem vagyunk hiba nélküliek.
0: És egy papot nyilván jobban kísért, igen, a gonosz, azért azt ne felejtsük
1: ki. A jó Isten kiválasztott, szeretett gyermekei, akik által tudunk mi egyre jobban eljutni az Isten keresés útján, a mennyország fele, a megváltás fele.
0: Ne felejtsd szavad, de eszembe jutott most, hogy így mondod a keresztet, hogy mikor én legelőször 2009-ben voltam, nekem azt mondta valaki, mikor megyek fel a Krizsevácra, figyeljem meg a köveknek a repedését, mert hogy kereszt alakba vannak. És én visszaemlékszem, hogy akkor nem voltak ilyen modern mobiltelefonok, hogy nagyon sokat lehetett fényképezni. Igen. És elég gyenge volt az akkori mobilom, egy pici ilyen marok telefon volt, de vittük a fényképezőgépet, és legalább 30 olyan képet készítettünk, olyan kövekről, szikla darabokról, ahol láthatóan ott volt a kereszt. Tehát nem csak úgy, hogy ja, belebeszéltük, vagy úgy képzeltük, olyan, mintha. Tehát kereszt alakba volt a repedés benne.
1: És a napra néztünk Medjugorjéba, egy érdekes volt, mintha egy kör lett volna körülötte, egy jelenség volt, de hát nem akarom eltúlozni, és nem is túloztuk akkor se, csak megnéztük, én lefényképeztem. Itthon láttam meg, hogy egy kereszt van a nap közepében. Igen. Tehát ezek Medjugorjénak az ajándékai, amit jó lehet azt mondani rá, hogy egy kicsit elvontan gondolkozunk, én nem. Én nekem olyan csodálatos megtapasztalásaim voltak, a családomban megtérések történtek. Én Medjugorje, nekem a szívem csücskem.
0: Igen, hát most így elárulom. a hallgatóknak, hogy azt is mondtad, hogy a Szűzanyának köszönheted, hogy a férjed azóta minden reggel elimádkozza a rózsafűzért.
1: A teljes rózsafűzért, igen. Ő, aki református volt, és utána lett katolikus, tehát ő nem született katolikus, és ez is Medjugorjénak az ajándéka. És hálát adok érte a jó Istennek.
0: Hát mi is ugye reformátusnak kereszteltek minket is, már engem is a gyerekeimmel, és mi is Medjugorjénak köszönhetően lettünk katolikusok, és nekem a főnököm mondta el, az elnök úr, Szatmári Ferenc, hogy aki Medjugorjéban egy jelt kap, azt a Szűzanya különleges módon kiválasztja. Én akkor nem is gondoltam, hogy az a jel az, hogy én később itt dolgozhatok, hát ugye reformátusként indultam én ugye a megtérésnek, ott még református voltam, mikor ott voltam, és két év kemény harc volt, hogy meg tudjam tenni a lépést. Én nagyon vágytam, de nagyon sokan le akartak beszélni. És akkor tudtam meghozni a döntést, mikor azt mondtam, hogy Istenem, ezt én csak érted teszem, Jézusom, senki nem érdekel, én azért, hogy veled még szorosabb kapcsolatban legyek, és akkor tudtam így szabadon azt mondani, nem érdekel ki, mit mond.
1: Persze a legfontosabb a lelki béke is az, hogy magadért megtedd azt, amit, amire vágysz, a lelked mélyén titokba, és képes az a külső világ befolyásolni, és esetleg elválasztani attól az érzéstől, amit szeretnél. Medjugorje egy olyan hely, ahova visszavágy, tehát az első útjaink után olyan vágyat éreztünk, hogy nem volt más nyaralás, csak abban az évben, tehát a következőben is mindig és mindig csak eljuthassunk Medjugorjeba. Az a lelki béke, az a nyugalom, az az emberekről áradó békesség és barátság, amit ott megtapasztalsz, a világ semmilyen pontján nem éreztem ezt. És számtalan ajándékot adott a Szűzanya, amire most nincs idő, mert egyébként beszélnék nem. szívesen, de nincs idő. Viszont Medjugorje az új kezdetek helye.
0: Most kedves hallgatóknak elmondom, hogy kár, hogy nem látják Marikának az arcát, mert úgy vagyunk. Bocsánat, hogy egy kicsit elkalandoztunk
1: igen, a
0: filmtől,
1: de végül is a fiúnak is erről szól a vallomása.
0: Igen, is. Hogy látszik rajta is, tehát, hogy, mert ezt a filmet hát 10 hónap alatt forgatták, és hogy visszamegy, említetted a Csenákolót, hát oda is elment a fiatalember, és nagy változáson ment keresztül, de most már lassan a műsoridőnk lejár, ajánljuk a kedves hallgatóknak a filmet, az a címe, hogy a Diadal, a harc elkezdődött, hogy miért ez a címe, azt is majd a filmben tudhatják meg, több mint 200 000 ember látta ezt a filmet, én hiszem, hogy a film által is jöhet megtérés az életükbe.
1: Érdemes. Atya, jó Isten, hogy így legyen, érdemes megnézni ezt a filmet.
0: Jó filmezést kívánunk!

0: Kedves hallgatók, akik továbbra is a Mária Rádióval tartanak, a következő műsorokkal, imákkal várjuk Önöket. A szeretett láng rózsafüzérét imádkozzuk nem sokára, majd a békéért is imádkozunk, ezt követően pedig a zenés köszöntővel várják Önöket a nagyváradi kollégák.
1: 14 órától Isten a sorok mögött a 46. részt hallhatják, Karácsony Tibor és Zalder Éva műsora. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, ezt követi a Medjugorje üzenet 14 óra 37 perctől.
0: Az Önök ima szándékaikat fogadják szintén Nagyváradról, majd az Irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk, és 15 óra 20 perctől tárgyaljuk meg, egy beszélgetésre hívjuk Önöket.
1: 16 órától az igéző lesz hallható, ezt követi a nap katekézise, majd a Vatikáni Rádió műsora 16 óra 40 perckor kezdődik.
0: 17 órától ima szándékokat fogadunk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus vére litániát imádkozzuk. Kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, és felhívjuk a kedves hallgatók figyelmét ugyanakkor, hogy ma este 7 órától lesz a Szent Mise, ezért az Úrangyala imát 6 órától imádkozzuk, és az ima tarsó is 6 órától lesz, illetve 6 óra 5 perctől.
1: Egy újabb műsor ismertető 18 óra 30 perckor lesz hallható.
0: A kedves hallgatóknak még azt is eláruljuk, hogy este 8 órától közvetítünk szentségimádást Csíksomlyóról, a Csobotfalvi templomból. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk imádkoztak, búcsúznak Önöktől
1: Igyártó Mária
0: és Görgényi Tünde.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jó papi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög életünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lánga által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
5: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
2: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
5: Könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
5: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
5: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úristen,
5: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság egy Isten,
5: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
5: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásban nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön,
2: irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és felebarátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindenki, amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, esdekelve kérjük a mindenható Istentől a békét minden olyan nép számára, akik szenvednek a háború borzalmaitól. Imádkozzunk azért, hogy konkrét lépéseket tegyenek a háború befejezésére, a katasztrófák veszélyének elhárítására. Hordozzuk szívünkbe a foglyokat, különösen a nehéz körülmények között élőket. Imádkozzunk azért, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent szabadon a békéért.

0: Kegyelem és békesség nektek atyánktól, az Istentől és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Mindenek alkotója, felséges Isten, bizakodó szívvel járulunk eléd, hozd meg nekünk a várva várt békét.
1: Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy a világban mindig a teljes béke uralkodjék.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyatottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad békéjéből.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink békés életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária!
2: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. A következő közel 25 percben alkalmuk nyílik arra, hogy köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket a már ismert telefonszámok és elérhetőségek egyikén. Telefonszámaink a 0259 420 555-ös, valamint a 0359 420 555-ös. SMS számunk a 0758 420 555, de bátran lehet kattintani és üzenetet küldeni a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ro. Nézzük a mai névnaposainkat, július első napján a tihamérokat köszönhetjük, valamint az Áronokat, Anikókat, holnap másodikán csütörtökön a Sarlós Boldogasszony ünnepén pedig az Ottókat köszöntjük. A jóisten eltesse őket nagyon sokáig, őket és bárkit, aki valamilyen szép ünnepet ünnepel a napokban, lehet köszönteni a következő közel, hát 25 percben. Első telefonálunk már is a vonalban van. Haló!

0: Halló, halló. Szeretném Gyergyó Remetén köszönteni az újúton Anna Mária névnapja alkalmával. A Jóisten erősítse meg, sok egészséget adjon neki a családja körébe. Unokája, szomszédok, ismerősök, és önöknek pedig egy hosszú, kitartó munkát életek folytán minden nap a szizanya segítse önöket is a köszöntéssel együtt.
1: Köszönöm
0: szépen. Köszönöm szépen. Mindenekem.
1: Drága Margit, jó Isten tartsa meg önöket, és remélem jó hűvösben vannak bent a lakásban, nem kell sokat kint legyenek. Imádkozzunk önökért is, és csatlakozunk a sok-sok jó kívánsághoz mi is. Végezett egy üzenetünk is, amely így szól, Betlen falván köszöntjük Iruskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életére, köszönti őt Irén.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758 420 és 555-ös.

0: És már is köszöntök egy újabb kedves telefonálót a vonalban. Halló, halló!
1: Halló, halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenöké, amen!
1: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm, Attila! Igaz, van még egy pár nap a születésnapjáig, de addig biztos nem lesz még szolgálatban. Uh-huh. Isten értesse sokáig.
0: Köszönöm szépen!
1: Erőbe, egészségbe, szép családja körébe. És szeretném köszönteni Szobátán Kulcsár Anna Máriát, az Égő Csipkebokor tagját a zenekarban van. Erőt, egészséget, minden elképzelhető jót kívánok a névnapja alkalmából. És minden kedves Mária Rádió hallgatót, Isten áldását kérem mindenki életére, családjára. Áldott szép délután kívánok, szeretettel mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve.
0: Mindörökkel, köszönöm szépen, hogy hívott minket, szép délutánt.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsetessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm Attila, és szeretném köszönteni Gál Áron unokámot, akinek nagyon jó sikeres vizsgái voltak, a 8. osztályt elvégezte. Jó Isten adjon neki erőt, egészséget továbbra is, és csak így tovább. Köszönöm szépen, nagymamája voltam Csíkszeredából.
0: Hát sok sikert kívánunk neki is, és minden vizsgázónak, érettségizőnek.
1: Köszönjük szépen.
0: Minden jót kívánok. Én a következő dalt nagy szeretettel küldöm mindazoknak a kedves zarándokoknak, akikkel együtt zarándokolhattunk múlt héten Csesztohovában, Lengyelországban, illetve Varsóban. Köszönjük a szervezőknek, hogy ott lehettünk, köszönjük a jó beszélgetéseket, köszönjük Érsek atyának, hogy olyan szeretettel volt a rádió hallgatók felé, és Tamás József nyugalmazó püspök atyának is, köszönjük a gondolatait, és Pál, Bátor Botond Pálos atyának is, mind az ő gondolatait, a gyönyörű prédikációját, mind az ő segítségét az út és a technika megszervezésében. És én külön szeretném még köszönteni a Gyergyó csomagfaljakat, köszönjük a búcsút, hiszen nagy öröm volt ott lenni, önökkel együtt ünnepelni ezt a szép búcsút, mert nagyon-nagyon meleg volt, de nagyon-nagyon sokan lehettünk ott. Hát adja jó Isten, hogy minden évben legalább ennyien legyenek a Gyergyó csomagfalvi búcsún, szóval mindenkinek a dalt fogadják nagy szeretettel.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai. Még néhány percünk maradt a mai kívánságműsorolásról, hogy lesz-e telefonálunk, vagy jön-e még üzenet?

ez a Sagatink, mivel nincsen újabb telefonáló, sem üzenetünk nem érkezett. Én megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét. A tehetik, válasszák társukról a nap hátralévő részében is a Mária Rádiót. A Nagyveledi stúdió mikrofonjánál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, vigyázzanak magukra és egymásra is ebben a nagy melegben.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk az Istenkeresés a magyar irodalomban témával. Madách Imrénél hagytuk abba, aki 1823-ban született és 1864-ben halt meg. Katolikus nemesi családban született, számos drámai megrátkoztatáson ment át. Családtagjainak tragikus halála, börtön, válás, írói sikertelenségek, ezek is tükröződnek az írásaiban. Legjelentősebb műve az ember tragédiája. A drámai költemény Madách korában elterjedt műfaj jellemzője, hogy célja a lét egyetemes értelmezése, mint korábban a misztérium játéké. Mondani valóját akkor értjük meg, ha figyelembe vesszük, hogy a történeti színek egyoldalúan negatívan mutatják be az emberi létet, hiszen Lucifer éppen ezekkel akarja elriasztani Ádámot a történelmi felelősség vállalásától. Az Úr szavai viszont értelmet adnak a Lucifer által értelmetlennek rajzolt létnek. A tragédiában tehát a sátán, illetve az emberi magabiztosság áll szemben Istennel az ő gondviselésével. Erdélyi Jánoshoz intézett levelében Madách írt erről, idézem. Egész művem alapeszméje az akar lenni, hogy amint az ember Istentől elszakad, s ön erejére támaszkodva cselekedni kezd, mindenütt megbukik. És megbuktatója, mindenütt egy gyönge, ami az emberi természet legbensőbb lényegében rejlik, melyet levetni nem bír, de bár kétségbe esve azt tartja, hogy addig tett kísérlete elvesztegetett erőfogyasztás volt, azért a fejlődés mindig előbb s előbbre ment, az emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem vette is észre, és azon emberi gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselés vezérlő keze pótolja, amire az utolsó jelenet küzdés bizzája vonatkozik. Madách tehát a tragédia záró színében bontakoztatja ki a megoldást. Az önmagában bízó ember ismét Istenhez fordul. Uram, legyőztél, én porban vagyok. Nélküled ellened hiába vívok. Emelj vagy sújts, kitárom keblemet. S Lucifer szitkozódása ellenére Ádám kitart Isten melletti döntésében, az Úr pedig visszafogadja őt. Emelkedjél, Ádám, ne légy levert, midőn látod, kegyenbe veszlek újra. Az Úr pedig nem a szenvedést, az elbukást nevezi az ember lét lényegének, hanem a nagyság és erény megvalósításának lehetőségét. Ha percnyi létet súlyától legörnyedsz, emel majd a végetlen érzete, s ha ennek elragadna büszkesége, fog korlátozni az arasznyi lét, és biztosítva áll nagyság erény. Madách a Mózes című drámai költeményét közvetlenül az ember tragédiája után 1860. júniusában kezdi írni, és 1861. november 16-án fejezi be. A dráma elkészülte, egybeesik az osztrák birodalom válságának éleződésével. A Mózes ebben a helyzetben a zsidó nép történetének egy fejezete mögé rejtettem, a magyar népe korszakának sors kérdéseit fejezi ki. A drámában az egyiptomiak és a zsidók viszonya, az osztrákok és a magyarok viszonyát szimbolizálja. A fáraó a császár, Mózes pedig a magyar függetlenségi harc vezetője, akit ugyan nem lehet kulcsalaknak tekintenünk, de akinek vonásai sokban emlékeztetnek Kossuthéra. Nézzünk egy picit Mózes részletével. Mózes, kelj fel, s kövess testvéredet. Szabadítóját várja Izrael, s bilincseit letörni vagy hivatva. Mózes, s hogy bírom én ezt az óriási művet? Karom lelankad, és gyarló szavamnak kiad hitelt, ha mondom, hogy te küldtél. Válasz magadnak, népem Istene, erősebb eszközt, és hagyj engemet őrizni nyájamat, neved dicsérni.
s hűnő ölében távolról örülni a népjavának, melyhez tartozom. Karod erős lesz, és nyelved hatalmas, ha én leszek veled, meg az igazság. Te győzni fogsz ármányos erőszakon, ha a hit nem hagy el meg a kitartás. A szellem az csak, ami győzhetetlen, előtte minden más a porba dől. Fel hát, kit az Úr választ eszközévé, az megszűnt lenni többé önmagáé, s a nép szívében ver csak élete. Uram, legyen, amint parancsolod. Megyek, megyek, hová szavad vezet, széttépek minden drága kötelet, mi éltemhez vonz gyöngévé tehet. Ne érintsen már többé női ajk, ne kéjelek tessen gyermek mosoly, nincs nőm, nincs gyermekem, nincs otthonom, te egyedül csak harcok istene, te egyedül nép, ameddig szabad lesz.

Kedves Máde Rádió hallgatók, tovább megyünk Vajda Jánossal. Őt katolikusnak keresztelték, bár hisz Istenben panteista ízű, az emberi személlyel nem törődő, Isten képe nem adhat az emberi létre megoldást, és az ő életére sem. Költészete a csalódottság költészete. A modern kor magányosságának első magyar megszólaltatója. Életét, költészetét átjárja a beteljesíthetetlen szerelem és a beteljesíthetetlen létérzés gondolata. Idegen a világban, és állandóan szembe kell néznie a lét értelmetlenségével és a halállal. Esti harang, illetve a Nyári éjjel című művében egy részletet olvasnék fel. Az életet az Úr vetését halál szolgálja learatja. Ugarrá vál a nagy mindenség, e nekünk végtelen darabja. Ez öntudatlan zagyva minden, ez volt, van és lesz mindörökké. Gondolkodó lény percig itten él, meghal, aztán soha többé. Több verse olyan, mintha egy mai, nem hívő, egzisztencialista vagy deista írta volna. Szintén a Nyári éjjel című művéből egy szakaszt idézek. Én itt vagyok a sötétségben, tehetetlen, árva, elhagyott. Nem hogy kié, de voltaképpen azt se tudom, hogy mi vagyok. Az Esti harang című művéből idézek két versszakot. Hát hasztalan, hiába minden. Léted, világot, titka zárva. Magadra vagy hagyatva itten, kitett lelenc apátlan árva. A feneketlen sötétségbe tudj beugorni készen bátran, ha ő csodás az öröklétben, légy nagyszerű te a halálban. Versei sajátos szempontot fogalmaznak meg Istenről és a túlvilágról. Megvilágítják, milyen abszurd és milyen megoldatlan az élet egy végtelen szerető lény Isten nélkül. Néhány versében viszont eljut Istenig, ezekből megnyugvás árad. A Megnyugvás című művéből, ez egy költő, az ő monológia, teljesen önálló része egy nagyobb költeménynek, idézem. Hiszek az örök igazságban, hiszem, hogy ő maga a nap, körén örök forgandóság van, de ő nem változik, marad. Egy gyűrű ez a végtelenség, kerek a sors, a tér, idő, csak fejeinkben a képzelt vég az egyetemben nincs meg ő. Velünk-e múló földi létben ez a kerék forog, forog. Korongján mennyi a föld, éppen csak annyi az alá is ott. Az éjre nap, a napra éjjel, a tére megjön a tavasz. Ki elborít keserűséggel, ne félj, meg is vigasztal az. Isten vezéri a világot, kinek mindenre gondja van. Ki rózsabimbót, szép lányt alkot, nem lehet rossz, igaz? Te porba vérzőn, ti port szív, nyugodj meg hát te is szívem. Ítélet napja, mely előhív onnan, rád is virrad, hiszen. Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk, és Gárdonyi Gézát nézzük meg egy picit. 1863-ban született, és 1922-ben halt meg. Hosszú keresés útján lesz Isten hívővé, és idővel megjelenik a kereszténység, majd a katolikus látásmód. Út keresése során ilyen kérdések nyomasztják. Minek a Földön 300 millió ember ma, és ugyanannyi 100 év múlva egy önnyivel lejjett a Föld kérge alatt, és újabb 300 000 millió felette, és mind a boldogságot keres ide meghal szenvedésben, mire jó mindez? Írja Levél Szabocskának című művében 1894-ben. Gárdonyi gyakran sóhajtozik az elveszett hit után. Brassai Sámuelnek írt levelében így idéz, nem tudva mi az élet, mi halál, mi álom, csak csüggedünk a hiten, mint a pók a szálon. De a világot megfigyelve megtalálja Istent. Idézem, nekem egy kis csirke érdekesebb szép melóziánál, mert igaz,
mert a végtelenségnek egy titkocskája. És mint ahogy egy tollpehely szerkezete is csodálatosabb nekem a legkomplikáltabb képsárkány szerkezeténél, egy közönséges tyúktojás pedig többet mond nekem Istenről, mint Aquinói Tamás mondja a mai Csodák című művében. Nem egyszer írja, hogy a természetben találta meg Istent. Kedves mondása, hogy vallásossága a tudáson épül. Már 1887-ben így vigasztalja Szabolcskát, akihez nem egész 3 évvel előbb Isten tagadó retorikával telt leveleket küldözött, idézem. Olvastam a lapokban, hogy édesanyád eltávozott. Én, akit némelyek pogány embernek mondanak, teljes hittel mondom eltávozásnak ezt, és te, aki pap vagy, teljes hittel kell annak fogadnod. Rend és törvény van a világegyetemben. A felfoghatatlanul nagy erő tudja, mit, miért foglalt a világrend kapcsában. És mert a meglévő célt nem ismerjük és nem értjük, meg kell benne nyugodnunk. A buta véletlenség világteremtő erejében hinni nem tartom emberi értelemhez méltónak. A mindenségben lehetetlen nem látom az erőt, az erőben a rendet, a rendben az elmét. Isten hite ettől kezdve rendíthetetlen. Hisz ön Istenben? Vagyok olyan értelmes. Az eféle helyek újra meg újra felbukkannak legkülönbözőbb munkáiban. A hitetlen ember rendesen ellenszenves alakként szerepel írásaiban. Gárdonyi vallásossága, bár a katolicizmus sok elemét magáénak vallotta, eklektikus. Azt fogadta el, amit jónak látott. De vallásosságának elemei mélyek és élményszerűek. Isten alkotásának csak porszeme ez a föld, és így nekünk sem lehet mindenségünk csak ideiglen, szintén írja levél Szabolcskához. És ez az átérzett hit hozza meg számára a teljes megnyugvást. Az Útra kész című művében így ír, mi atyánk Isten, mindeneknek atya, kihez hajlunk, mint a fű a nap felé. Az én szívem kétség nem szorongatja, midőn indulok végórán elé. A halál nekem nem fekete börtön, nem fázlaló, nem is rút semmiképpen. Egy ajtó bezárulik lenn a földön, s egy ajtó kinyílik ott fenn az égen, ez a halál. Ez a hit világítja meg, mit akart mondani, önmaga tervezte sír feliratával, amely az egri várban elhelyezett sírkövén olvasható, csak a teste. Megújult hite azonban visszavezeti a Bibliához, a könyvek könyvéhez, amelynek olvasása tökéletesíti a lelket, nemesíti a szívet, előzi a gondokat, lecsillapítja a kedélyeket, és az embert is önmaga fölé helyezi. Én nem hiszem, hanem tudom, hogy a bibliai emberek szava igaz, írja a mai Csodák művében. A későbbi bölcsek 1000 meg 1000 nehéz kötete el van mondva a Bibliának 2. levelén, mondja. Továbbá az Én falum című művében ezt írja, én pápista embernek születtem, és szeretem is az én minden művészettel ékes vallásomat. Fájdalommal ítélte el és ifjúkori ballépésének tekintette az egyházat támadó írásait, és az Isten rabjait saját bevallása szerint kiengesztelésnek szánta. Az Útra készülés című műve Gárdonyinak egyik legjellegzetesebb költeménye, egy felejthetetlen Szűz Mária akkorddal végződik. A költő lelke halála után május közepén szeretne visszaszállni az erdőbe, a gyöngyvirágok közé. Így ír, s ha jő az éj, s én újra visszatérek, egy néhány szál gyöngyvirágot letépek, és felviszem a csillagfényes égbe, megkeresem a Jézus anyját véle. A Jézus anyját, kinek képei oly búsak lenni, és oly szenvedők. Hadd lássam egyszer mosolyogni őt. És a versében ír a szenvedés okáról is. Idézem, hiszen tudom, hogy kell szenvedniük, kell sírniuk, kell vezekelniük,
Ezért jöttek ők is a föld színére. A sárba tévedt kócsak is fehérre mossa tollát, mielőtt hazatérne. S így száll az égbe hófehér ruhában. Az ember mosdik könnye harmatában. Másod pedig azt írja, valami különös szép törvény az Istennek földi rendjében, hogy minden szerencsétlenségünkből valami jó fakad, minden keserűségünkből valami édesség, minden szenvedés valami gyöngyöt terem. Ahányszor sírunk, lelkünk utána tisztább, nemesebb, jobban megértjük egymást és az életet, írja Krisztus Bankolja című művében. Az egész világot a hívő ember szemével nézi. Így ír az Én falumban című művében. Szeretem nézni a szántóvető embert, keze az eke szarván, és a barázdák követik egymást, mint az én írásom a papíroson. Az élet írása az. A természet könyvének egy lapjára ír most, és ezt írja, idézem, add meg a mi kenyerünket. És az Úr olvassa az írást a magasból, amott a másik földön látom, hogy vetnek. Ha városi ember volnék, a szobám falán ott volna a vető ember képe. Annak a mozdulataiban van valami, ami a teremtés cselekvő összellemet juttatja az eszünkbe. Így vethető a végtelenség fekete mezein egyet-egyet lépve a csillagokat. Beteg ágyánál is rendszeresen látogatta pap barátja dr. Péteri József, a későbbi Váci püspök. Sokat beszélgettek a hit dolgairól, az örök életről. Elterjedt az a vélemény, hogy Gárdonyi beteg ágyán nem akart meggyónni. Az igazság ezzel szemben az, hogy halála előtti este Péteri barátja még meglátogatta, és említette neki, hogy jó volna meggyónnia. Az író nem érezte olyan súlyosnak állapotát, és visszakérdezett, hogy már annyira volnék, utalva a haldoklók szentségére. Péteri barátja, pap barátja persze nem erőltette a dolgot, mert nem gondolta, hogy valóban oly közel volna, vagy van a vég, és reggelre meghalt. Írásait, életét, különösen annak utolsó szakaszát ismerve hihetjük, hogy az ő halálára is vonatkoznak versének idézett sorai, idézem, egy ajtó bezárul itt lenn a földön, és egy ajtó kinyílik ott fenn az égen. Ez a halál. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorunkba. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Folytatjuk tovább Eliászibbal, itt hagytuk abban a Nehemiás könyvében. Érdekes megfigyelni, hogy ki volt a kapunak az építője, és azt olvastuk, hogy fölkelt Eliászib a főpap és a papok, és építeni kezdték a juhok kapuját. Tehát a főpap és a papok építették. Az Úr Jézus Krisztus az igazi főpap. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy olyan főpap, aki maga magát áldozta fel. Az Ószövetségben a főpapok nem magukat áldozták fel, hanem bárányt, áldozati állatot vittek áldozatul, de Krisztus önmagát, mert ő bárány is. Nem véletlen, hogy a főpap és a papok építették ezt. A főpapnak a neve azt jelenti magyarul, hogy Isten visszahoz, Isten újra helyreállít. Hát ez az, amit végzett az Úr Jézus Krisztusban Isten. Visszahoz. Újra visszahozza az eltévedt bárányt, az eltévedt embert. Újból visszahozza, és az Isten dicsőségét, az Isten méltóságát újból helyreállítja előttünk is. És mondhat, hadd szóljak a másik kapuról is, aztán majd egy kicsit visszatérünk ide a juhok kapujához is, csak ahhoz, hogy ezt még jobban megértsük, még valamit meg kell tudnunk a másik kapuról. A másik volt a halak kapuja. Az embereket a halakhoz is gyakran hasonlítja az ige. Amikor az a csodálatos halfogás történt, és Péter megdöbbent, leborult Jézus Krisztus lábaihoz, és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Uram, akkor az Úr azt mondta neki, többek között azt művelem, hogy embereket halász, embereket, és pedig milyen embereket, milyen halakat halászon? Hol vannak ezek az emberek? Tehát Ezekiel proféta könyve 4. 47. fejezetét el lehet olvasni, 8-as, 10-es vers sorait, és itt egy tengerről van szó, amiben korábban nem voltak bőséggel halak, sőt egyáltalán nem volt élet, mert annak a tengernek a vize beteg volt, halott volt. És melyik ez a tenger? Világos. A partján van Engedi és Eneglaim, vagyis ez a holt tenger. Ha Jeruzsálemtől indulunk le, a víznek a folyása éppen így megy, hogy minden folyóvíz belemegy a Jordánba, aztán a holt tengerbe. És ez a víz is, amiről itt ír, a templomból fakad. Csak amikor a templomból fakadó víz bement ebbe a folyóba, akkor gyógyult meg a víz. A holt tenger akkor keletkezett, amikor Isten elsüllyesztette Szodomát, Gomorát és a környező városokat, és nem csak elsüllyesztette, hanem az égből tüzesként köves eső hullott, és ebben a tengerben ma sincs élet. Azért holt tenger. De ez nagyon jól jelképezi az emberiséget, a népeket, az égig hatottak a bűneik, és szellemileg ítélet alatt vagyunk, nagyon mélyre süllyedtünk, holtengernek a szintje mélyen a tenger szintje alatt van több száz méterrel. Tehát remény nélküli volt az emberiség, különösen a pogányok. És ahogy mondja az ige, Isten nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek, az ígéret szövetségétől távolvalók, reménységetek nem volt. Ilyenek voltak a népek. És egyszer folyóvíz jött ki az oltártól. És ha az elejét elolvasok itt, az Ezekiel 47-ben elindult egy vízfolyam. Az csak halvány előkép, amikor a katona átütötte az Úr Jézus testét, és akkor az oldalából víz és vér folyt ki. Szellemi értelemben élet fakadt belőle, és onnan indult el a víz, az életnek a vize, az élet. És amikor Jézus Krisztusról az örömhír, a keresztnek a beszéde, úgy van a Szentírásban, hogy keresztről való beszéd, de igaz értelemben nem a keresztről szól, hanem a keresztnek a beszéde, tehát maga a kereszt beszél. Jézus Krisztus áldozatának a beszéde, amikor eljutott a népek közé ebbe a holt tengerbe, ebbe a bűnmocsárba, ebbe a mélyre süllyedt emberiség közé, és akkor halak támadtak, élet támadt a pogányok között is. És itt szeretnék még egy kicsit vissza

kanyarodni a juhok kapujához, de a bárányok a szárazföldön legelnek, a halak a vízben vannak, tehát a szárazföld a Szentírásban mindig Izraelnek a jelképe. A tenger, a vizek mindig a népeknek a jelképe. Izrael úgy gondolkodott, hogy csak övék az üdvösség. El se tudták képzelni, hogy másoké is, pedig az Ószövetség írt róla, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Írt róla az Ószövetség, hogy azért választotta ki az Úr a zsidó népet, és amikor Ábrahámot elhívta, már akkor megmondta, hogy benned és a te magodban megáldatnak a föld minden nemzetségei. Csak Jézus Krisztus után lett nyilvánvaló, amikor az igazi mag, Krisztus eljött, hogy üdve tényleg a föld végéig terjed, a lenézett nemzetekig, a pogányokig is. Tehát az élet vize bele áradt, és bőséggel termettek halak. Odaálltak a halászok, kivetették a hálót, kimentették azokat, akik Krisztusban az életet találták meg. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyra szeretettel köszöntöm ismét rádiunk minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból ismét köszönti Önöket Majoros Attila. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el, elmondom a telefonszámainkat, 0259 420 555, illetve 0359 420 555, SMS számunk a 0758 420 555-ös. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, imádkozzunk ma is a békéért, imádkozzunk vizsgázóinkért, jó felkészülést, sikeres vizsgát, érettségét kívánunk mindenkinek. Imádkozunk ma is papír szerzetesi hivatásokért, megfelelő időjárásért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Nézzük, milyen üzeneteink érkeztek. Imre írja nekünk Veszprémből. Az irgalmasság rózsafűzőrért, felajánlom családomért, valamint édesanyámért, Honpót Kláráért és családjáért Gyergyó Ditróba. Jézusom, bízom benned. Férjem lábának a gyógyulásáért és az összes betegségből való gyógyulásért kérjük a szüzanya közben járó imáját, így a következő hallgatónk. A rózsafűzért felállom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, Csíksomi segítő Szuzanya, takarj be minket védő palástoddal. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm az első telefonálónkat. Aki közben letette a telefont, na, reméljük, hogy hamarosan visszahív minket. Addig következzenek az SMS-ek, így szól a következő. A rózsafűzért felállom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldódásáért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szívem szeretetével üdvözöllek. Minden jót kívánok az egész családnak. Ha Déva fele jártok, Ilonka néni szívesen fogad, csak csengesél. Ezt a rózsafűzért felajánlom, hálából az egyik kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, családjainkért, gyerekeinkért, testű beteg testvéremért, a szenvedőkért, a betegekért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, pap hivatásokért, és az új papok, akik most voltak, akiket szerzenteltek, azokért, és minden nehézségben küzdő embertársunkért, gyermeket váró édesanyáért, és lelki béke, család béke, és a világ békéért, és a Mária Rádió nagy családjáért. Isten áldjon, és őrizze meg minden rossztól mindnyájunkat, és szeretettel gondolok rátok, és bármikor várlak.
0: Köszönjük szépen, puszoljuk a dévajakat nagy-nagy szeretettel. Annyit esemény nekünk elárulni, hogy milyen volt a rózsafűzéresekkel a találkozó a napokban.
1: Jaj, nagyon szép volt, nagyon-nagyon szép volt. Felemelő volt az atyának, nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon sok szép mindenre. Felhívta a figyelmünket, nagyon szépen elbeszélgettünk, nagyon jól éreztük, gondolom, hogy ők is,
0: biztosan.
1: Mert ők is nagyon nagy szeretettel fogadtak és vártak Nagyváradra. Sajnáltuk, hogy a múltkor nem lehetett, de ha az ősszel megint talán lesz, akkor majd úgy döntöttük, hogy valahogy úgy egyeztetünk, hogy el tudjunk menni.
0: De jó.
1: Na, mert mondta az atya, hogy szeretne, hogy legyen az ősszel, valahogy úgy hozzuk össze, hogy bár kette-hárma menjünk, hogy képviseljük Dévát is. Nagyon szép volt, nagyon-nagyon szép volt, felemelő volt, jól éreztük magunkat, gondolom, hogy ők is.
0: Biztosan.
1: Na, nagyon sok szép mindenre felhívta a figyelmet, és tényleg, nagyon sok mindenbe jóra figyelmeztetett, és jó meghallgatni.
0: Hát örülünk, hogy ilyen jó szépen alakult a találkozó.
1: Egymásért együtt, nagyon szép.
0: Hát imádkozunk nagyon továbbra is együtt, és üdvözlünk mindenkit Déva környékén, aki csak él és mozog, jó?
1: Puszila, Nusi nénivel is sokszor emlegetjük Attilát.
0: Puszik mi is Nusi nénit?
1: Puszikáikat is puszilom meg, hogy nagyon-nagyon jó egészséget, és ha vaj egyszer erre van az utatok, ne kerüljetek ki.
0: Jó, igyekszünk.
1: Írom, ma mindig szívesen lát, Attila.
0: Hatalmas pusz, és puszilunk mindenkit. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Isten áldja.
0: 0259-420-555, illetve 0359-420-555. Ezek az élőadás telefonszámai, SMS számunk pedig a 0758-420-555-ös. Nézzük, milyen SMS-eink érkeztek az elmúlt percekben. Péter írja Szovátáról, a rózsafűzért felállna minden beteg gyógyulásáért. Felszeretném ajánlani az irgalmasság rózsafűzérét, gyógyulásomért, félelemtől való szabadulásért, gyermekemért, családom összes tagjáért egy mindennapos hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, mit kérdezik a
0: jé? Mindörökké amen.
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét szeretném ajánlani a születendő unokámért. Jó Isten adja, hogy minden legyen rendben, hallom, mert van egy kis komplikáció. Isten biztosan lehetőséget, kérem, imádkozzunk együtt.
0: Mindenek elmen imádkozzunk érte, és a Jóisten segítse őt meg. Menjem lábának a gyógyulásáért, egészségért, egy kis szerencséért és áldásért a munkánkra, így egy kedves hallgat, ezért kér imád. A mai rózsafűzért felállom egy 4 gyermekes édesapáért, kit a héten műtenek, hát sikeres műtétet, jó egészséget kívánunk neki is.

0: Én is szeretnék imád kérni egy kedves szomszédunk lelküdvéért, idősebb Erdély Gáborért, Gabi bácsiért, aki szembelévő szomszédunk volt, és 77. életében a Jóisten hazaszólította az itteni munkájából. Gabi bácsi, nagyon hiányozni fogsz, imádkozunk azért, hogy mi hamarabb a Jóisten kebelére kerüljön, drága mennyországba. Imádkozunk a családért, az itt maradottaknak vigasztalódást, őszinte részvétüket kívánjunk, és imádkozunk Gabi bácsi érted is, és az egész családért. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, mit tettek Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: A szentítét szeretném ajánlani családom minden egyes tagjának az egészségét, gyermekeim, unokáim egészségét, minden bocsánatáért, hálából a kapott figyelmetét, önökért, a rádió megmaradásáért, az úton levőkért, a hozzám tartozó halottaiért, világbékeért, a lábam gyógyulásáért, hogy tudjak járni. Köszönöm szépen, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel már nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket, imádkozzunk együtt. Ez irgalmaság rózsafűzelét felállom drága szüleimért, férjemért, testvéremért, sógornőmért, és anyósomékért adjuram örök nyugodalmat nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik, így a kedves hallgatónk Teréz Alfaluból, aki imád kér még az úton lévőkért is. Következő SMS-ünk így szól: a rózsafűzért felállom gyógyulásért, egészségért és a gonosz távozásáért. Következő üzenetünk így szól: imásban én is felállom a rózsafűzért, a drága Jóistennek és a szűzanyának, és kérem a Jóisten áldását magyar nemzetünkre. Imádkozzunk Erzsébet az összes ön által elmondott szándékért, köszönjük, hogy velünk imádkozik ma is. Imádkérek családi békéért, így a következő hallgatónk. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörök, amen.
1: Ezt a rózsafűzért és a szent misét szeretnék felajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a szűzanya és az Úr Jézus tiszteletére, az egészségem javulásáért, a családomért, a Mária Rádió minden dolgozójáért, a világ békéjét, a halottaim lelki üdvéjét és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönöm szépen, hogy velünk együtt imádkozik.

Nézzük, hogy milyen SMS-enk érkeztek még. Így szól a következő. Imád kérek, hogy a munkahelyemen legyek biztonságban, ide hallgatunk. Dicsőítessék a Jézus Krisztus, a Rózsafűzért, Fenelon férjem megtérésért és lelki békéért.

0: gyógyulásért kérek, imád Jézusom, bízom benned, így a következő hallgatónk. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a dakanatos betegségéből való gyógyulásért, és minden kedves hallgató egészségért kérek, imád, így egy kedves hallgatónk. Minden imát és szentmisét felállom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelkiüdvért, nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik értük a szomszédotok Betlen falváról. Imával köszöntjük a két újmisést, Leventét és Hunort, a Jóisten segítsé és óvja őket, így a kedves hallgatunk. A kedves Levente és Hunor, Jóisten segítsen benneteket a Gyergyó, Alfal, illetve Nagyszebeni plébánián, a Jóisten áldja meg a ti életeteket, szolgálatotokat. Halló, itt a Mária Rádió, köszöntöm.
1: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Ezt a rózsafüzért fel szeretném ajánlni egy édesapáért, aki műtét előtt van, hogy a Jóisten segítse sikeresen keresztül a műtétet. Isten fizesse meg, hogy bejutottam, és imádkozzunk együtt a műtétért.
0: Köszönjük szépen, imádkozzunk együtt. Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándék fogadásba. Legközelebb 17 órától várom az önök imakéréseit. Ne felejtsék el a hallgatók, ma este 7 órától közvetítünk majd Szentmisét Aknasugatagról. A holnap reggeli Szentmisét pedig 7 órától majd Kisbácsból közvetítjük. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, a lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
2: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szerda délután a Tárgyaljuk meg című műsorunkban. Vakáció ideje van, nyár van, elég sokan szabadságolnak, úgyhogy most nagyon szűk körül lesz a tárgyalásunk, hiszen csak hárman vagyunk itt a stúdióban.
2: Kovács Katalin,
3: Szilágyi László
1: és Vidikán Lokodi Tünde. Szent Tamás apostolt sokszor úgy emlegetik, hogy a hitetlen Tamás. Legalábbis én kicsi koromban először így hallottam róla, és ennek apropóján arra gondoltunk, hogy beszélgessünk egy picit a hitről, a hit kérdéséről. Először mikor találkoztatok a hittel, vagy hogyan van jelen a hit az életetekben számotokra, ez mit jelent?
3: Hát mondjam így, én beleszülettem, tehát anyukám vallásosan nevelt, tehát az természetes dolog volt, hogy templomba megyünk, hogy Isten létezik, hogy jártam hittanórára, nagyon szerettem a bibliai történeteket, tehát egy családból áthagyományozott és gyakorolt vallásosságba mondjuk belenőttem. Amit még nem neveznék személyes hitnek, hanem úgy belenőttem ebbe, és ez egy nagyon jó alap volt egyébként, de Istennek legyen hála, hogy ma már ennél sokkal több van, ezt nem önmagamnak köszönhetem, ezt nem kerestem, sőt még az ifjú éveimben a tékozló fiú útjára léptem, tehát még ezt a kevés áthagyományozott hitet is kezdtem elhagyni, és nem komolyan venni. Ezt nem dicsekvésként mondom, hanem inkább szomorúan, de lehet, hogy ez volt a Jóisten útja, hogy megszólítson és meghívjon egy személyes kapcsolatra, ami már sokkal több, mint az, hogy vallásos vagyok, mert úgy neveltek.
2: Hallgatva Lacit, bennem is megfogalmazódott, hogy igazából mióta az eszemet tudom, szemlélem a hitet, és én is úgy nőttem fel, hogy templomba jártunk, otthon nem imádkoztunk soha közösen, de mégis valahogy úgy a hit illata lengte át a családot, de személyes kapcsolat, személyes megkeresés a Jóistentől biztos volt végig, de 98 tájékán, amikor én 22 éves voltam, akkor kezdtem elkeresni azt a személyes kapcsolatot, ami köztem és a Jóisten között kialakulhat. És nagyon vicces, mert nekem nem is a Jóistennel alakult ki a személyes kapcsolat, hanem a szűzanyával. Én a szűzanyát találtam meg, és igazából ő ejtett rabul, és bármennyire is furcsa, igazából mai napig vele van egy ilyen bensőséges kapcsolatom.
1: Említettem nektek, hogy én a családban úgy hallottam Tamásról, mint a hitetlen Tamásról, és talán azért is maradt ez meg bennem, mert veletek ellentétben én nem így nőttem fel. Nálunk nem volt szó a hitről a családban, és nem is jártunk se templomba, nem is voltam megkeresztelve, majd csak 10 éves koromban, viszont apukám családja nagyon vallásos volt, és volt egy nagyon kedves kis történet, ami úgy megmaradt bennem, ugye apukám mindig mesélte, volt egy testvére, aki hát küldték mindig hittanórára, és hát ez így fennmaradt, ez a kis történet, hogy elellógott a nagybátyám a hittanóráról, és nagymamám mindig megkérdezte tőle, miről volt szó, hogy leellenőrizze, hogy ott volt-e. És egyik alkalommal kérdezte, hogy na, voltál a hittanórán? Persze, hogy ne. És miről tanultatok? Hát Szent Tamás apostolról. És mit mondott Jézus Szent Tamásnak? Azt mondta, hogy ügyes vagy Tamás, mert csak azt hiszed el, amit látsz. És ezt úgy annyiszor emlegette apukám, hogy nekem ez úgy nagyon megmaradt, és nagyon sokat szórakoztam rajta. És mikor már egy picit hát elkezdtem én is komolyabban foglalkozni a hittel, elkezdett az foglalkoztatni, hogy mindig arra tettem a hangsúlyt, hogy ugye Jézus azt mondta a Tamásnak, hogy boldog vagy, Tamás, mert láttál és hittél, de még boldogabbak azok, akik nem látnak és mégis hisznek. Viszont mégis ott van bennem az a kérdés, hogy Jézus ismét megjelent akkor, mikor Tamás ott volt, mert hogy ő kételkedett. Tehát neki fontos volt, hogy megjelenjen, és hogy teljesítse Tamásnak ezt a kívánságát, hogy gyere, tedd ide a kezeidet az én sebeimbe, az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Akkor szerintetek fontos látni, megtapasztalni?
3: Igen, hát valószínű, hogy tényleg két kategóriájú ember van. Az egyik az a Tamás féle, aki csak akkor, hogyha személyes tapasztalatban részesül, van, akit Jézus boldognak nevez, akinek elég a hit, és akkor is tud hinni, hogyha nem lát. Nagyon igazságtalannak tartom egyébként, hogy Tamást hitetlennek nevezik, egyáltalán nem volt hitetlen. Hát abban a korban én nem hiszem, hogy voltak ateisták egyébként, tehát a zsidók között biztos, hogy nem. Tehát a mai szóhasználatban hitetlennek azt jelenti, hogy nem hiszi, hogy létezik Isten. Ott senki nem volt abban a korban ilyen értelemben hitetlen, Tamás sem volt az. Tamás nem Isten létében kételkedett, hanem egy hatalmas csalódás érte, rátette az életét arra, hogy Jézust kövesse, hitte meggyőződéssel, hogy Jézus a Messiás, és amikor látta saját szemével, hogy Jézust keresztre feszítik és meghal, és talán még a temetésén is részt vett, akkor összeomlott egy világ benne, és aztán a gyászában, összeomlott lelki állapotában egyszer csak azt mondják a többiek, hogy hát Jézus feltámad, csak azt gondolta, hogy ezek biztos a gyászukban halucinálnak, vagy mit tudom én, mi van velük, tehát az agyukra ment a gyász. És hát köszönjük szépen, de ő is nagyon szívesen hitte volna ezt, csak nem nagyon tudta ezt, tehát ez nem beszugerálás kérdése önmagunk számára, ez nem így működik, és teljesen igazságos és jogos volt ez a kérdés, ez a kérés, hogy ő is tapasztalni akarja. Hát ha a másik 10 apostolnak megadatott, hogy lássák Jézust, hogy együtt étkezzenek vele, hát akkor nekem is jár ennyi. Tehát ez teljesen igazságos volt, és ezt nem kell hitetlenkedésnek venni, és nem kell emiatt már hitetlennek nevezni őt, mert egyáltalán nem az volt. Az egyik legbuzgóbb, leglelkesebb apostol volt, aki elment a hagyomány szerint Indiáig. Indiának az egyik tartományában ma is hatalmas többségben vannak a katolikusok, meg ma is ilyen 10-10-valahány gyermeket vállal minden indiai katolikus család, és minden családban van legalább egy szerzetes nővér és egy pap, legalább. Tehát annyi hivatás van náluk, hogy most már lassan Németországban a papoknak a fele indiai származása, és még lelkesek is, meg nem az a alvatvérű európaiak, mint mi vagyunk, hanem olyan tűzről pattantak, olyan energikusak, olyan lelkesek is, már temperamentumoknál fogva is. Tehát én semmiképpen nem nevezném Tamást hitetlennek, de szüksége volt egy élményre, egy tapasztalatra ahhoz, hogy ki tudjon tartani Jézus tanítványaként, és hogy továbbra is rá tudja tenni az életét erre az egy lapra, a feltámadt Jézusra. És akkor visszatérve most a személyes dologra, mint mondtam, nekem is volt egy ilyen tékozló fiús időszakom, én nem fordítottam hátat Istennek tudatosan, csak úgy szépen elcsúsztam. Mondjuk úgy a baráti társaság ilyen nagyon evilági beállítottságú volt, meg hát ez a liceumi korosztály, ez amúgy is egy veszélyes kor, általában mindenki ilyenkor szokott elcsúszni az otthonról hozott értékektől, és sok esetben a hittől, vagy a templomba járástól is. Velem is ez így történt, nem volt egy tudatos hátatfordítás, hanem inkább csak úgy elmaradt egy vasárnap, aztán még egy vasárnap, és aztán már, hát ez a parancs se annyira szigorúan értelmezendő, és az se, és ha megkérdeztek volna, persze, hogy megmondtam volna, hogy hiszek Istenben, mindent hiszek, amit ott a papbácsi tanít, persze, hogy mindent hiszek, csak éppen nem veszem komolyan. Inkább ezt így mondanám. És ahhoz, hogy komolyan tudjam venni, hogy tényleg feltegyem az életemet erre az egy lapra, én is, ahogy Tamás is, szükségem volt Isten élményre, és Isten megadta nekem. Sok ilyen élményem volt, amikor Isten szeretete átölelt, és úgy éreztem, hogy Isten megszólít, és személyes terve van velem, és én nagyon vágytam arra, hogy egy értelmes életem legyen, hogy ne csak éljek, aztán meghalljak, és akkor majd szép sírkövem legyen, hanem hogy egy kicsivel legalább jobb legyen a világ miattam, mikor távozok, mint amikor idejöttem. Tehát, hogy valami értelmeset letettem én is az asztalra. És Jézus meghívott, és egy ilyen értelmes életet adott nekem, és ehhez szükségem volt egy ilyen személyes megerősítésre. Csak nagy tisztelettel tudok azokra gondolni, akik, a plébánosom is ilyen volt. Egyébként itt Kati nem árult el, de ugyanabban a templomba jártunk, ugyanaz volt a plébánosunk, és én amikor visszajöttem a Dékozló fiúságból, és elmentem egy ilyen nagy gyónásra, akkor amikor papbácsim feloldozott, én mondom neki, hát olyan volt, mintha megmostak volna, tehát egy tisztulást éreztem szabályosan, átment az egész lényemen, és akkor mondom ezt a papbácsinak, akkor mondta, hogy ez a Szentlélek Úristen kegyelme, és hogy nagyon jó, hogy ilyet tapasztalok. Neki nem volt soha ilyen tapasztalása, neki még mondtak ilyen apácák, meg nem tudom kik, hogy ezt meg azt látják, meg érzik, meg nem tudom micsoda. Ő soha nem látott, nem érzett semmit, viszont hajnalban azzal kezdte, hogy megébredt, már nyúlt a rózsafűzér után, és rettenetes mennyit imádkozott, és hozzám is milyen türelmes volt, pedig voltak nehéz időszakaim, és soha nem mondott ellent nekem, nem mondta, hogy hülye vagy fiam, vagy mit tudom én, pedig lehet, hogy az kellett volna, ennél sokkal türelmesebb volt. Ő tényleg az az ember volt, aki 81 évesen is járta az emeleteket gyalog, és látogatta a betegeket, és mikor mondtam neki, hogy van egy rokon, akihez fel kéne menni a kórházba, és akkor fizetem a taxit, az ne, hát van neki bérlete a villamosra, eszébe sincs neki 81 évesen taxizni. Szóval vannak olyan emberek, akiknek nincsen szükségük ilyen Isten élményekre, és mégis oda tudják teljesen szállni magukat Istennek, mert a hitet én nem arra gondolom, hogy most elhisszük, hogy van Isten, az ördög is tudja, hogy van Isten, de attól még üdvössége nincsen, meg fél és retteg is attól az Istentől, akiről tudja, hogy létezik. A hit szerintem egy teljes odaszánás Isten kezébe, tehát nem csak az, hogy hiszem, hogy Isten létezik. Nekem ehhez viszont szükségem volt megerősítésre, úgy, mint Tamásnak, úgyhogy én vele érzek együtt, és ezért tartom sértőnek, hogy lehitetlenezzük.
2: Ahogy hallgattam most Lacit, és az első szavai ugye, hogy Tamására tette fel az életét, és csalódott, 2000 éve nincs változás, hisz ahogy akkor sem értették Jézust, úgy azt hiszem, hogy ma sem értjük, és nagyon-nagyon sokszor mi is így vagyunk vele, hogy te jó ég, minden összedőlt, és aztán mégis valami szép, és új fakad abból a fájdalomból. Az organikus pedagógia nagy szerelmese vagyok, és ott azt mondják, hogy ugye, és szerintem így is van, hogy személyiség függő az, hogy ki az, aki racionálisabb, és ki az, aki elvontabb. Na most a férfiak azt tudjuk, hogy mivel a bal agyféltekével gondolkodnak, őnekik, hogyha a férjemből indulok ki, akkor igenis, neki nagyon-nagyon fontos a hit megtapasztalása. Tehát, hogy egy meg egy, az kettő. Nem három, nem négy és fél, hanem kettő. Tehát, hogy ő mai napig mélyen hívő ember, saruját se vagyok méltó megoldani, de mégis látom, hogy az összefüggéseket keresi, a megtapasztalást keresi. Mi nők egy kicsit másképp vagyunk. Mi nők inkább intuitívabbak vagyunk, az érzéseinkre hallgatunk. Nem nagyon fontos ez a racionális megtapasztalása a dolgoknak. Viszont, hogyha visszagondolok, akkor számtalanszor igaz, nem akkor eszméltem rá, hanem az utóízlelésben, mikor a dolgokat utóízleltem, hogy a Jóisten olyan közel volt hozzám, hogy éreztem, hogy megtapintottam. Lehet, hogy akkor a dolgok hevében én ezt nem vettem észre, de visszagondolva mindig az volt, hogy megint csoda történt. Csak úgy elsiklunk fölötte, és ahogy Laci mondja, a korszellem az annyira, még ha nem is élünk, vagy nem, nem úgy élünk, mégis mint a kocsmában az a bagószag, az ránk ragad, és hajlamosak vagyunk elbagatelizálni, azt mondani, hogy véletlen volt, pedig nem, biztos vagyok benne, hogy minden egyes hallgató megtapasztalt az életében csodákat.
1: Hát akkor abból kiindulva, amit mondtál, Laci, akkor ne is nevezzük hitetlennek Tamást, hanem talán mondhatnánk, hogy kételkedett, és itt akkor, ha itt megállunk ennél a szónál, akkor azt hiszem, hogy mindannyian be tudjuk magunkat illeszteni a helyére, hiszen bár megtapasztaltuk, én is, és mint elmondtátok ti is, a Jóistennek a számtalan csodáját, és az, hogy közbelépett az életünkben, mégis vannak pillanatok, amikor mintha ez úgy feledésbe merülne, és mintha a jelen problémák nagyobbaknak tűnnének, a nagyon csapnak a hullámok, és ilyenkor hajlamos az ember, nem tudom, hogy miért, félre dobni azokat az emlékeket, vagy azokat a megtapasztalt élményeket, amikben része volt, és elkezd kételkedni. Mégis talán ez a kételkedés is vihet előre bennünket. Ti ezt hogy látjátok?
3: Hát Tamás apostolt a kételkedés nem távolabb vitte Istentől, hanem közelebb. Tehát ő nem azt mondta, hogy úgy döntöttem, hogy ez a téma engem többet nem érdekel, hagyjatok engem békén, ő ott volt. Még mindig ott volt az apostolok között, csak éppen akkor nem volt jelen, ki tudja, bevásárolni ment a többieknek, vagy mit tudom én, mit csinált éppen akkor. De nem szakított se a közösséggel, se Istennel, se a hittel. Viszont biztos, hogy ő is egy nagyon válságos időszakot élt meg. Igen, én is férfi ember vagyok, aki ilyen matek fizikából voltam jó, tehát ilyen kockafejű gyerek, ahogy itt leírta Kati a férjét. Egy meg egy, az kettő, tehát ez... Szükség van a természet fölötti dolgok megtapasztalására is, de valamilyen logika kell legyen a dolgokban, és össze kell jön az eredmény, amikor aláhúzom, akkor ki kell jön a végeredmény. Ha nem jön ki, akkor valami nem jó. És én akkor a logikát keresem, vagy a megértést, vagy tehát ha valami nem áll össze, és valljuk be őszintén, az életünkben szembesülünk néha olyan helyzetekkel, amikor nem áll össze a kép. Amikor amit

0: meg tud erősíteni. Aki már egy ilyen válságon, vagy akár többen is átment, és még mindig kitart, annak erősebb a hite, mint az, aki még nem került ilyen válságba. Egyértelműen. Tehát én azt gondolom, hogy még ezt is Isten a javunkra tudja fordítani. Csak amikor valami nem illik be a képbe, akkor ne az legyen, hogy megsértődünk és hátat fordítunk Istennek, hanem sértődjünk meg és veszekedjünk vele, mert akkor még mindig szembe vagyunk fordulva vele. Lehet vele veszekedni, ki lehet borítani a bilit, el lehet neki mondani őszintén, hogy mit gondolok, vagy mit érzek, mert úgyis tudja, csak ha az udvarias mondatokat mondom, és közben bennem valami egészen más dúl, amikor kiborul a bili, akkor legfeljebb így mosolyogna, végre egyszer őszinte voltál, úgyis látom, hogy mi van benned, és akkor, tehát ő nem sértődik meg, hogyha jó kiöntöm, ami bennem van, a sértettségemet, vagy azt, hogy nem értem a dolgokat, mert az már személyes kapcsolat. A házastársak is, amíg veszekednek, addig nincsen baj, amikor az egyik elmegy, és nem jön vissza, akkor van a baj. Hát amíg veszekednek, addig nincs baj, mert addig veszekednek, még előbb-utóbb találnak valamit. Kiordítják magukat, vagy mit kiveszekedik magukat, és aztán csak lenyugszanak, és leülnek, és csak találnak egy kompromisszumot, és a kapcsolat megy tovább. Sőt, valószínűleg erősödik egy házasságban is, az Istennel való házasságunkban is így van, mert nem véletlenül ő a vőlegény, mi a mennyasszony, tehát ez a hasonlat, ez a Biblián végigvonul a prófétáktól kezdve Jézuson át, úgyhogy ez a véleményem.
1: A kételkedés az egy nagyon érdekes dolog szerintem az életünkben, mert nagyon-nagyon fontos, hogy amikor kételkedünk, akkor nyalogatjuk-e a sebeinket, és sajnáljuk magunkat, vagy van erőnk tovább lépni, és megkeresni a hiteles információt, a választ. Nem azt, ami csikolja a fülünket és simogatja a lelkünket, hogy most ügyes voltál, hanem van erőnk szembenézni, ha valahogy lehet, hogy hibáztam. A hiteles információ az nagyon-nagyon fontos a kételkedésben, hogy megkeressem. Hogy megkeressem azt, hogy miért történt úgy a dolgok, hogy vajon lehetek-e érte felelős. És lehet, hogy nem, akkor pedig a türelem lép be, és a türelem erényét gyakorolni, hogy ugye megint Laci mondta, hogy veszekedni a Jóistennel. Én most 47 év óta azt látom, hogy amikor nagyon nehéz időszakai voltak az életünknek, és nem értettük, egy pár év múlva összeáll a kép, hogy talán ez lehetett az értelme, vagy ez volt az, amit tanultunk, amiben fejlődtünk. De hát a kételkedés az nagyon rossz tud lenni, és az piszok kegyetlen érzés, és hát meg kell tanuljunk vele bánni, mert én azt hiszem, hogy a kételkedés azért egy olyan vendég, ami időről időre mindannyiunkat megkeres.
2: Nagyon örülök, hogy ezt mondtad, mert érintetted az elején, hogy fontos megvizsgálni, hogy olyankor nyalogatjuk a sebeinket, vagy túl tudunk lépni. Én azt hiszem, hogy akkor tud a kételkedés úgymond a segítségünkre lenni, hogyha ezen keresztül tudunk menni, és nem beleragadunk, mint a pocsolyába, és onnan már nincsen kifele út, hanem csak mélyebbre süllyedsz, hanem úgy akarom azt hinni, vagy legalábbis így gondolom, hogy a Jóisten sokkal inkább értékeli azt, hogyha akarjuk látni, érteni bizonyos dolgokat, és nem csak ilyen kis bólogató jancsikák vagyunk, akik hát nem értjük, nem tudjuk, csak mert így mondják, vagy így kérik, és akkor ezt így csináljuk. Tehát, hogy én szerintem ő azt jó néven veszi, ha megkérdőjelezünk bizonyos dolgokat, csak hogy nem szabad ebbe úgy belemélyülni, hogy aztán ez ellenünk forduljon, és aztán kibucskázzunk, vagy lesüllyedjünk, és ne tudjunk tovább menni. És akkor van még egy kérdés, ami engem foglalkoztat ezzel kapcsolatosan. Ugye itt beszéltünk a hitről, a hitetlenségről, kételkedésről,

0: Úgy gondolom, hogy akik azt gondoljuk magunkról, hogy hívők vagyunk, egy kicsit talán a hitetleneket úgy kitaszítjuk a látókörünkből, vagy egy kicsikét őket úgy, hát úgy félretesszük. Hát azok hitetlenek azok úgy. Tehát, hogy úgy van bennünk egy ilyen nem éppen nyitottság feléjük,
1: hanem... Felsőbbrendűségi érzés.
0: Abszolút, igen, köszönöm. És hogy vajon miért van ez? Mert hogy mi is megtapasztaljuk ugyanezeket a pillanatokat, amikor kételkedünk, amikor nehéz, amikor meg kell küzdeni azért, hogy tovább tudjunk lépni, és miért van az, hogy azokkal, akik még talán nem tapasztalták ezt meg, vagy nem volt meg ez a személyes élményük, miért vagyunk ennyire szigorúak velük?
1: Most hadd kezdjem én a választ. Nem azért, mert jobb vagyok, hanem talán nagyon hálás vagyok Kenteni Katyának és az organikus pedagógiának, mert mindig is kerestem a hitelesség forrását. És azt hiszem, hogyha egy szóval ki kellene fejezni, hogy számomra mi a legfontosabb a másik emberben, az a hitelesség. És nagyon furcsán fog most hallatszani, de én egy hitetlen ateista emberre sokkal jobban fel tudok nézni, mint egy állítatkodó hívőre, bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát, hogy én egyáltalán nem nézem le őket, és nagyon-nagyon fontos azt kiemelni, hogy vajon a hitetlen ember találkozott-e olyan emberrel, aki elélte a Szentírást. Találkozott-e olyan emberrel, aki valóban hitte azt, amit él?
2: Teljes mértékben egyetértek Katival, és azt hiszem, hogy mikor ilyen rám tör a felsőbbrendűségi tudat a hitetlen, úgynevezett hitetlenekkel kapcsolatban, hogy lenézzem őket, vagy többnek, különnek gondoljam magam, akkor nagyon gyorsan eszembe kell jusson, hogy hát én se voltam mindig a helyzet magaslatán, és a hit végül is ajándék, Isten ajándéka, és nem nézhetem le a másik embert, akinél én azzal vagyok több, amit Istentől ajándékba kaptam, tehát igazából nincs mivel büszkélkedhessek, vagy magamat többre tartsam, hiszen amivel többnek gondolom magam, az az Isten ajándéka, tehát ez nem olyan dolog, ami az én érdemem. És inkább azt kellene néznem, hogy olyan mi történt annak az életében, így hogy Kati is mondta, hogy talán nem volt valaki, aki megmutassa, hogy lehet ezt a vallásosságot, vagy a hitben való életet hitelesen is élni, meg komolyan is venni. Az én gyerekkorom környezetében is ilyen vallásoskodó emberek voltak igazából, senki nem vette komolyan. Tehát ezt sajnálattal mondom, akkor ítélkeztem kőkeményen, azt mondtam, hogy na hát ennél jobb ember leszek én, még akkor is, ha nem járok templomba. Akkor láttam egy-egy idős hölgynek a megnyilvánulásait, vagy hallottam a rosszindulatú megjegyzéseit az amúgy mellette imádkozó hölgyel kapcsolatban, és azt gondoltam, hogy jaj, hát milyen gyarlóak ezek az állítólagos szentasszonyok, de hát persze, hogy én is keményen gyarló voltam, hiszen amikor felvételi vizsgára kellett készüljek, akkor na, hogy ezeket a szentasszonyokat kértem meg, hogy imádkozzanak értem, és együtt végeztük a Szent Antal 9-edet, meg a minden, szóval én sem vagyok hiteles azért, szóval egyezzünk meg.
1: Az a helyzet, hogy nagyon sokszor összekeverjük a tökéletest a hitelességgel. A hiteles ember az törekszik a tökéletességre, de messze nem tökéletes, úgyhogy a hitelességet azt én még a te esetedben sem dobnám ki az ablakon. Nekem nagyon emlékezetes, hát a társam, az egyesületet közösen vezetjük, szinte a legjobb barátnőm, és ő teljesen hitetlen, viszont szoktam is mondani, hogy például soha nem pletykál, mindig azt keresi, hogy hol tud önzetlenül segíteni a másikon, és olyan erényeket gyakorol, ami biza egy gyakorló keresztény dicsőségére is válna. Mindig is mondom neki, és mosolyog, hogy ő az a névtelen hívő, aki a névtelenségbe burkolózik, és ugye 13 éve vagyunk, 14 éve lassan együtt, és még mindig nem sikerült eléggé elélnem a kereszténységnek a szépségeit, és nem érdeklődik. Nyilván nem adom fel, de tényleg, tehát talán Medjugorjéban is, amikor megkérdezték, hogy ki a leghitelesebb hívő, akkor azt mondta a szűzanya, hogy egy muzulmán asszony.
2: Nem tudok erről a dologról egyébként, de nem kétlem, hogy vannak olyan hitüket nem gyakorló emberek, akik egyébként nagyon jó emberek, talán jobbak, mint mi, akik állítólag templomba járunk, meg hiszünk. Mielőtt egy kicsit is többnek gondolnánk magunkat, bárkinél jusson eszünkbe, hogy mi sem állunk sokszor a helyzet magaslatán, és az alázat az nagyon szép erény, és jó, hogyha gyakoroljuk, mert tényleg, amikor néha sikerül tényleg jól megélni a hitet, akkor az Isten kegyelme. És ez nem azt jelenti, hogy én már milyen szuper ember vagyok, mert amikor éppen csak egy kicsit elengedem a jó Isten kezét, akkor néha rosszabb vagyok egy pogánynál, szóval az ítélkezést én azt hiszem, hogy erősen vissza kell fogjuk.
1: Azt hiszem, zárszó is lehet Szent Pál szava, aki azt mondja, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen.
2: Igen, és mielőtt lehitetleneznénk Tamást, vagy bárki mást is, előbb magunkat vizsgáljuk meg.
0: Teljes mértékben egyetértek veletek, és tényleg legyen ez a végszó, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, vizsgáljuk meg magunkat, hogyan állunk a hit terén, kérjük a jó Istentől, hogy erősítse bennünk a hitet, legyünk tudatában annak, hogy valószínű ez nehézségeket is fog hozni, hiszen, ahogy beszéltük, olyankor is erősödik a hitünk, és legyünk nyitottak, szeretettel teliek mások felé, és mindezek fölött pedig azt, amiben hiszünk, azt úgy éljük meg hitelesen, hogy az példaértékű legyen a környezetünk számára, és megkívántassa a többiekkel is, azokkal főleg, akik még nem ismerték meg ezt a csodálatos életet a jó Istennel együtt. Megköszönöm, hogy velem voltatok, örülök, hogy együtt beszélgethettünk, búcsúznak a kedves hallgatóktól.
1: Kovács Katalin,
2: Szilágyi László,
0: és Vidikán Lokodi Tünde, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallják.
1: Uram, jó nekünk itt lennünk. Beöltözésemkor színeváltozás jelenetét kaptam életprogramként vagy titokként. Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér a teljes nevem, és sokat jelent ez az evangéliumi rész. Ilyen saját fohászként is szoktam magamban ismételgetni, különösen akkor, amikor nehéz ezt megélni, hogy de Uram, jó nekem itt lenni. Mikor beadtam a jelentkezésemet a közösségbe, az otthon is elég nehéz volt, meg nekem személyesen is azok a reakciók, amiket kaptam a szüleimtől, meg a testvéreimtől. Az első év az különösen viharos volt, amikor elkezdtem a jelöltséget. Így visszatekintve tényleg csak az Úristen kegyelmének tudhatom be azt, hogy itt vagyok, vagy kitartottam ebben az életformában egészen eddig. Nagyon sok segítséget kaptam a legkritikusabb helyzetekben. Elsősorban tényleg az Isten meg az imádság az, ami nagyon sokat segített, de nagyon-nagyon hálás vagyok a közösségemnek, meg az előjáromnak. Mindvégig mellettem voltak, és látták azt a folyamatot, amiben benne vagyok, látták azt, hogy mit kapok otthonról. Nagyon-nagyon sokat segített, hogy mindent át tudtam vele vagy velük beszélni.
0: Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kisnővérei rend tagjának gondolatait hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai műsorunkban, Jézus szíve tisztelete műsorunkban. Tibor atya köszönti önöket, és tovább megyünk egy picit, és megnézzük a bölcsesség könyvében az oltári szentségre alkalmazott szavai, például, hogy égi kenyér ez is, mely telve van minden édességgel, ezt alkalmazhatjuk Jézus szentsége szívére is. Miként a puszta mannája és az oltári szentségi manna, úgy a Jézus szíve tisztelet is mennyei eledelt nyújt, amely minden lelket csodálatosan táplál. Bármi legyen a lélek szükséglete, helyzete és sajátos vonzalma. A Jézus szíve tisztelet kapcsolatban van Urunk minden titkával és állapotával. És mindennek a magyarázatát ebben az egy szóban adja: szeretet. Amint a hívek ebben a tiszteletben a bizalom és az erényre való felbuzdulás minden indítékát találják, úgy a papok a papi élet eszményét és kegyelmi forrását fedezik fel benne. Ennek a tiszteletnek első alakjában a Jézus szíve képe még nem szerepelt, és a hívek Urunk gondolatairól, érzelmeiről, belső cselekedeteiről elmélkedtek. Az egyház atyák iratai és a liturgia elmélkedéseinket Krisztus belső élete felé irányították. Jézus szívében Isten iránt tartozó legfőbb kötelességeink szervét, a közbenjárónk és főpapunk szívét, a Szent Háromság iránt kifejezett tiszteletünk eszközét látták. A vele való szoros kapcsolat már akkor a legjobb eszköz volt kötelességeink tökéletes teljesítésére, amit a Szentmise kánonjának a következő szavai is kifejeznek: ő általa, ő vele és ő benne, tiéd minden dicsőség. Tehát ő általa, az Úr Jézus, ami közben járunk és főpapunk, elsősorban szent szíve által, amelynek egész élete abban merül ki, hogy nevünkben az Atya iránt tartozó kötelességeket teljesíti. Mivel összes cselekedetei szívéből származnak és szeretetétől nyernek indítást, azért van minden üdvözítő művének oly nagy értéke Atya előtt. Ő vele, az Úr Jézus, ami testvérünk és oltalmazunk, és amikor Istenhez imádságokat küldünk, szavunkat, sóhajunkat és panaszunkat, testvérünk ezerszer szerető szívének szavával, sóhajával és panaszával egyesítjük. Vele ejtjük ki ezt a szeretet kiáltást, hogy mi atyánk. Szívünknek tehát el kell veszni az ő szívében, hogy Istennek minden kötelességünket és tiszteletünket leróljuk. És ő benne, benne felajánljuk imáinkat és cselekedeteinket. És e tekintetben nem csak nekünk, hanem minden hívőnek része van az ő papságában. A menny, a föld és a tisztítóhely összes szentjeinek és az összes keresztényeknek csak egy szívük van az Úrban, egy papi szívük, amely Istennek dicséretet, szeretetet és áldozatot ajánl fel. Minden tisztelet és dicsőség, amelyet Isten tőlünk kaphat, csak közben járunk és főpapunk Jézus szíve által juthat hozzá. Minden más semmi Isten előtt. És ezt a tanítást a két nagy szeráfi lélek, Szent Gertrúd és Szent Mechtild foglalta egybe. Nagy lendületet adtak neki a francia oratóriánusok, Olié, ugye a szulpiciánusok alapítója, irataiban főképpen Urunk papságáról és benső életéről szóló officiumaiban részletesen megfogalmazta. Oliéről hallottunk a József az Atyárnyékában című műsorunkban is. Eudes Szent János szintén egy lépéssel tovább ment, világosabban felfedezte a forrást, és látta, hogy minden Jézus szívéből jött. Ő kezdte ajánlani a szent szív képének a tiszteletét. A
Parájle moniáli jelenések óta Jézus szent szíve nem csupán eszköz az Isten iránt tartozó kötelességeink teljesítésére, hanem tiszteletünk és szeretetünk tárgya, és ő maga fogadja hódolatunkat. Ezt kérte Urunk Alakok Szent Margittól, és ő mintegy lefátyolozza istenségének fényességét az emberek előtt, széttárt szívének a kedvességével. A megváltás művét ezekben a szavakban adja, íme a szív, mely az embereket annyira szerette. És azt kéri, hogy szeretetét szeretettel viszonozzuk. De mindeddig nem került előtérbe Jézus szívének papi jellege. Mennyire szeretett minket ez a szív, amikor feláldozta magát érettünk. A jó mester tehát az ő papi és áldozati szívét mutatja be az atyának, amely szív, bebizonyította szeretetét, amikor a kereszt oltárán feláldozta magát. Elénk állítja testi szívét, mint az ő szeretetének jelképét. Kéri, hogy tiszteljük ezt a jelképet, de főképpen magát, az ő szeretetét, azt az áldozatos szeretetet, amelyet a lándzsa és a tövisek jelképeznek. Urunk az ő szeretetét és áldozatát egyszerre előtérbe helyezi, amikor azt mondja, íme a szív, mely annyira szerette az embereket, hogy semmit sem kímélt, csak hogy megváltsa őket. A szeretetének nagy megnyilatkozásai a megtestesülés, a kínszenvedés és az oltári szentség hatalmas papi cselekmények és ugyanazon áldozat különböző fázisai. Egész élete megalázó megtestesülésétől kereszthaláláig imádás és szeretet volt. Megtaláljuk életében a szenvedés által való külső feláldoztatást, a szegénységet, a külső és belső megaláztatást, amelyeket a szeretet és imádás fűz egybe. Az imádás pedig az áldozat első célja. Ez oltári szentségi életének is az első felvonása. Jézus szívének minden dobbanásával hálát adott atyának. Az evangéliumok gyakran emlegetik, hogy hálát adott. A hálaadás az áldozat másik célja. Az oltár áldozat, a szentmise különösen hála áldozat, amelyet neve is az eukarisztia kifejez. Az üdvözítő életét papi imája is lelkesítette. Éjjel-nappal könyörgött érettünk. Azért élt, hogy imádkozzék, és állandóan azt folytatja most is. Ez az áldozat harmadik célja. Jézus szívét ezen kívül egész élete alatt, és az oltári szentségben is az engesztelés érzelme hatotta és hatja át. Erre tér gyakran vissza Alakok Szent Margitnak adott kinyilatkoztatásaiban. Egyébként az engesztelés a szeretetből és a hálából fakad, mint a gyümölcs a virágból. Jézus szíve engesztelésünk példaképe. Az engesztelés az áldozat negyedik célja. Jézus szíve tehát mindenek fölött papi szív, és illő, hogy a papok ebben a tekintetben tiszteljék. Nekünk, papoknak legyen Jézus szíve tiszteletének a tárgya, Jézusnak, a papnak és áldozatnak a szíve, amelyet a húsvéti időszak himnusza is olyan hűen lefest. Tehát igen, Jézus szeretetének, szent szívének kimárképpen papi jellege van. Egy rövid dal után folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak továbbra is velünk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, igen, Jézus szeretetének, szent szívének kiváltképpen papi jellege van. Feláldozza magát, és feláldozza azt a testet, amelyet éltet. Ez a papi és áldozati élet Urunk egész életének, egyszeres belső és külső cselekedeteinek az összfoglalata. A megtestesülés, kínszenvedés és oltári szentség három hatalmas szeretet ebből az óceánból indul ki és ide tér vissza, miután a világot éltető és üdvözítő áldásával keresztül szelte. Jézusnak, a papnak és szeretet áldozatnak a szíve magába zárja az üdvösség minden titkát. Isten minden jó téteményét, a kegyelem és gazdagságát. Mi nem tartozunk-e Jézus szívét ebből a szemszögből szemlélni? Ebben áll a pap igazi Jézus szíve tisztelete. Jézus papi szívének az iskolájában tanuljuk meg az igazi és szent papi élettudományát. Tehát nézzük meg picit, szemléljük ezt a papi szívet. Tanulmányozzuk a gondolatait, hallgassuk a dobogását, elmélkedjünk a szeretetéről. És ő megmondja majd nekünk a pap összes erényeit, kötelességeit, egész életét és tökéletességét. Biztosak vagyunk benne, hogy Jézus papi szívével kapcsolatban minden pap jobbá lesz, mint amilyen előbb volt. Kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg a következőkben. Jézus papságának eredete az atya keblében, elmélkedjünk egy picit erről, Jézus Krisztus papságáról. Az ige az atya örök dicsősége. És amikor dicsőséget és szeretetet nyújt atyának, akkor nem gyakorol-e vele szemben bizonyos papi cselekményt? Mondhatjuk, hogy az ige a Szent Háromság benső és folytonos életében az atya örök papja. Ő a papság legmagasztosabb típusa. Tehát a fiú az atya örök dicsősége. Amidőn a fiú az atyának dicsőséget szerez, ebben örömét találja, és az atya iránt szeretett cselekvést fejt ki. Az örök papság ténykedését végzi. Mi más a pap, ha nem Isten dicsőségének szolgálja? Igaz, hogy ezeket a szavakat az apostol az emberiség bukása után megalapított papságról, a közvetítő és engesztelő papságról mondja, amely feltételezi, hogy hordozója szükségszerűen alantasabb helyzetben legyen Istennel szemben, aki hódolatát fogadja. De ha már ebben az alantasabb szolgálatban az Istennek adott lényegtelen dicséret papi cselekmény, mennyivel inkább papi működés, a fiú szeretet élete, amellyel atyának lényeges és örök dicsőségére van. Jeruzsálemi Szent Cirill mondja, Krisztus szuverén pap. Változhatatlan papságot birtokol, amely nem kezdődött az idővel. Nem kapta azt test szerint való utódlással, nem kenték fel jelképes olajjal, de pappá tette őt maga az atya öröktől fogva. Mégis megismételjük, hogy az igében nincs az a sajátos értelemben vett papság, amely valóságos alárendeltséget feltételez. De az egyházatyákkal mondhatjuk, hogy az atyának a fiú által történő dicsőítése a papság legfőbb jelképe. Az ige papságát isteni szívével gyakorolja. Az ige ezt a folytonos dicsőítést, ezt a végtelen dicséretet, az atyához egyedül méltó szeretetet szívével gyakorolja. A Szentírás sok helyen beszél Isten szívéről. A Királyok könyvében Isten kijelenti Salamonnak, hogy szíve mindig szeretettel övezi Jeruzsálem templomát. Gyakran beszél az Úr a szíve szerint való emberről. Eudes Szent János, Mária csodálatos szívéről szóló gyönyörű könyvében többek között
így ír Jézus isteni szívéről, idézem, üdvözítőnk öröktől fogva bírja isteni szívét, atya imádandó keblében. Szív és egy szeretet atya szívével és szeretetével, és ezzel a szívvel és szeretettel a Szentlélek származtatója. Istenben tehát a három isteni személy lényegi közös szeretetét és az atya és a fiú személyes szeretetét különböztetjük meg, amely a Szentlélek eredője. Több egyházatja, így különösen a csodatévő Szent Gergely, alexandriai Szent Ciril, Szent Ambrus, a fiúnak atya iránt kifejezett dicséretét és szeretetét papi ténykedéshez hasonlítják. Tomászin, a De l'Incarnation 10. pontjában ezt a következtetést vonja le, idézem, kétféle papságot kell megkülönböztetni. Az elsőt csak alázatosságban és szolgaságban gyakorolják, míg a másik felséges és felette van minden megalázásnak. A fiú ez utóbbit gyakorolhatta öröktől fogva atyával szemben. Itt Isten ad tiszteletet Istennek, a mindenható nyújt hódolatot a mindenhatónak. Természetesen ez a nagyszerű dicsőséges papság, amely csak nagyság és felség, nincs ellentétben az ige méltóságával. És ezért a szentatyák nem riadnak vissza attól, hogy ezt neki tulajdonítsák. Az ige papsága az üdvözítőtől és az egyház szolgáitól gyakorolt papság példaképe. Imádom az atyát, az első főpapot felmérhetetlen titkában, amelyben a hozzá egyedül méltó dicsőséget adja önmagának fia által. Imádom a fiút, ki boldog, hogy ő lehet ez a dicséret dicsőség, és azt, mint papi felajánlást mutathatja be atyának. Igen, ezekben a magasságokban kell keresnünk papságunk eszményét és példaképét. Maga a Szentírás ad erre felhatalmazást. A bölcsesség, aki maga az ige, aki ékes nyelvezettel nyilvánítja ki előttünk örök életét, eredetét. Én a fölségesnek szájából származtam, elsőszülött vagyok minden teremtmény előtt, és mind az örökké valóságig meg nem szűnök, és a szent lakhelyen szolgáltam előtte. Cornelius Lapid mondja, a bölcsesség papnak és Isten szolgájának van nevezve, ő őrzi szent titkait és szent áldozatot mutat be neki. Ó Krisztus papja, borulj le eszményed és mintaképet az ige szíve előtt, aki atyának öröktől fogva végtelen dicséret és szeretet áldozatát ajánlja fel. Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő műsorunkban elmélkedni fogunk Jézusnak a papi hivatásáról. Egy picit furán hangzik ez, de ez így van. Mert az atya elküldi a fiát, Jézust erre a földre, hogy papja legyen. Egy érdekes elmélkedés lesz, maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsért.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa homíliája Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. A Szent Atya beszéde az Úrangyala elimádkozásakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Leó Rómában. Július 1-én jelenik meg a Vatikáni Média

0: Leó pápa Szent Péter és Pál apostolok ünnepén. Mi is legyünk az egység építői és apostolai. Június 29-én hétfőn délelőtt Róma fővédő szentjei Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa szentmisét mutatott be a Szent Péter bazilikában, a konzisztóriumon részt vett bíborosokon celebrálásával. Homiliájában a közösség őrzőjét, Pétert, és a népek evangelizálóját, Pált mutatta föl példának korunk emberei előtt is, hogy mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái legyünk. A szertartáson átadta az új metropolita érsekeknek a palliumokat, mint a Péter székével való szeretet közösség szimbólumát. Mintegy 5500 hívő töltötte meg a bazilikát, ahol Dominik Mamberti protodiakónus bíboros mutatta be a Szentatyának a 35 főpásztort, aki átvehette tőle a fekete keresztekkel ellátott fehér gyapjószalagokat. A misén koncelebráltak azok a bíborosok, akik pénteken és szombaton részt vettek a rendkívüli konzisztóriumi üléseken, köztük Németh László bíboros belgrádi érsek. A vele készült beszélgetést vasárnapi adásunkban hallhatják.
1: Cari fratelli e sorelle, oggi in un'unica solennità ricordiamo i santi Pietro e Paolo, patroni della città e della diocesi di Roma.
0: Közös ünnepen emlékezünk meg Szent Péterről és Pálról, Róma városának és egyházmegyéjének védőszentjeiről. Egyiküket arra választotta ki Jézus, hogy nyája pásztora legyen, a másikat pedig a népek apostolának választotta. Bennük tiszteljük az egyház oszlopait, kezdte ünnepi homíliáját a pápa. Péter, Isten népe őrzője az új szövetségben gyakran a testvérek közötti szeretett közösség megőrzésén munkálkodik. Ő az, aki a galileai tavon egy hiába valónak tűnő éjszakai munka után azt mondja Jézusnak: Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat. Kievez a mélyre, és a többieket is magával viszi. Ő az, aki miközben sokan eltávolodnak az Úrtól az élet kenyeréről szóló kemény beszéde után, azt mondja a messiásnak: Uram, kihez mennénk? Tiéd az örök életet adó tanítás, és ott marad a többi 11-jel együtt. És ismét Péter az, akit Cezáreában fölismeri Jézusban Isten fiát, és mindenki nevében megvallja az egyetlen hitet, ahogy a mai evangéliumban hallottuk. A feltámadás után is ő az első, aki a tópartján Krisztushoz siet, vízbe veti magát, hogy alázatosan megújítsa szeretetét és megerősítést kapjon küldetésére. Péter hű marad ehhez a küldetéshez akkor is, amikor Jeruzsálemben feszültség támad a közösségben a nem körülmetélt pogányok megkeresztelése miatt. Ő egybegyűjti a testvéreket, meghallgatja őket, és végül a Szentlélek vezetésével döntést hoz, megőrzi az egységet, és új korszakot nyit Isten egész népe számára. Abban hiszünk, hogy mi is az Úr Jézus kegyelme által üdvözülünk, éppen úgy, mint ők.
1: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
0: Ez a lelki nagyság azonban nem jelenti azt, hogy Péter tökéletes volna, folytatta szent beszédét a pápa. A passió idején megtagadja a mestert, hogy aztán bűnbánó könnyeket hullajtson, maga Pál veti szemére következetlen viselkedését. Péter azonban képes beismerni hibáit és jó útra térni, nem csügged, és nem adja föl küldetését, hogy hirdesse az evangéliumot, és egybegyűjtse Krisztus nyáját. Teszi ezt egészen a vértanúságig, amit éppen itt, Rómában szenvedett el, nem messze ettől a helytől, ahol most vagyunk, mondta Leó pápa. Ez az egységért való hűséges és türelmes aggodalom jól kifejeződik a kulcsok jelképében, amellyel gyakran azonosítjuk Pétert. Egy kulcs ugyanis nem töri be az ajtót, hanem nyitja és zárja, egyesíti a tereket, és a sok különálló szobát egy nagy befogadó otthonná teszi. Ugyanígy az egyházi közösséget sem lehet saját álláspontunkhoz mereven ragaszkodva építeni, csak úgy, ha mindenki szívében keressük az igazságban való közös pontokat, amelynek fényénél egymás számára fejlődés eszközei lehetünk. Ebben a távlatban olvashatjuk a feladatot, amelyet az Úr Péterre és utódaira bízott, Isten egész szent népe javára. Meghallgatni valamennyiük hangját, megkülönböztetni az ihletéseket, vezetni az utakat, kijavítani a hibákat, oktatni, bátorítani, buzdítani és elkísérni a testvéreket, hogy a léleknek engedelmeskedve együttműködjenek egymás és az egész emberiség üdvére.
1: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano a farsi costruttore di unità.
0: Péter példája azonban valamennyi kereszténynek szóló felhívás arra, hogy az egységet építsük, Istent helyezve életünk középpontjába, és a testvérek mellé álljunk, odafigyelve történéseikre és szükségleteikre, hogy együtt éljünk velük a tevékeny szeretetben, és elvégezzük az ige hirdetését. És ez Pál tanítása is, a másik nagy apostoli, akit ma ünneplünk, az evangélium fáradhatatlan hirdetőjé, tért át homiliája második részére Leó pápa. Hozzá is tartoznak megkülönböztető jelképek, a könyv és a kard, melyek szoros egységet alkotnak. Jól megmagyarázza ezt a zsidókhoz írt levél szerzője. Az Isten szava ugyanis eleven, átható, és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és szellem gyökeréig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ez az, amit Isten végbe vitt a fiatal Saul szívében, előbb megtérítette őt az evangéliumnak, aki új nevet vett föl, majd az egész világon hirdette, és végül tanúskodott róla, mint Péter, itt, Rómában, az élete árán. A népek apostola hagyta, hogy átformálja őt Isten igéjének ereje, mely elszakította őt az erőszaktól, és a szeretet útjára vezette.
1: Per noi è importante oggi guardare a questi due santi, Pietro e Paolo.
0: Leó pápa rámutatott, hogy ma fontos erre a két szentre, Péterre és Pálra tekintenünk, hogy megértsük, hogyan legyünk mi is az egység apostolai és építői, a szeretetben való igazság nagy lelkű szolgái. Ebben a szellemben éljük meg a palliumok átadásának ősi és szuggesztív rítusát, melyeket a metropolita érsekek kapnak. Ezek a keresztekkel díszített fehér gyapjúszalagok valamennyi lelkipásztor és egyben minden keresztény kötelességét fejezik ki, hogy vállára vegye a gondjaira bízott testvéreket, épp úgy, ahogy az Úr nyájának juhait, hogy energiát, időt és fáradtságot áldozzon rájuk, akár az életét is, hogy mindenkihez eljusson az evangélium, és az egész világ harmóniára és egyetértésre találjon benne. A Szentatya homiliája végén köszöntötte a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus delegációját, melyet Bertalan pátriárka küldött, és Emmanuel kalkedóniai metropolita vezetett Rómába a főapostolok ünnepére. Imádkozzunk Szent Péterhez és Pálhoz, hogy támogassanak bennünket a szeretet közösség útján, az üdvözítő nyomdokain. Ezt az utat jelölte ki nekünk, és ezért imádkozott az Atyához az utolsó vacsorán. Erre a célra kell törekednünk bizakodó reménnyel. Zárta homiliáját Szent Péter és Pál ünnepén 14. Leó pápa.
2: Leó pápa az úrangyalakor. Szent Péter és Szent Pál megtestesíti az egyház egységét a sokszínűségben. A Szent Péter és Szent Pál ünnepén elmondott úrangyala imádságon 14. Leó rámutatott, hogy a szent apostolok jellemükben és neveltetésükben nagyon különbözőek voltak, de a Szentlélek egységet teremtett köztük az egyház javára.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Celebriamo oggi la solennità dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
2: 14. Leó pápa a Szent Péter téren a zarándokokkal együtt imádkozta az úrangyala imádságot június 29-én hétfőn, amikor az egyház Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét tartja. A tikkasztó római hőségben a pápa kiemelte, hogy az ünnepnap felidézi azt a köteléket, amely a római egyházat a világ összes többi egyházával egyesíti a hit és a szeretet közösségében. Leó pápa szerint Szent Péter és Szent Pál római vértanúsága olyan, mint egy pecsét az új szövetségen, feltárva Isten szeretetének mélységét Jézus Krisztusban. Szavaik és vértanúságuk által Krisztus evangéliuma mondhatni gyökeret vert Rómában, és itt a birodalom fővárosában tárja fel megújító erejét Isten és minden ember végtelen méltóságának új megismerése a hatalom új értelmezése által, nem uralomként, hanem az emberi élet szolgálataként. Jézus hívása, hogy kövessék őt, ma is visszhangzik a fővárosoktól a legtávolabbi vidékekig azokon keresztül, akik úgy döntöttek, hogy válaszolnak hívására mutatott rá a pápa. Szent Péter és Szent Pál ünneplésével kivesszük részünket Jézus saját küldetéséből, mivel Isten kegyelme ragyog az életünkben, miközben tökéletlen, de bűnösként élünk, akiknek már megbocsátottak.
1: Forse Pietro e Paolo non avrebbero potuto essere più diversi l'uno dall'altro.
2: 14. Leo ezután Szent Péter és Szent Pál emberkénti különbözőségeiről elmélkedett. Hátterükben, neveltetésükben és jellemükben különböztek. Nem csak elhívásuk előtt, hanem utána is, mert az egy úr nem tette őket egyformává, emlékeztetett a pápa. Különbözőségeik révén Szent Péter és Szent Pál a saját jellegzetes hangjukkal hirdették az evangéliumot, amelyet az evangélium a jó hír lényeges részeként emel ki. Az apostolok kollégiumán belül Szent Péter és Szent Pál nem voltak ellenségek, figyelmeztetett Leó pápa. Éppen ellenkezőleg, bizonyos értelemben a sok más különbözőség szimbólumává váltak, amelyeket az egy lélek egyetlen egészé egyesít. Róma két védőszentje megtapasztalta a szeretett közösség kihívásait, és mégis szolgálták és hirdették azt az isteni élet szentségeként. Tanúságtételük döntően hozzájárult ahhoz, hogy a keresztény jelenlét a történelemben ne az uralkodásra, hanem a szolgálatra, az egységre és a kiengesztelődésre irányuljon, szögezte le a Szent Atya. Végül 14. Leó pápa azért imádkozott, hogy Szent Péter és Szent Pál közbenjárása segítsen az egyháznak felismerni katolicitását, ami az egyetemes egység a sokféleségben. Ismerje fel az egyház saját értékét az egyének és a népek közötti testvéri találkozás előmozdításában, hogy elkerülje mindazt, ami aláássa vagy károsítja a szeretett közösséget, és hogy kitartson az ökumenikus úton, valamint figyelmes és őszinte párbeszédet folytasson mindenkivel. A pápa köszönetet mondott azoknak, akik a Péter fillérekkel támogatják szolgálatát. Szent Péter és Szent Pál Róma védőszentjeinek ünnepén a déli urangyalai imádság után 14. Leó köszöntötte a Szent Péter téren egybegyűlt híveket. Június 29-én hétfőn Róma védőszentjeinek ünnepén 14. Leó pápa üdvözletét fejezte ki az olasz főváros lakóinak, és köszönetet mondott a világ minden tájáról érkezett zarándokoknak, akik részt vettek a Péter fillérek adománygyűjtésben.
1: Oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro. Ringrazio di cuore quanti con il loro dono sostengono il mio ministero di successori di Pietro.
2: Ma tartjuk a Péter fillérek adománygyűjtést. Őszintén köszönöm mindazoknak, akik nagy lelkűséggel támogatják szolgálatomat Péter utódaként. Járjunk továbbra is együtt a hitben és a szeretet közösségben, mondta a pápa a Szent Péter téren elmondott úrangyala imádság után. Az évente megrendezett gyűjtés lehetővé teszi a pápa számára, hogy jótékonysági programokat finanszírozzon, katasztrófa elhárítást nyújtson, és támogassa a sebezhető közösségeket szerte a világon. A pápa a Rómában élőket is köszöntötte a város védőszentjeinek ünnepén, mondván, hogy gondolatai és imái különösen a betegekhez, a magányosokhoz és a bebörtönzöttekhez szólnak. Köszönetet mondok a plébánosoknak és minden papnak, szerzetesnőnek és szerzetesnek, akik Rómában szolgálnak, mert jelenlétükkel és mindennapi szolgálatukkal életben tartják a város nagy keresztény szívét, folytatta 14. Leó. A pápa továbbá köszöntötte azokat a hajléktalanokat is, akik ezen a napon megjelentek a Szent Péter téren, hogy kiosszák az Osservatore di Strada, az Osservatore Romano vatikáni napilap mellékletét. A vatikáni újság ezen havi melléklete a társadalom leginkább peremre szorult és kiszolgáltatott tagjainak történeteit, gondolatait és véleményét osztja meg. A Vatikáni Hírek dokumentumfilmje július 1-én jelenik meg. A Kommunikációs Dikasztérium új dokumentumfilmje, a Leo Rómában, július 1-én jelenik meg a Vatikáni Hírek, a Vatican News platformjain, 14. Leo pápa római éveit meséli el megválasztása előtt. A perui Leo, a Leo Chicagóból című dokumentumfilmek után a Vatikáni Hírek bemutatja a Leo Rómában című új dokumentumfilmet, amely Robert Francis Prevost, a jelenlegi 14. Leo pápának az örökvárosban töltött éveit mutatja be. A közel 20 éves időszakot felölelő film Prevost 1981-es útját követi nyomon az Egyesült Államokból Olaszországba, majd bemutatja a Szent Ágoston rend élén töltött két ciklusát, a püspöki dikasztérium prefektusává való kinevezését és a bíborosi kollégiumba való kinevezését 2023-ban. A barátság, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, az arándoklatok és a munka éveit korábban kiadatlan képek és felvételek, valamint Ágoston rendi társak, volt osztálytársak, régi barátok, valamint a rend és a püspöki dikasztérium tagjainak hangján keresztül meséli el a film. A Leo Rómában című dokumentumfilm a Vatikáni Híreknek a jelenlegi pápa életét és jellemét feltáró útját zárja, amely a 2025. júniusában bemutatott perui Leo című dokumentumfilmmel kezdődött. Az alkotás a dél-amerikai országban töltött missziós éveiről szólt, és a 2025. novemberében bemutatott Leo Chicagóból című filmmel folytatódott, amely Prevost amerikai gyökereit vizsgálja. A dokumentumfilm a Kommunikációs Dikasztérium szerkesztőségei igazgatóságának produkciója. A dokumentumfilm július 1-én, magyar idő szerint este 6 órakor jelenik meg a Vatikáni Hírek YouTube csatornáján, először 3 nyelven, angolul, olaszul és spanyolul, és kérésre nemzetközi média orgánumok számára is elérhetővé válik. A Szentszék sajtóirodájához akkreditált újságírók számára július 1-én 5 órakor előzetes vetítést tartanak a Vatikáni Filmkönyvtárban.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.

Veled vagyok, ha egyedül érzed magad. Veled vagyok, ha valami bánt. Veled vagyok, ha bántanak az emberek. Ha úgy gondolod, ez így nem mehet tovább. Veled vagyok, ha kétségbe esett és szomorú vagy. Veled vagyok, ha rettegsz és félsz. Veled vagyok, ha téged már senki sem szeret. Ha barátaid is elszakadnak tőled. Veled vagyok, ha gondjaid miatt aludni nem tudsz. Veled vagyok, ha gyermeked bánatot okoz. Veled vagyok, ha veszedelembe kerül az életed. Ha beteg vagy, és segítség kellene. Veled vagyok, ha nem tudod legyőzni a szomorúságodat. Veled, ha benned egy világ omlott össze. Veled vagyok, ha több szeretetre vágysz. Veled vagyok, ha a szíved nagyon fáj. Veled vagyok, ha senki sem ért meg. Veled, ha a fáradtságtól már-már elalélsz. Veled vagyok, ha valami miatt gyötör a lelkiismeret. Veled vagyok, amikor kiáltva hívsz. Vagy amikor hozzám visszatérsz. Veled vagyok, mint a nap, mely melegséget, vidámságot ad. Veled vagyok, mint a láng, mely soha ki nem alszik. Veled vagyok, mint egy szép virág, melynek örülni tudsz. Veled vagyok, mint a felhő, mely árnyat ad. Veled vagyok, mint a fény, mely megvilágítja utadat. Veled vagyok, mint egy szem, mely szeretettel rád tekint. Veled vagyok, mint egy kéz, mely aggódva fogja kezed. Veled vagyok, mint egy szív, mely szünet nélkül érted dobog. Veled vagyok, mint jó barát, ki sohasem hagy cserben. Veled vagyok, mint nővéred, ki együtt érez veled. Veled vagyok, mint bátyád, ki melletted áll, örömben, bánatban. Veled vagyok, mint anyád, aki egészen megért. És veled vagyok, mint apád, ki örök biztonságot ad. Veled vagyok, mindig veled vagyok, mint végtelenül szerető Istened.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Áldott délutánt és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Az ima szándék fogadás ideje érkezett el. Elmondom a telefonszámainkat: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. SMS számunk a 0758 420 555-ös, de bátran kattinthatnak és küldhetnek ima szándékot a honlapunkon keresztül is, www.mariaradio.ro. A mai napon az általános ima szándékok között imádkozzunk elsősorban a békéért, minden beteg gondokkal küzdő testvérünkért, a vizsgázókért, érettségizőkért, a vokációjukat töltőkért, az úton lévőkért, papír szerzetesi hivatásokért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és természetesen minden kedves hallgatónk egyéni szándékaiért is. Nézzük, hogy milyen imakérések érkeztek a honlapunkon keresztül, illetve SMS-en. Minden imát és szentmisét felállok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy tisztuljanak az erek, hallgass meg Uram a kérésemet, imádkozzunk értés és minden beteg testvérünkért. Évike jó eredményeért ajánlom fel az imát, és családomért, valamint férjemért és két lányomért így a következő hallgatónk. Kérem, imádkozzunk a holnapi földrajz érettségért, a fiam egy jó jegyet szerezhessen, hát jó felkészülést és sok sikert mindenkinek. A felsorolt szándékok mellé teszem az én szándékaimat is, ezért ajánlom a rózsafűzért, így egy kedves hallgató. Minden imát és szentmisért felállom az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a jó Isten nekik örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék nekik, így egy kedves hallgatónk Udvarhelyről. Következő imakérésünk pedig így szól: az imát felelnom a lábam gyógyulásáért, gyermekeimért és unokáim egészségért, és hálával mindenért. Imád kérek egy új jó munkahelyért, írja nekünk Enikő Gyergyóból, hát imádkozzunk jó munkahelyekért is. És a telefonálunk már is a vonalban van. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kiámán.
1: A rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a bemondott imákért, és a levénú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a család békességért, az egész halottaimért, a testvéreimért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, és minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, és a háború megszűnéséért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre kámen, köszönöm szépen.
1: A drága szent nevébe.
0: Hát imádkozzunk együtt, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk imádkozik. A mai rózsafűzért és minden imát önökkel együtt imádkozva felállom hálából a sok kapott kegyelemért, gyermekünkért, kinek ma van a névnapja, de sajnos csak imáinkkal ölelhetjük át őt. Isten áldja, óvja minden bajtól, és értesse őt nagyon-nagyon sokáig. Imádkozik érte Évike színérvárajáról, imádkozzunk ezekért a szándékokért is. Minden imát és szentmisét rózsafűzért felállunk hálából Szentegyházára, Balázs László lelkiüdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, Jézus és Mária szent nevében a családnak vigasztalódást kívánunk, Isten fizesse mindenki imáját. Az imákat felállom testvérem gyógyulásáért, gyermekeim anyukám gyógyulásáért, minden betegért, menyemnek gyermekáldásért, a rádióért, magam gyógyulásáért és a munkahelyem megmaradásáért, írja nekünk Margit. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló.
0: Köszöntöm.
2: Halló.
1: Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenök, amen.
1: Isten fizesse, hogy bejuthatta. Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. A kapott kegyelmekért, a élő elhunyt szeretteimért, a felsorolt szándékokért, amiben benne van az utolévő személyeink. Három fontos ügy, minél előbb békés úton való megoldásáért, a gonosz távozásáért, testi-lelki nyugalmamért, a közös ima reményében bízva, Isten tízesse, hogy meghallgattak, és együtt imádkozva önökkel. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen. Köszönöm szépen, hogy hívott minket. Nézzük a további SMS-eket. A mai rózsafűzért felállom egy 4 gyermekes édesapáért, akit a héten műtenek, a sikeres műtétet és mi hamarabbi felépülést kívánunk. A héten elhangzó rózsafűzért és szentmiséket felállom Csikvacsácsiban, idősebb Fodor Gyula és Fodor Regina lelki üdvéért önökkel imádkozva, Isten fizesse, írja Regina Csíkszeredából. Évike jó eredményeiért ajánlom fel az imát, írja következő SMS írónk. Minden imát és szentmisét felállom Fábián Teréz lelki üdvéért, nyugodjon békében, az Úr Jézus szent nevében, unokatestvére kéri az imát érte.

örök hála és dicsőség, imád szeretnénk édes családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozom a családunkból, valamint anyagi gondjaink megoldódásáért, unokáimért és külföldön dolgozó gyermekemért.

0: Nézzük, hogy milyen émakérések érkeztek a honlapunkra. Marika Ceglédbercerről írja nekünk, a rózsafűzért fenállom egy kismamáért, és az ő magzatjáért Bétába Isten fizesse. Anna Mária írja, egy fiatal kislányért kérek imád, aki kómában van jelen pillanatban, Isten fizesse, imádkozzunk érte is. A mai rózsafűzért felállnom hálából a sok kapott kegyelemért, családom lelki gyógyulásáért, bűneim bocsánatáért, valamint több fontos szándékért írt egy hallgatónk. Hálás vagyok a Jóistennek mindenért, kérem, hogy legyen velem a mai napon is, írja a következő hallgatónk. Júli írja nekünk, a héten elhangzó összes rózsafűzért felállnom gyermekem sikeres vizsgáiért és minden érettségizőért. A Jóisten áldja, segítse őket. Márton Enikő írja nekünk, a heti imádságot felállom lányaimért, Elviráért és Emőkért, adjon a Jóisten útmutatást mindenhez, a gondjai megoldódásáért, lelki erőért, hogy továbbra is tudjam szeretettel gondozni a beteg szüleimet és a gyógyulásokért, és minden nap imádkozom, írja nekünk. Krisztina írja Székelyudvarhelyről, a héten elhangzó összes rózsafűzért felállom lányom sikeres vizsgájáért és minden érettségizőért. Márton Arnold írja, a heti imákat felállom öcsémért, aki most érettségizik, és minden érettségizőért. Egy kedves hallgató írja Nagyváradról, a rózsafűzért felállom a szüzenye szándékáért, bűneink bocsánatáért, hálából a sok kapott kegyelemért, gyermekeinkért, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Halló, itt a Mária Rádió. Halló. Mindenki amen.
1: Szeretnék imádkérni a szüzanyához, hogy adjon nekem segítséget a gyermek. Gyógyítsam ingyen, mert kérem a szüzanyámat, hallgassam meg a kérésem. A férjem egészségét.

0: és a gonosz lélek távozásáért kérem az anyámat, hogy tartassa meg a két kicsi babáját, hogy a jó Isten nevelje, és őrizze bajtót a szüleivel együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgatta.
1: Hát mi köszönjük, a jó Isten tartsa, meg köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik.

Kedves hallgatóink, figyelmét felhívom arra, hogy a ma esti szentmisét 7 órától közvetítjük majd Aknasugatagról, ezért 6 óra 5 perctől kezdődik a mai estén majd az imatarsolyunk. Holnap, július 2-án a reggeli szentmisét pedig 7 órától Kisbácsból közvetítjük.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a ma délutáni ima szándék fogadásba. Én megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, a lett tartsanak velünk, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. A Nagyváradi stúdióból Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádiót hallgatót a nagyváradi Szent József templomból, az önkéntesek. Imádkozzunk együtt a dicsőséges rózsafűzért, amit felajánlunk mindenki számára.
1: Az Atya, a Fiú, Szentlélek nevében, amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hillekben hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is bocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hánunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér első szent titka, aki halottaiból feltámadt. Az Úr Jézus élete a mi életünk, az ő szenvedése a mi szenvedéseink, az ő feltámadása a mi feltámadásunknak az oka. A keresztény ember az életével az Úr feltámadását hirdeti. Hiába való lenne a mi hitünk, hogyha az Úr nem támadt volna fel.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámadt. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és hánunk óráján. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és
2: halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és hánunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk
2: óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból föltámad. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál
1: életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér második szent titka, aki a mennybe felment, csak az mehetett el a mennybe, aki onnan szállt alá. Krisztus megnyitotta számunkra az örök élet kapuját. Többé már nem számít semmi ezen a földön, csak Isten, az ő irgalma, az ő jósága és szeretete.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Jézus Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak érgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. A Szentlélek Isten tesz képessé minket arra, hogy megismerjük az igazságot, és azt követni tudjuk. Krisztus az örök igazság, a Szentlélek Isten pedig éltető lélek. Ő a szeretet lelke, aki az isteni szeretet lángját gyullasztja meg bennünk.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünkkel add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te.

0: most is halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érendünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. A dicsőséges rózsafűzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe felvett. A boldogságos szűz Mária ezen a földön teljesen azonosult az ő szent fiának életével. Méltó volt arra, hogy szent fia testestül, lelkestül felvegye a mennybe. Boldognak mondanak téged, Mária, mert nagyot tett veled a hatalmas.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.
0: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van.

0: te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A dicsőséges rózsafűzér 5. szent titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A szűzanya megkoronázása azt jelenti, hogy az ő élete Istenben már örökre teljességre jutott. Kérjük őt, hogy az ő közbenjárása által a fölséges Istentől mi is elnyerhessük azt a koronát, amelyet irgalmában öröktől fogva nekünk készített.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
5: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője.
5: Ajánlj
4: minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
3: Amen.
4: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekülünk. Védj hatalmas párfogásodban, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus a mi Urunk által. Amen.
5: Amen.
4: Rózsafűzér királynője, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.
3: Imánkat folytatjuk a Lorettói litániával, amit felajánlunk családjainkért és a békéért. Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
5: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
5: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Krisztus, hallgass minket!
5: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
5: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Menj, béli Atya Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szent Háromság Egy Isten!
5: Irgalmazz nekünk!
3: Szentséges Szűz Mária!
5: Könyörögj érettünk!
3: Istennek Szent Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Szüzeknek Szent Szüze!
5: Könyörögj érettünk!
3: Krisztusnak Szent Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Egyházunknak Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Isteni Kegyelem Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Tisztaságos Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Szeplőtelen Szűz Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Sérelem nélkül való Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Szűzvirág Szent Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Szeretetre méltó Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Csodálatos Anya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Jó tanácsnak Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Teremtőnknek Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Üdvözítőnknek Anyja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Nagy okosságú szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Tisztelendő szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Dicsérendő szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Nagyhatalmú szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Irgalmas szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Hűséggel teljes szűz!
5: Könyörögj érettünk!
3: Örömünknek oka!
5: Könyörögj érettünk!
3: Lelki tiszta edény!
5: Könyörögj érettünk!
3: Tiszteletes edény!
5: Könyörögj érettünk!
3: Ájtatosságnak jeles edénye!
5: Könyörögj érettünk!
3: Titkos értelmű rózsa!
5: Könyörögj érettünk!
3: Dávid királynak tornya!
5: Könyörögj érettünk!
3: Elefántcsont torony!
5: Könyörögj érettünk!
3: Mária aranyház!
5: Könyörögj érettünk!
3: Fridnek szent szekrénye!
5: Könyörögj érettünk!
3: Mennyországnak ajtaja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Hajnali szép csillag!
5: Könyörögj érettünk!
3: Betegek gyógyítója!
5: Könyörögj érettünk!
3: Bűnösök menedéke!
5: Könyörögj érettünk!
3: Szomorúak vigasztalója!
5: Könyörögj érettünk!
3: Keresztények segítsége!
5: Könyörögj érettünk!
3: Nemzetek oltalmazója!
5: Könyörögj érettünk!
3: Angyalok királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Pátriárkák királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Proféták királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Apostolok királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Vértanúk királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Hitvalló királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Minden szentek királynéja!
5: Könyörögj érettünk!
3: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné!
5: Könyörögj érettünk!
3: Mennybe fölvett királyné!
5: Könyörögj érettünk!
3: Rózsafűzér királynéja!
5: könyörögj életünk.
3: Családok királynéja,
5: könyörögj életünk.
3: Szentolvasó királynéja,
5: könyörögj életünk.
3: Béke királynéja,
5: könyörögj életünk.
3: Magyarok nagyasszonya,
5: könyörögj életünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Kegyelmezd nekünk.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Hallgass meg minket.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
5: Irgalmazd nekünk.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus
3: ígéreteire. Oltalmad alá futunk Istennek, Szent Anyja, könyörgésünket meg ne vesz szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és sáldott szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, újjöjj, segíts imádkozni, anyám, újjöjj, segíts küzdeni, anyám, újjöjj, segíts szenvedni, anyám, újjöjj, s ne hagyj elveszni, hiszen bír segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, tőled meghallgatatlanul. Azért bizton, mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fönn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, de nem segíthet. A te erőd nem törik meg, hő imái gyermekédnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Megköszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Istentől megáldott ünneplést, szép napot kívánok. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hiszen egy nagy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik.
1: És az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által, hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei Atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiadhoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy lesz szeretettel köszöntöm ismét rádiónk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál Majoros Attila köszönti önöket. Ima Tarsoly című műsorunk veszi kezdetét. Nagy szeretettel várom a következő fél órában hallgatóink szép imáit, verseit a 0259 420 555, illetve a 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. És első telefonálunk már is a vonalban van. Haló, haló.
1: Haló, haló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm Attilát, Istenem, nem életéhez salány. Még egy
0: nagyon-nagyon rosszul halljuk, egy picit lehet, hogy közelebb kellene menni az ablakhoz, mert egy picit rossz a jel.
1: Rossz a jel?
0: No, most egy kicsit jobb.
1: Isten. A messzeségben fényes pillanatom, véges álmalom minden. Én talán.
0: Hát sajnos most sem halljuk a kedves hallgatót. Hát tetszik egy picit még közelebb menni az ablakhoz, mert nagyon-nagyon szakadozik a vonal. Igen, meg is szakadt a vonal. Megkérjük a kedves hallgatót, ha tehetek, akkor hívja minket vissza. Köszönjük szépen!

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, halló, dicsitek a Jézus Krisztus.
0: Na most jobb lett a kicsit.
1: Kell hallani a Pilla.
0: Most igen, köszönöm szépen.
1: Isten, nem kereslek én a távol messzeségben, ahol annyi fényes csillagszem ragyog. Véges álmémmel a nagy mindenségben, én parányi pószem úr sem juthatok. Én nem kutatom, hogy királyi széked melyik égen van, s melyik csillagon. Én magam körül kereslek téged, és megtalállak hitemmel vakon. Ha érintésedre meginog a föld, dübörög, remeg, vagy ha villámokot szórnak intésedre dörgő csattogással, sötét fellemek. A te szavat hallom a dörgő viharban, a napsugár a te szemed fénye, te beszélsz hozzám a kismadár dalban, te intesz mézet a világok káhében. Mikor imádkozva lehajtom fejemet, elismerve, kicsiny, parányi voltmat, akkor is látlak, ha rám teszed kezedet, s rám terített védőpalástodat. Nem kereslek én a távol messzeségben, bárhova nézek, mindenütt ott látlak. Világkinyílásban, sárga falevélben, minden atomjában roppant világnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak.
0: Nagyon olyan szívesen.
1: Odavultam Csikrákosról.
0: Jóstán tartsa meg, és köszönjük, hogy ma is velünk rádiózik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az ima tarsói telefonszámai. Várom hallgatóink szép imáit, verseit.

0: És köszöntöm az újabb telefonálót. Haló! Le kellene a rádiót halkítani, és akkor tudnánk beszélgetni.
1: Haló!
0: Köszöntöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Milyen szép imával, vagy verssel érkezem?
1: Szent Erzsébet! Ó, Szent Erzsébet, aki életedbe oly bőven hintetted, az irgalmasabb rózsait mások élete útjára, ad, hogy példád nyomán, én is buzgón gyakoroljam az irgalmas szeretetet hozzá hasonlóan. Viszontzásod nem várva, bőkezű legyek a szükségben lévő felebarátaim iránt, ad, hogy hozzád hasonlóan a krisztusi szeretetet bolondja legyek, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenek, amen.
1: Patronása voltam Benedek Erzsébet.
0: Kedves Erzsébet, köszönjük, hogy elmondta ezt a szép verset. Imád nekünk, további szép estét.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Minden rökkel már.
1: Attila 4. születésnapja, és ezzel a vásár szeretném köszönteni.
0: Köszönöm szépen.
1: Még nem elég vacinkol, nem elég bozogni, de lelkesedni kell, nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírni kell, ki acél akar lenni, sohogni élivel. Tudozni egy nagy-nagy érezni, de felismerni kell. Nem elég sárni, hogy milyen jön el, jövőnket tudni kell, nem elég látni, útja kell. Nem elég útra lelni, az út egyedül is elsőnek elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell, csak a szívét, aki vezetni mert. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni kell. A jó szándék kevés, több kell az értelem, mit ér a hűvös ész, több kell az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de sebb és szenvedély, keresni, hogy miért így, szeresz, szenvedj, személy. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Áldott estét kívánok mindenkinek, dicsőtessék Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, további szép estét.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Újabb telefonálva a vonalban. Haló, haló!
1: Értették be Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Vinéni vagyok Csíkszeredából. Felajánlás Jézus Krisztus drága vérének. Érgalmas üdvözítőm, semmiségem tudatában. Lábaithoz borulok. Szent őrséged előtt, hogy megköszönjem neked a sok kegyelmet, amelyel engem hálátlan teremtmény elhalmoztál. Különösen köszönöm azt, hogy drága látott szent féred által a sátán hatalmából kiszabadítottál. Közanyám őrangya, védőszentjeim és az egész mennyei udvar jelenlétében kétséges szívbe szentelem maga drága szent vérednek, melyel te, ó éhes Jézus, a világot a bűntől, a haláltól és a pokoltól megváltottad. A te kegyelmet segítségével megígérem neked, hogy drága szent tiszteletét tőlem telhetően előmozdítom. Hadd áldja és magasztalja mindenki üdvösségünk árát. Imádásra méltó véredet. Így uhajtom jóvá tenni szent véred iránti hálátlanságomat, és kívánok engesztelést nyújtani minden megszentségtelenítésért, amelyel az emberek szent véredet üdvösségünk pártárdiát illetik. Bárcsak meg nem történt, én tehetném saját bűneimet, hidegségemet és a sok tiszteletlenséget, amelyel téged drága látott szent vér, valahogy is megbántottak. Édes Jézus, már felajánlom neked szentséges édesanyád, hűséges tanítványaid és minden szentet szeretetét, tiszteletét és imádását, melyet szent vérednek nyújtottak, és kérlek feledd el eddigi hűtlenségemet, hidegségemet, és bocsáss meg kegyesen minden megbántódnak. Isten üdvözítőm, hívd meg engem is minden teremtményt a te drága szent véreddel, hogy tégedől megfeszített szeretet, mostantól fogva szívből szeressünk, és megváltásunk váltságdiát mindenkor méltóképpen tiszteljük. Amen. Köszönöm szépen.
0: Hát és nagyon szépen köszönjük.
1: Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. További szép estét.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm az újabb telefonálót.
1: Micsért tessék a Jézus?
0: Sok
1: szeretettel köszöntöm a rádió összes dolgozait. Szeretnék egy imád bemondani. Rendezd el életem, Istenem. Rendezd el, Istenem, minden dolgomat, ősz családomat, minden bajtól. Tőled kaptam őket, telik vigaszunk, el ne veszten egy sem, légy jó pásztorunk. Rendezd el, Istenem, sajgó szívemet, el ne vesz Isten, szól tégedet. Hitem örök nécse, ki ne üdvéd, mint húsvéti gyertya világoskodjék. Családom tagjai életükön át, lángjáték, bújtnak, hitük, zálogát. Életünk útjait ez ragogja be, terés szívünkben élő Istenem. Rendezben Istenem, hol szólt életem, szeretett Isten a lelket, hogy nekem. Lelket, amely mindenben ráthanak, adatkozik, téged el nem felejt, benned megnyugszik. Családom főpapja, te vagy Jézusom. Egyesít főpapot, te vagy Jézusom. Egyesít magaddal kicsit és nagyot, rendezd el életem, üdvösségemet, irgalmat pótolja gyengeségemet. Mázon én nyugtamot itt sem találom, életem halálom, neked ajánlom. Mindjárt jó anyja, Szépszűz Mária, hozzád is fordulunk, mennyek oltaja. Te vidd az Úr elé minden gondomat, úgy megtaláld ma boldogságodat. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam.
0: Nagyon szívesen.
1: Isten áldja meg magukat, egy állandó hallgató és támogató vagyok. Nagyon ritka, ha jutok be, de olyan jól esik ez az érzés, hogy sokkal szeretettel köszöntem.
0: Hatalmas puszi és ölelés, és kell próbálkozni továbbra is.

0: 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Ezek az élőadás telefonszámai, és köszöntöm is a következő telefonálót. Haló!
1: Haló, dicsőtessék a Jézus!
0: Mindenki elment.
1: Egy imát szeretnék elolvasni. A Józsefűzérét. Tegyétek fel a szent olvasót, és imádkozzunk Szűzanyáknak, Máriának, kocsodikonjunk. Ez legyen a fegyverünk, akkor soha nem félünk, győzedelmet nem vesz rajtunk az ellenségünk. A szent olvasó társulat Mária kertje, ebben terem a szép rózsa tiszteletére. El nem herva virágja, ki naponta ápolja, egy nyíltjángot szív üdvözlégyet, ha elmondja. Azért ti is kitettenek gúnyolója legyetek az olvasónak elfogadója. Veletek hordozzátok, és naponta mondjátok, Máriának szép kockot vonogassatok. Nincs kedvesebb Isten előtt az olvasónál, Máriának ezen készült szép koszorúnál, mely el nem hervad soha, mint örök, de zöld maradt, Szűz Mária fején egykor minden megláthatott. Hiesztetek, keresztény élek, ezen szép kertet, míg idő van a világban, nevet írasd be. Légy szíve Máriának, rózsák, szent rózsájának, küldjétei szép koszorút édesanyádnak. A testentelt olvasó az a legdrágább kincs, amelyet ha imádkozzuk, ó, üdvösebb mint. Mennyországot már megnyitja, neked megkívja. Mindenit ki, mert ott érted, esedezik szép Szűz Mária. Halálunknak végorája elérkezik, szegeinket a szent olvasóval összeköti. Úgy indulunk mennyekbe Jézus színe elébe, ahol meg kell állanunk majd az ígéletünkre. Ó, te rózsák szép rózsája, szép Szűz Mária, siess akkor ortalmunkra Jézus szent anyja. Mutasd be szent fiadnak, az ítélő bírónak, mondd, hogy bimbójai vagyunk, szép koszorúdnak, hogy ott is a paradicsom szép rózsáiból, neked koszorút szónogathassunk virágaiból, olvasunk királynéja, szentséges Szűz Mária, Jézus jobbján veled, álljunk mi egy csokorba, amen. Köszönöm, hogy bejutottam.
0: Én köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, további szép estét.

0: Halló, itt a Mária Rádió.
1: Halló, dicsekessék Jézus Krisztus. Magik pedig Székelyudvarhelyre, egy estimát szeretnék elmondani. Lehajtom fejemet Jézuson ölébe, egyedül csak nála van nyugalom és béke. Halál árnyékába ő vigyázt életemre, rábízom magamat, ő az én vezérem. Ajkomon még kérő szó sem támad, olvas a lelkemben megérti imámot. Lelkemet táplálja üdvösség vérével, melegíti bőven élet kenyerével. Bánatom elosztik, könnyen is felszárod, nem ég meg a sátán, hiába is fárod. Jézus drága kezde, nem enged elvesznem, hozannával viszem megáldott keresztet. Sok vándorlás után tudom, hogy célt érek, ahol keresztemnél koronát remélek. Megérkezem végre a béke földére, lehajtom fejemet Jézusom ölébe. Amen. Dicsertessék Jézus Krisztus. Köszönöm szépen, meghallgattam.
0: Mindörök, amen. Kitől hallhattuk ezt a szép imát?
1: Margittól, Székelyudvarhelyről.
0: Kedves Margit, nagyon szépen köszönöm.
1: Tanultam 50 évvel ezelőtt.
0: Az igen.
1: Dicsertessék Jézus.
0: Mindörök, amen. Jó Isten áldja meg az ilyen jó nagymamákat, akik ilyen szép imákat, verseket tanítanak.

0: Halló, itt a Mária Rádió. Köszöntöm.
1: Halló, Mária Rádió.
0: Igen.
1: Szeretnék egy imát bemondani én is.
0: Na, halljuk, hallgatjuk nagy szeretettel.
2: Halló,
0: kedves hallgató, valamilyen gombot sajnos megnyomott a telefonján, de reméljük, hogy vissza tud hívni minket még a műsor ideje alatt.

0: újabb telefonáló. Haló, haló.
1: Haló. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imád szeretnék elmondani. Ima a Szűz Máriához. Ha valami fáj, neked panaszkodom, kinek mondhatnám? Hallgass meg, édes szűzanyám. Nehéz óráim van, adj nekem erőt, hiszen te vigasztalsz sok-sok szenvedőt. Nálad minden bűnös utalmat talál, a benned bízóknak nem fáj a halál. Tőle távozóknak bánatuk soha nincs, akik arra kérnek, Mária segíts. Hozzád imádkozók, árvák anyja vagy, akinek jósága végedetlen nagy. Téged dicsérni nem szűnik a szám, emelj magadhoz, édes szüzennel. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenképpen
1: köszönöm, hogy bejutottam.
0: Mindenképpen, kitől hallottuk ezt a szép imát?
1: Hát, Kotormánból, egy nagymamától.
0: És a nagymamának keresztneve is van?
1: Máriának hívna a Kotormánba.
0: Kedves Mária, jó Isten tartsa meg.
1: Hallgatom.
0: Jaj, de jó. Kotormányból ritkán tetszenek telefonálni. Tessenek sűrűbben, jó?
1: Hát igen, na, nagyon nehezen jutunk be. Máma is nagyon sokat próbálkoztam.
0: Na de sikerült, hála Istennek. Köszönjük szépen a türelmét.
1: Igen, nagyon örvendék, Attila. Nagyon üdvözlöm az egész stúdiót. Köszöntöm.
0: Köszönöm szépen.
1: Kívánok. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

És még egy utolsó telefonálóra van időnk. Haló, haló. Igen, a kedves hallgató megint megnyomott a telefonján valamit, hát egy picit várunk, hát ha visszahív minket.

Mivel sajnos nem hívott vissza minket a hallgató, reméljük, hogy jövő héten ismét találkozunk majd vele is, és önökkel is. Nézzük, hogy mit kínálunk önöknek a folytatásban a mai szép estén. Hamarosan majd az esti mesével várjuk kicsiket és nagyokat, majd a Zsolozsmát végezzük. Minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária rövid műsora után majd 19 órától, 7 órától Aknassugatagról közvetítjük a ma esti szép szent misét. 20 órától a Szentségimádást Csíksomjor Csobotfalváról közvetítjük, 21 órától kiáltás ima a nemzetért, majd a béke rózsafűzére lesz hallható. 21 óra 25 perctől Tibor atya várja a hallgatókat, meghallgatjuk című műsorával. 22 óra 30 perckor a Zsolozsma kompletórium imáit végezzük, majd Kertész Marika és Tibor családpercei lesznek hallhatóak. Ismétlésben sugározzuk Fazekas Ilona kedves önkéntesünk az Örekkor Bölcsessége című műsorát. Adásunkat a Vatikáni Rádió híreivel zárjuk 23 óra 40 perckor, a holnap reggeli szentmisét pedig 7 órától közvetítjük majd Kisbácsból. Kedves hallgatóink, megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, búcsúzom önöktől, további áldott estét és jó rádióhallgatást kívánva búcsúzik önöktől innen a Nagyváradi stúdióból Majoros Attila. Viszont hallásra, dicsőtessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok, és ma este a Nagyot mondó legény című mesét mondom el nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac úr volt egy szegény embers, annak három fia. Egyszer a király kihirdetteti az egész országban, hogy annak adja leányát s fele királyságát, bárki fia borja legyen, aki valami olyat tud mondani, hogy azt ő el ne higgye. Meghallja ennek a hírét a szegény ember, s mondja a fiainak: na fiaim, eredjetek, próbáljatok szerencsét. Az idősebb meg a középső fiú azt mondták, hogy ők már csak itthon maradnak, túrják a földet, hanem a legkisebb fiú kétszer sem mondatta magának, indult a királyvárosába. Hát, amikor megérkezik a király udvarába, tele van az udvar királyúrfiakkal, hercegekkel, grófokkal, bárókkal, minden rendűs rangú legényekkel. Mondottak azok mindent, egyik nagyobbat a másiknál, de mondhattak akármit, a király mindent elhitt. Mikor

Elhiszem, fiam, hogy ne hinném. De a minappában akkorára nőtt az udvarunkba a trágyadob, mint egy torony. Én azt is elhiszem, fiam, hát hogy ne hinném. Azt a nagy trágyadombot a két bátyámmal mind kihordtuk egy taigán 3 nap alatt. Hiszem, fiam, hiszem. Azám, csak hogy nem a mi földünkre hordhattuk, hanem a szomszéd földjére. Hiszem, fiam, hiszem. Mikor ezt észrevettem, hazamegyek, s mondom az apámnak, hogy mi történt. Hiszem, fiam, hiszem. Kimentünk 4-en, megfogtuk a földnek a 4 sarkát, felemeltük, s a trágyát szépen a mi földünkre borítottuk. Én elhiszem, fiam, ha nem is mondod. Azután bevetettük a földünket búzával. Hiszem, fiam, hiszem. De aztán nőtt ebből a búzából olyan sűrű rengeteg erdő, hogy olyat még felséget sem látott. Termett oly annyi mag is, mint égen a csillag. Hiszem, fiam, hiszem, mondja az apám, én bizony nem vágom ki ezt az erdőt, hanem veszek egy csorda disznót, s a makkot megetetem. Hiszem, fiam, hiszem, hogy ne hinném. Azám, de a disznócsorda mellé pásztor is kellett. Hiszem, fiam, hiszem. Mit gondol, felséges királyom, kit fogadott fel az apám? Felségednek éppen az öreg apját. Hazudsz, te akasztófára való, kiáltott nagy haraggal a király. De már most hiába elszólta magát. Egyszeriben vendégséget hivatott, a lányát összeadta a szegény legénnyel, neki adta fele királyságát, s megígérte, hogy holta után övé lesz az egész. Csaptak aztán nagy lakodalmat, folyt a bor, hencidától boncidáig. Mindenki kapott valamit, aki oda került. Én is egy csontot kaptam, azzal elszaladtam. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
1: Szavadra gyúl negyed napon, a lánggal égő napkorong, törvényed szabta útra tér a kóborcsillag és a hold.
0: Hogy nappaltól az éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
1: Ragyogj be ember szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
0: Ezt add meg, kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó. Amen. Amen. Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék?
1: Életemnek az Úr az oltalma. Kitől rettegnék?
0: Ha a gonoszok rám törnek, hogy felfalják testemet,
1: akkor ellenségeim és gyötrőim meginognak és semmivé lesznek.
0: Egész tábort állíthatnak ellenem, nem fél a szívem.
1: Ádász harcra kelhetnek ellenem, én akkor is remélek.
0: Csak egyet kérek az Úrtól, egy a vágyam, hogy az Úrházában lakjam életem minden napján.
1: Hogy élvezhessem az Úr édességét, és szemlélhessem szent templomát.
0: Mert sátrában rejtel engem a balsors idején, búvó helyet ad hajlékának rejtekén, kősziklára állít engem.
1: Most már fölemelkedik a fejem, ellenségeim fölé, akik körülvesznek.
0: Hajlékában dicsőítő áldozatot mutatok be. Énekelek és zsoltárt zengek az Úrnak.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Világosságom és üdvösségem az Isten, kitől félnék? A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Halld meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, és hallgass meg engem.
0: Szívem rólad mondta, keressétek az ő arcát. A te arcodat keresem, Uram.
1: Ne rejtsd el előlem arcodat. Ne fordulj el haragodban szolgádtól.
0: Segítségem te vagy, el ne taszíts. Ne hagyj magamra, megmentő Istenem.
1: Még ha apám és anyám el is hagyna, az Úr akkor is magához ölel engem.
0: Ösvényedre taníts meg, Uram. Ellenségeim miatt vezess igaz úton.
1: Ne szolgáltass ki engem azoknak, akik gyötörnek, mivel hamis tanúk lépnek föl ellenem, és olyanok, akik bosszút lihegnek.
0: De én hiszem, hogy meglátom az Úr javait az élők országában.
1: Hagyatkozz az Úrra, bátran cselekedj. Szíved legyen erős, és bízál az Úrban.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A te arcodat keresem, Uram, ne fordulj el tőlem. Ő az egész teremtés elsőszülöttje, ővé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
2: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
2: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
2: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ő az egész teremtés első szülöttje, övé az elsőség mindenben.
1: A tanítást váltsátok tettekre, ne csak hallgassátok, mert különben magatokat csaljátok meg. Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette, aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az a maga útján boldogságot talál.
2: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
2: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
2: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
2: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
2: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért. Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
2: Áldott legyen mindenben az Úr, mert végtelen szeretettel szereti választottait. Szálljon fel hozzá imádságunk.
1: Mutasd meg, Urunk, szereteted.
2: Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról.
1: Őrizd meg minden bajtól, és tedd tökéletessé a szeretetben.
2: Add, hogy megismerjék a nemzetek, egyedül te vagy az Isten.
1: És hozzánk elküldött fiad, Jézus Krisztus.
2: Töltsd el minden jóval rokonainkat.
1: Add nekik áldásodat és az örök életet.
2: Adj vigasztalást a munkában és a küzdelemben elfáradtaknak.
1: És védd meg azokat, akiket emberi méltóságukban sértenek.
2: Nyisd meg irgalmat kapuját azoknak, akiket ma elszólítasz a földi életből.
1: Megengesztelődve, bocsásd be őket országodba.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Istenünk, hallgass meg kérésünket, és oltalmazz nappal és éjszaka. Engedd, hogy vezetésed alatt éljünk, és a változó időkben mindenkor szilárd erőt adjon nekünk a te változatlan állandóságod. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Sokan mennek messzi földre, hogy megcsodálják a magas hegyeket, a tengeren tornyosuló hullámokat, a hosszan futó folyókat, az óceán végtelen térségeit és a csillagok körforgását. És eszükbe sem jut elcsodálkozni önmagukon, mondta Szent Ágoston.

Krisztus, Szent Misét közvetítünk az aknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szent Misét Magas Jenő atya mutatja be, a kantori szolgálatot Sef József látja el. Ünnepeljük együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a telepkedel.
0: Eltelt júniusi hónap, amely különlegesen Jézus szentsége szívének hónapja, de július is egy különleges hónap, hiszen Jézus legdrágább szent vérének a hónapja, és van egy pár szeretes rend, aki mai napon július elsején pont meg is tartja ezt az ünnepet, amely egészen a második vatikáni zsinatig létezett, de aztán valahogy kikerült a naptárból. Ezért mi is a mai szentmisét, ami Urunk Jézus Krisztus drága véréről fogjuk venni. Gondol, hogy a Jézus drága vére a mi megváltásunk eszköze, hogy Jézus egész utolsó cseppig, tehát kiontotta a vérét, csak azért, hogy bennünket megmentsen. Szentmise kezdetén, mielőtt Isten igét meghallgatjuk, és Krisztus áldozatában részt veszünk, kérjük Istentől bűneink bocsánatát.

0: gyónom.
1: A mindennapot Istennek, és megkertesd.

0: Ekkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok éreddel, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazom nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: Istenünk, te egyszülötte drága vére árán minden embert megváltottál. Őrizd meg bennünk irgalmad művét, hogy üdvösségünk misztériumát szüntelenül ünnepelve, annak gyümölcseiben is részesedjünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Ámosz proféta könyvéből. A hütlen népet profétája által így inti az Úr. A jót keressétek, ne a rosszat, és akkor élni fogtok, és feletek lesz az Úr, a seregek Istene, úgy, amint valljátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, jutassátok diadalra az igazságot, amikor ítélkeztek, így talán megkönnyörül az Úr, a seregek Istene József maradékán. Gyűlölöm és elvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket nem tetszenek nekem. Ha egészen elégő áldozatokat mutattok be nekem, ajándékokat el nem fogadom, rá sem tekintem a béke áldozatra, amelyet hízlalt állatokból mutatok be. Vidd el előlem énekeit, zaját, hárfát, zenéit meg nem hallgatom. Mint a víz, áradjon inkább az igazság, mint a sebes patak, az igazságosság. Ez az Isten igéje.
2: Istennek legyen.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Amikor Jézus a Genezareti tó keleti partján Gadara vidékére ért, két ördögtől megszállott ember jött vele szemben. A sírboltokból bújtak elő. Már annyira elvadultak, hogy senki sem mert arra járni. A megszállottak kiáltozni kezdtek. Mi közünk hozzád, Isten fia? Azért jöttél ide, hogy idő előtt gyötör minket. Tőlük távol nagy sertéskonda legelészett. Az ördögök arra kérték Jézust, ha kiűzöl minket, küldj a sertéskondába. Erre ezt mondta nekik, menjetek. Azok ki is mentek, és megszállták a sertéseket, mire az egész konda a meredek partról a tóba rohant, és odaveszett. A kanászok elfutottak, és a városba érve mindent jelentettek, azt is, ami a megszállottakkal történt. Akkor az egész város kiment Jézus elé, és amint meglátták, kérték, hogy távozik határukból. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók! A mai evangélium első hallásra különös, sőt, talán megrázó történet. Jézus a gadaraiak földjére érkezik, ahol két megszállott ember jön vele szemben. A sírok között élnek, elszakadva az emberektől, elszakadva önmaguktól. És az evangélista úgy írja le őket, mint akiktől mindenki fél, és ezért senki sem mer arra járni. De mégis ebben a jelenetben nem a gonosz ereje a legfontosabb, hanem Krisztus jelenléte. Hiszen Jézus belép oda, ahová mások nem mernek belépni. Belép oda, ahol a halál uralkodik, ahol a reménytelenség telepedett az emberi szívre, ahol már mindenki lemondott erről a két szerencsétlen emberről. És úgy tűnik, mintha számukra már nem volna visszaút az életbe. De Isten szemében nincs elveszett ember. Ez az evangélium talán éppen ezért ad olyan mély reményt számunkra. Mert mindannyiunk életében vannak olyan területek, amelyek hasonlítanak ehhez a temetőhöz. Vannak sebek, amelyeket régóta hordozunk. Vannak bűnök, amelyeket újra és újra elkövetünk. Vannak emlékek, amelyek fájnak. Csalódások, amelyek lassan megkeményítik a szívünket. És olykor magunk is úgy érezzük, hogy ezek között, a sírok között élünk, és már nem tudunk megszabadulni. Jézus azonban ma is ugyanazzal a szeretettel közeledik az emberhez. Hiszen ő nem riad vissza a sötétségtől, mert az ő világossága ott ragyog fel a legfényesebben, ahol az ember már csak éjszakát lát. És figyelemre méltó, hogy a démonok felismerik Jézust. Tudják, ki áll előttük. Kimondják azt, amit sok ember még nem értett meg. Azt, hogy ő az Isten fia. És az evangélium ezzel csendesen emlékeztet bennünket arra, hogy Krisztus hatalma minden más hatalom fölött áll. A gonosz valóság, a kísértés valóság, és a bűn is valóság, de egyik sem végső valóság. Mert az utolsó szó mindig az Isteni, és ezért nincs okunk a félelemre. A keresztény ember reménye nem abból fakad, hogy erősnek érzi magát, hanem abból, hogy Krisztus erősebb minden rossznál. És amikor ezt elfelejtjük, könnyen eluralkodik rajtunk a szorongás. Amikor viszont újra rátekintünk Jézusra, a szívünkben lassan megszületik a valódi béke. És a történet végén azonban váratlan fordulat következik be. A város lakói kijönnek Jézus elé, látják a történteket, és tudják, hogy két ember megszabadult, de mégsem az öröm tölti el őket, hanem inkább a veszteséget látják. A disznógondok pusztulását síratják, és arra kérik Jézust, hogy hagyja el a vidéküket. És talán ez a mai evangélium legfájdalmasabb mondata. Milyen különös az emberi szív, hiszen olykor annyira ragaszkodunk ahhoz, amit megszoktunk, hogy még Isten közelsége is nyugtalaná tesz bennünket. Mert Krisztus jelenléte mindig változást hoz az életünkben. Világosságot gyújt ott, ahol csak fél homály van talán. Megmutatja azt is, amit szívesen elrejtenénk önmagunk elől. S talán ezért olyan nehéz néha igazán közel engedni őt. Milyen sokszor mondjuk imáinkban, jöjj Uram, de amikor elkezdi formálni a gondolkodásunkat, a kapcsolatainkat, a döntéseinket, a szívünket, már bizonytalanok leszünk. Szeretnénk megőrizni ugyanazt a békét, amelyet magunknak építettünk fel, pedig Krisztus sokkal mélyebb békét akar ajándékozni. Azt a békét, amely nem a körülményektől függ, hanem abból születik, hogy az ember Isten kezébe helyezi az életét. És a város lakói végül elküldik Jézust. Az Úr pedig elmegy. És ebben a rövid mondatban ott rejlik Istennek az ember iránti mélységes tisztelete. Hiszen Jézus nem kényszeríti rá magát senkire. Nem töri át az ember szabadságát. Kopogtat a szív ajtaján, de a kilincset belülről kell lenyomni. És ez a jelenet arra indít bennünket, hogy őszintén megvizsgáljuk önmagunkat. Vajon van-e olyan terület az életemben, ahová még nem engedem be Krisztust? Van-e olyan seb, amelyet csak magam akarok gyógyítani? Van-e olyan bűn, amelyhez még mindig ragaszkodom? Van-e olyan kapcsolat, amelyben nem tudok megbocsátani? Van-e olyan félelem, amely nagyobbnak tűnik számomra, mint Isten szeretete? Az Úr ma sem vádol bennünket. Csendesen közeledik mindig. Ahogyan egykor a sírok között élő emberek felé indult, úgy közeledik most is minden ember szívéhez. Ismeri történetünket, hordoz a sebeinket, és látja könnyeinket. És azt is tudja, hogy mire vagyunk igazán éhesek. A szeretetre, a békére, a szabadságra. A szentek életét szemlélve újra és újra azt látjuk, hogy Isten nem tökéletes embereket hívott meg, hanem olyanokat, akik megnyitották előtte a szívüket. Mert a kegyelem mindig ott tud munkálkodni, ahol az ember alázattal ki tudja mondani, hogy Uram, szükségem van rád. Kérjük ezért a mai szentmisében ezt a kegyelmet. Legyen bátorságunk megnyitni szívünket, minden szívünknek minden ajtaját Krisztus előtt. Engedjük, hogy világossága bevilágítsa életünk rejtett zúgait is. Bízzuk rá mindazt, amit egyedül már nem tudunk hordozni. És akkor megtapasztaljuk, hogy az Úr ma is ugyanaz, aki egykor a gadaraiak földjén járt. Ma is szabadít, ma is gyógyít, ma is reményt ébreszt. És ahol ő jelen van, ott még a sírok csendjéből is felhangzik az élet örömhíre. Amen.

0: A mai evangéliumban hallottuk, hogy Jézus istenségét az ördögök is elismerik. Forduljunk bizalommal megváltó Jézusunkhoz.
1: Ad, hogy ne csak szóval és nyelvvel, hanem hiteles keresztény életünkkel is megvalljuk istenségedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ad, hogy mindig a te szent akaratod irányítsa életünket, hogy a helyes útról soha el ne térjünk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ad, hogy az ördög kísértéseit idejében felismerjük, és a bűnre vezető alkalmat gondosan elkerüljük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Ad, hogy lelkünk kegyelmi állapotát minden földi kincsnél többre tartsuk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Segíts bennünket, hogy örök boldogságunkért minden áldozatot készségesen vállaljunk.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, segíts, hogy mi szüntelenül élvezhessük Isten gyermekeinek szabadságát, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Amen.

Urunk Istenünk, amikor a fölséget színe elé hozzuk áldozati adományainkat, hadd járuljunk most Jézushoz, az új szövetség közvetítőjéhez,

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert fiad üdvözítő szenvedés által az egész világ felismerte, milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszítve úrrá lett rajta. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: És hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent Péter és Pál apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal, mi Atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert kiért az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jöjjön.

0: atyánk,
1: áldozatunk neked, hogy templomunkat és közösségünket 190 éven oltalmazott és gondviselő irgalmas szeretetedel vezeted. Szent Péter ide és Szent Pál bölcsessége által a Szentlélek

sugárzó keresztények lenni a világban.

0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, az üdvösség ételével is, italával tápláltál minket. Kérünk, járjad bensőnket mindenkor Krisztus vére, és az örök élet forrása legyen számunkra Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: A Mária Rádió hallgatóinak szeretném megemlíteni, hogy akit hallottak, hogy az elmélkedés tartott, az nem más, mint az aknasugatagi születésű Melega Ferenc, akit főtisztelendő és nagyméltóságú Schönberger Jenő szatmári püspök fog majd szombaton pappá szentelni, tehát mi készülünk egy különleges, tehát ünnepségre, amelyet tehát majd vasárnap este tartunk a primiciás újmise is atyával majd együtt. Kérünk, imádkozzanak önök is az újmiseisünkért. Szent Mihály arkangyal,
2: véden vesz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oldalunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten,

0: a kárhozat helyére. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áld meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.
2: A szent mise véget ért, menjetek békével.
0: Istennek legyen hála.
1: Most segíts meg, Mária,
0: ó irgalmas szűzanya, keserbét a hunak bajnak, eloszlatni marhatalmat, hol már ember nem segíthet.

0: belőle, hol a szükség így a nagy, mutasd meg, hogy anyám vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűz anya, amen.
1: Betegek gyógyítója.

0: Szentmisét közvetítettünk az Aknasugatagi Szent Péter és Pál templomból. A Szentmisét Magász Jenő atya mutatta be, a kántori szolgálatot Sef József látta el. Köszönjük, hogy velünk tartották. A mikrofonnál Liszkovics Eljótot hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Aknasugatagot, ahonnan élőben közvetítjük a szentmiséket. A település a történelmi Máramaros vármegye szívében, a Máramarosi medence sajátos mikroklímájú területén helyezkedik el, a Gutin-hegység északi lábánál elterülő felsíkon. Földrajzi pozícióját a Mára és a Kaszó folyók vízválasztója jelöli ki, Máramaros szigettől, a régió történelmi központjától mintegy 18 kilométerre dél-délkeleti irányban. A hegyek közelsége miatt a település klímája kellemes, a táj pedig turisztikai szempontból vonzó. A települést 1360-ban említik először írott formában, már ekkor is fontos sóbányászati központ volt a Máramarosi medencében, és a település fő megélhetési forrása volt. A település neve a következőképpen alakult, vagyis Akna, az bányát, plusz a sugatag pedig a közeli Sugatag-patak nevét jelenti, így lett Aknasugatag. A helység fő vonzó ereje a sóstavak, a gyógyfürdők, valamint a Gutin-hegység közelsége, ezért a látogatók egyik kedvelt pihenőhelye. Kevés hely van Erdélyben, ahol a sóbányászat múltja ilyen látványosan megmaradt a tájban, de itt a település több mint egy évszázada fürdőhely. A sóbányák nem csak gazdasági központok voltak, hanem találkozási pontok is, különböző vidékekről érkező munkások, mesterek és családok hozták magukkal saját vallási hagyományaikat, és így ez a sokszínűség formálta a település egyházi életét. A térség több nemzetiségű volt, de ezért békésen megfért egymás mellett a görögkatolikus, az ortodox, reformátusok, zsidók és római katolikus magyarok, szlovákok, németek és ruszinok. Aknasugatag római katolikus közössége kicsi, de élő és mélyen gyökerező. A vallás itt nem csupán vasárnapi kötelesség, hanem életforma, amely összeköti a múltat a jelennel, a családokat egymással és a települést a tágabb magyar és keresztény hagyományokkal. Az aknasugatagi római katolikus lakosság lelki gondozását a Máramaros szigeti piaristák végezték. 1790-ben alakult meg a helyi lelkészség, a plébániát 1794-ben alapították. A településen élő katolikusok számára 1796-ban épült meg az első templom, amely szerény mérete ellenére fontos lelki központtá vált. A plébánia templom a Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére lett felszentelve. A közösség létszámának a folyamatos növekedésével a 19. században már szükségessé vált egy nagyobb templom, és a század második felében fel is építették 1834 és 1836 között a római katolikus templomot. A munkálatok a kor építészeti stílusát tükrözik, egyszerű, neogótikus, klasszicizáló vonalak, arányos homlokzat, egyetlen torony, amely messziről is jelzi a katolikus jelenlétet a Máramarosi medencében. A Máramarosi főesperesi kerületben abban az időben több hasonló templom épült a bányászok és a családjaik adományaiból. Az új templomot 1836. augusztus 28-án szentelte fel a Máramaros-szigeti főesperes. A templom belső berendezése a 19. század közepének ízlését tükrözi. A templom belső részletes leírása a főoltára Szent Péter és Szent Pál apostolokat ábrázolja. Általában az apostolokat a keresztény művészetben mindig jellegzetes attribútumokkal ábrázolják, így Szent Péter apostol kulccsal a kezében, hiszen az egyház kulcsainak őrzője, és Szent Pál apostolt karddal, a lélek kardja, valamint a vértanúságának a jelképeként jelenítik meg. A tabernákulum felett az eukarisztikus szimbólum található. A főoltár a templom legértékesebb műtárgya, eredeti 1830-as évekbeli alkotás. A templomban két mellékoltár kapott helyet, az egyik a Szűz Mária, a másik Jézus szíve oltárok. A mellékoltárok a kor Erdély és máramarosi templomainak jellegzetes oltár típusai, eredetileg fából készültek. A templom belsejében négy szobor kapott helyet, a szentélyben bal oldalon a szenvedő Jézus, a szűzanya ölében és Szent Antal a kis Jézussal, valamint a jobb oldalon Szent József a gyermek Jézussal és a Szent Terész szobor foglalnak helyet. A templom tornyában három harang található, a nagy harang Szent Péter és Pál, a közép harang Szűz Mária tiszteletére van öntve, valamint a kis harang, ez a halotti harang temetési és gyászjelzésekhez szólaltatják meg. Az orgona a karzaton helyezkedik el, egy egyszerű, de szép fa orgona szekrényben, ezt 1896-ban készítették. Az orgonája egy manuálos, kisméretű, 13 regiszteres és mechanikus, a templom méretéhez és akusztikájához kiválóan illeszkedik. A hangszer máig a liturgia fontos része. A templom az elmúlt közel két évszázad során többször esett át kisebb-nagyobb javításokon, de eredeti arculatát mindmáig megőrizte. A templom ma is a helyi közösség lelki és kulturális életének központja, őrzi a múlt értékeit és szolgálja a jelen hitét. A hívek különösen nagy szeretettel fordulnak a szűzanya felé, és a rózsafűzér által kérik oltalmát a családokra, a betegekre, a fiatalokra és az egész közösségért. A katolikus temetőben a Szent Kereszt tiszteletére felszentelt kápolna található, amit 1835-ben építettek, de a településen még vannak a Szent Anna, Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelt kápolnák. Az aknasugatagi Szent Péter és Szent Pál plébánia, a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye, máramarosi főesperesség, máramaros-szigeti esperesi kerülethez tartozik. A templom búcsúját Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén június 29-én tartják. A hívek lelkiességének kifejezésére tartanak örökös szentségimádási napot június 2. vasárnapján. Az aknasugatagi plébánia oldallagosan látja el a hosszú mezői Szűz Mária mennybevétele plébániát, amelyet 1928-ban alapítottak és 1908-1911 között templomot építettek. A műsort szerkesztette Gábor Anna az aknasugatagi katolikus plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

be Jézus Krisztust. A mikrofonnál Szantusz lehet hallják. Szentségimádást közvetítünk a Csíksomjai Szentpéter és Pál plébánia Betlehem kápolnájából. Megkérjük

0: Jó is a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Ennek az imádságnak kezdetén engedd el ezt a mai napot, és vesd magad mögé, mert egyáltalán nem fontos az, ami ma történt. Inkább azt tudatosítsd, hogy Jézus itt van és most veled van. Mai estén kérd az Urat, hogy gyarapítsa a hitetet, hogy tudatával lehess köztünk való jelenlétének, hogy az Úr változást hozhasson a te életedben. Kérd meg, hogy érintsen meg az Úr, és hívd oly módon, ahogy gondolod és érzed ebben a pillanatban. De minden akadályt, amely elét került, add át Jézusnak, hogy ő megsemmisítse. Hogy ő építse fel a közte és a közted lévő közösséged. Eljöttél a mai estén, és Jézus elé álltál, és megtetted, amit kellett. A többit az Úr fogja végezni, te csak higgy. Élvezd Jézus jelenlétét, és engedd meg az Úrnak, hogy ő munkálkodjon. Ő meggyógyítsa elsősorban a lelkedet, a testedet, a szellemedet. Fejezd ki Jézusnak az önátadásodat, és teljesen add át magad az imában. Jézus itt van most, és csak miattad. És ez a különleges pillanat az életedben, amikor Isten különleges módon jelen van veled. Ahhoz, hogy találkozhass Jézussal, először önmagaddal kell találkoznod. Mert ez előfeltétele a Jézussal való találkozásnak. Nem tudsz elmenekülni önmagadtól, és nem tudod megtalálni az Urat, mert Jézus pontosan úgy szeretne találkozni veled, ahogy vagy. Bármennyire is bűnös vagy, akármennyire is elmenekülnél önmagadtól, bármennyire is elégedetlen vagy az életeddel, mindezek ellenére Jézus szeretne veled találkozni. Ezért vizsgáld meg most a bensődet. Mi az, ami nem tetszik önmagadban? Lehet, hogy a családod, a szüleid, a származásod. Lehet, hogy nem vagy elégedett a külsőddel, az arcoddal vagy más testrészeddel. Lehet, hogy nem tetszik, ahogyan beszélsz, vagy ahogy az emberekhez viszonyulsz. Lehet, hogy mindezt szeretnéd megváltoztatni. Lehet, hogy azok a bűneid a legsúlyosabbak, amelyekről még tudni sem akarsz. Az elesíseid és a megtorponásaid. Lehet, hogy ez egy betegség, valamilyen testi vagy lelki hiány, amelyet sehogy sem tudsz elfogadni. Lehet, hogy szeretnél elköltözni onnan, ahol élsz, hogy eltávolodj azoktól az emberektől, akik nehezek a számodra. De Jézus pontosan úgy szeret téged, ahogy vagy. Ne menekülj önmagad elől, mert akkor mindig önmagadtól elválasztva fogsz élni. És ebből fakad minden félelmed és elégtelenséged. Nem tudsz boldog és elégedett lenni más helyében, hanem csak a sajátodban, és csak akkor, ha elfogadod önmagadat. Te vagy önmagad számára az egyedüli és legnagyobb esély. És ezért ezt most mondd el mindezt Jézusnak. Noha ő mindent tud, mégis tőled szeretni hallani. Mert ez a lélek gyógyulásának útja. Semmitől se félj. Jézus nem azért van itt jelen, hogy megbüntessen, hanem azért van, hogy megszabadítson, és a szentség útjára vezessen. És ez az ima itt egy lehetőség arra, hogy elfogadd, hogy kiengesztelj legelőször önmagaddal. A többit lassan Isten fogja rendezni. Te önmagadat Istentől kaptad, és ő ajándékozott neked mindent. Ő bízta rád magadat így, ahogy vagy, hogy így egyedüli módon éld az életedet itt a földön. Mert senki sincs ezen a világon, aki olyan, mint te. Jézus olyan valakire vágyott, mint te, és megteremtett, Nem azért, mert szüksége van rá tervének megvalósításában, hanem azért, mert szeret téged. Gondold csak meg, milyen értékes vagy. Milyen nagy a te méltóságod. És bűneinkkel és gyengeségeinkkel hányszor tesszük tönkre méltóságunkat. A mai este azért adatott meg számodra, és ez a pillanat, hogy újra megszeresd önmagad. Hogy egyé válj önmagaddal, és így Jézussal is. Bármilyen voltál is, mindig értékes és egyedülálló vagy, és senki sincs olyan, mint te. És nem is volt soha senki olyan, mint te. Minden emberi kapcsolatodat helyezd Jézus elé ma este. Mindazt, ami fájad át Jézusnak, a családodat, a barátaidat, a munkát, iskolát. Add át a testedet és fájdalmaidat, mert te vagy most Jézus számára a világ közepe. Te vagy a világ gazdagsága, és nélküled ez a világ szegényebb lenne. Mondd ki a nevedet Jézusnak. Nem véletlen, hogy ezt a nevet viseled. Mondd Jézus előtt önmagadnak, hogy elfogadod, és nem félsz valós önmagadra tekinteni, minden hiányosságoddal együtt. Ez az az út, amelyet Jézus kér. Ez az az út, amelyen Jézus valóban akar szeretni téged.

Mindenható Istenünk, kegyelmes édes atyánk, ma különösképpen azokért a gyermekekért és fiatalokért imádkozunk, akik a vizsgák előtt állnak. A megpróbáló zűrzavaros tanév után most mindenki elvárja tőlük, hogy bizonyítsanak. Mutassák meg, hogy az akadályokat könnyen vették, felkészültek és bátran állnak a vizsgák elé. Istenünk, te látod lelkük mélyén az aggodalmakat, a megfelelni vágyást, a kudarctól való félelmet, a pánikot. Talán csak te érzed igazán azt a szorongást, mely gúzsba köti szívüket, lelküket. Csak te látod át teljesen, hogy milyen nehéz most a helyzetük. Ezért kérünk, légy mellettük, szent lelked által erősítsd, bátorítsd őket. Amen.

Kérünk téged, kegyelmes édesatyánk, hogy cselekedeteinket, félelmeinket, és enged, hogy az elvégzett munka a tanulásban fektetett energia ne legyen hiába való. Segítsd, hogy tudásuk legjavát tudják adni. Mindazon által, Istenünk, tudjuk, hogy te a szerető atya vagy, aki már akkor terveket szőttél az életükről, amikor még meg sem születtek. Add, hogy mindannyian megbizonyosuljunk afelől, hogy bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni a tervedben. Segítsd őket, hogy tágabb összefüggésben lássák ezt a viga visszaidézőket, és találják meg életük értelmét. Kérünk, Istenünk, áld meg gyermekeink, fiataljaink életét. Amen.

Drága Istenünk, kérünk, különösen áld meg az, ebben az időszakban az érettségiző fiatalokat. Segítsd, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaink során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvesé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép életreményével, jó döntésekkel, személyiségük élelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket. Amen.

Mindenható Istenem, kérlek, hallgass meg imádságomat, midőn arra kérlek, hogy segítsd meg a vizsgázó fiatalokat, azokat, kik most remegő szívvel kulcsolják imára kezeiket, és hívő szívvel kérik a te áldott segítségedet. Tudom, Uram, hogy neked minden hatalmadban áll, és nem szégyenül meg senki sem, aki tőled segítséget vár. Engedd hát, hogy megtapasztalják gondviselő szeretetedet, amellyel tenyereden hordozod a te szeretett gyermekeidet. Szent lelked által légy mellettük a nehéz napokban, midőn félelmekkel küzdve várják sorsukat a padokban. Mennyei bölcsességeddel világosítsd meg értelmüket, hogy lehető legjobban oldják meg a vizsgán kapott tételüket. Mutasd meg, hogy te most sem hagyod őket magukra, és segítséggel válaszolsz az ő esdeklő szavukra. Hadd tapasztalják meg, Uram, a te csodás segítségedet, hogy majd hálával magasztalják a te háromszor szent nevedet. Kérlek, Istenem, hogy tekints le most rám, és megváltó Jézusomért hallgass meg imám. Amen.

Uram, ilyenkor mindig buzgón kérem a Szent Lelket, őt, akit megígértél, hogy eszünkbe juttat mindent. Az is igaz, hogy sokszor többet is kérünk a lehetetlennél. Juttassa eszünkben azt, amit már nem tudtunk elolvasni, megtanulni, átrágni, magunkévá tenni. Szívem mélyéből kérlek, adj összeszedettséget, bizalmat, bátorságot. Ha készültem, akkor számot is tudok adni. Kérlek, állj mellettem, add a tudomány és az értelem lelkét, meg a bölcsességét is. Nem csak nekem, hanem annak a tanárnak is, akinek szívébe irgalmat és megértést is kérek hozzá. Uram, ne csak azt add meg nekem, hogy túljussak, hanem vésd belém mindazt, amire szükségem lesz későbbi munkám, hivatásom gyakorlásakor. Jöjj, Szentlélek Úristen, adj értelmemnek világosságot, és el ne hagyja szellemi kínok idején. Amen.

Atyám és szeretett Istenem, tudom, hogy te egy nagy, irgalmas, jóságos és erős lény vagy. Ma előtted jövök, mert mindaz, amit tanulmányoztam, értékelésre kerül, ezért kérlek, adj áldást, hogy összpontosíthassak. Arra kérlek, segíts, hogy idegeim ne áruljanak el, nehogy elsötétüljön az elmém. Távolítsd el a bizonytalanságot az életemből, hogy ne legyen kétségem minden tudásom felől, és hogy ugyanúgy, ahogyan te lehetővé tetted Mózesnek, hogy a megfelelő szavakkal beszéljen a fáraóval, ugyanúgy írhassam a pontos szavakat ebben a tesztben, amelyeket meg fogok tenni. Te vagy a legnagyobb tanúja annak a felkészülésnek, amit erre készítettem, ezért arra kérlek, hogy áldj meg és adj kegyelmet, hogy ne hibázzak, hogy nagy beavatkozási erődnek köszönhetően sikeres legyek ezen a próbán. És hogy boldogságot adhassak szüleimnek és mindenek előtt neked, Uram, hiszen te vagy az én mennyei atyám és teremtőm. Amen.

Mindenható Istenem, számodra semmi sem lehetetlen. Tudod, mik voltak a sikereim és a kudarcaim? Arra kérlek, hallgass meg ebben a könyörgésemben, hogy közbenjárom lehess, ma minden akaratomat neked adom, hogy segítsek legyőzni kihívásaimat. Ez segíthet abban, hogy sikeresen teljesítsem ezt a vizsgát, amit nagyon vágyom, és amire szükségem van. Hiszen ezzel mindent, amit megtanultam, be kell mutatnom, hogy a gyakorlatba ültessem tudásomat. Ma azt akarom, hogy a megszerzett dicsőség csak neked szóljon, Uram. Mivel te vagy az áldások Istene, a fény, amely tudja, hogyan irányítsa tudásomat, hogy az árnyékok el ne takarjanak, és ne töltsenek el tudatlansággal. Ezen a vizsgán elmondhatom, hogy minden győzelem a tiéd, Uram, és hogy az én győzelmem az az út, amellyel megadhatom neked azt a tiszteletet és dicsőséget, amit megérdemelsz. Amen.

Szeretett Apa és Teremtő, ma nagy aggodalommal és kétségbeeséssel állok előtted, mert új kihívás előtt állok, és szeretném, ha te lennél a vezetőm, hogy ne essek el az úton. Uram, mindig mellettem voltál, és soha nem hagytál el, és ezért a dicsősége pillanatában azt akarom, hogy segíts felhasználni tudásomat, hogy továbbra is a katonád legyek az élet harcában, hiszen ismered vágyom belépni ebbe a főiskolába. Azzal, hogy elérjem céljaimat, hogy jó ember legyek, segíts legyőzni ezt az akadályok létráját, hogy elérjem a vágyott szakma csúcsát, ahol megkapom azokat a kitüntetéseket, amelyek nem csak az enyémek lesznek, hanem a te örök dicsőségedre fognak szolgálni. Amen.

Reménnyel és álmokkal teli szívemben állok előtted, szeretett atyám. Tudod, hogy most erre vágyok a legjobban, felkerülni erre az egyetemre, hogy pályára léphessek, és hogy szent akaratod által tudom, hogy ez az álom valóra válik, mert kezet adsz a tovább lépéshez. Erőt adsz nekem, hogy tovább léphessek ezen az úton, ahol profivá válhatok. Ezért, szeretett áldott uram, kérlek segíts nekem ezen a felvételi vizsgán. Tudom, hogy te voltál az, aki megadtad nekem a tehetséget és a szükséges ajándékokat, hogy elérjem, ezért nem leszek szégyen a tanulmányaim során, és megígérem, hogy minden sikerem az lesz, hogy felmagasztaljalak, hogy minden dicsőségem legyen, hiszen mindig te leszel az életemben. Amen.

Istenem, azt akarom, hogy vezetőm légy, és fényem, védelmezőm. Légy a jelzőfény, amely megvilágítja ezt az utat, hogy te legyél a tudás és az erények forrása, amelyekre szükségem van. Légy menedékem, és menedékem a rossz időkben, és engedd, hogy mindaddig, amíg a vágyaid elvisznek engem. Kérlek, adj lelki békét és bölcsességet, hogy megtegyem, amit ezen a vizsgán meg kell, hogy a szereteted és a munkáid valósuljanak meg bennem ebben a pillanatban, hogy ez a vizsga, amit most bemutatok, jól menjen a segítségednek köszönhetően, hiszen te voltál a vezetőm és a fényem, és nincs ezen a világon semmi, ami ne a te akaratodból történne, hiszen te vagy az, aki minden energiát megtenne, amiért én is így akarom, elvezetsz a sikerhez, amire annyira vágyom, a becsület és a dicsőség jegyében. Amen.

Szeretett Istenem, aki a magasságban vagy, nagyon jól tudod, milyen nagy volt az elhivatottságom és szenvedélyem a tanulmányaim során. Ma végtelenül hálás vagyok neked, mert mindig mellettem voltál, és soha nem hagytál el. Mindig adtál erőt, hogy előre jussak, és mindenben sikerüljek. Az utolsó simításnál arra kérlek, hogy fogd meg a kezem, és ne engedd, hogy a sötétség árnyékai elhomályosítsák elmémet, nehogy elbukjak ebben a vállalkozásban. Tudásom ne felejtsem el ezen az utolsó vizsgán. Amen.

Kérlek, Uram, hogy segíts, hogy meglegyen a szükséges biztonság és teljes bizalom abban, hogy mindent jól fogok csinálni, mert a karrierem kezdetétől fogva mellettem voltál, és végtelen szeretetedben részesítettél. Mindenható Atyám, ne hagyj el, légy az, aki segít megbirkózni ezzel a lépéssel. Tisztán,

És derűvel tartsatok meg elmémben és lelkemben, hogy elérjem a kívánt eredményt, hogy ebben a pillanatban ne bukjak el. Ne legyenek gyengeségeim a válaszadásban, ne szálljanak meg bennem az idegek, se a szorongás, se a félelem, hiszen te vagy az én uram, akiben teljes mértékben megbízom, és tudom, hogy melletted nem csak ez az utolsó vizsgát fogom sikeresen legyőzni, hanem minden társaságomtól fogva hálás leszek. Amen.

0: Elég is alázat a szívi Jézus.
1: Szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk mindenható örök Isten tekint szeretett fiat szívére is, arra dicséretre is elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, hagy megengesztelődve bocsánatot mindazoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben szentségimádást közvetítettünk a csíksomlyói plébánia Betlehem kápolnájából. További szép estét kívánunk, a mikrofonnál Xanthus lehet hallgatni.

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az evangélium emlékeztet Tamás hitetlenségének epizódjára. Bizonyos, hogy ennek az apostolnak a tétovázó magatartása egy kicsit saját tétovaságunknak is segítségére siet, mert önmagát is új és meggyőző módon erősítette meg Jézus mellett. Hiszen végül ő is térdre hullott Jézus előtt, és nyíltan megvallotta: én Uram, én Istenem. Jézus azonban nem dicsérte az apostolnak e korábbi magatartását, sőt az egyik boldogságban mindazoknak elmondta, akik követték, s nekünk is: boldogok, akik nem láttak és mégis hisznek bennem. Ez az a fajta hit, melyet meg kell újítanunk a keresztények számtalan nemzedékének nyomdokaiban járva, akik 2000 éve megvallják Krisztust, mint láthatatlan urukat, vállalva ezért a vértanúságot is. Számunkra, mint megszámlálhatatlanul sok más ember számára is, Szent Péter első levelének ősi szavai fogalmazzák meg a lényeget: noha nem láttátok, mégis szeretitek. Bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. Ez az igazi szeretet, ez az abszolút önfeladás olyan dolgokért, melyek nem láthatók, de melyek képesek arra, hogy betöltsenek és felmagasztaljanak egy egész életet. Az ideálok, melyeket hirdettek és szolgáltak, ugyancsak láthatatlanok. De ha a kötelesség, törvény, szolgálat absztrakt fogalmai helyett Jézus Krisztusra gondoltok, akkor ugyanezek a fogalmak nevet kapnak, és egyel több okotok lesz, hogy önmagatokat az emberiség, azaz testvéreitek javára áldozzátok. Drága szeretteim, adja Isten, hogy a Krisztussal való találkozás mindannyiótok számára ösztönzés és útra való legyen, az erő és bátorság szüntelen forrása elkötelezettségetekben, hogy teljesítsétek feladataitokat minden élethelyzetben, és erős keresztény tanúságot tegyetek.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, nemzetünk megújulásáért imádkoztunk az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
8: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az Eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságot kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

a babonaságról, a babonákról beszélt, és arra hívta fel a figyelmünket, hogy ne az általunk elképzelt istenekben higgyünk, mert akkor csalódni fogunk, hanem ha valóban élő, igazi Istenben bízzunk, benne reméljük, és csak őt szeressük. És ennek kapcsán gondoltam arra, hogy tartsunk egy pici tájékoztatást a kedves hallgatóknak arról, hogy mi is a babonaság. Ugyanis a hétköznapjainkban nagyon sokszor találkozunk ilyen fajta hiedelmekkel, és a történelem és az élet is azt bizonyítja, hogy a babonák élete épp olyan szívós, mint az igazságoké. És a mai modern ember különös keveréke a grandiózusnak és a törpének, a bátorságnak és a félelemnek. A mai modern ember szembenéz elemekkel, ágyukkal, sok halállal, de ugyanakkor elsáppad, ha például 13-an ülnek egy asztalnál, rábízza magát egy lélekvesztőre, két törékeny szányra, vagy a szányra az óceán, vagy a levegő hullámain, ugyanakkor fogvacogás vesz erőt rajta, ha egy fekete kendős vénasszonnyal találkozik. És a ma délelőtti audienciában is a Szent Atya elmondta az ő saját tapasztalatát, amikor is sétált egyszer egy templomba, és egy parkon kellett keresztül mennie, amely parkon nagyon sok kis asztal állt, és ott sokan ültek az asztalnál, az asztaloknál, és kiderült, hogy hát azok jó sok voltak, és sorba is álltak, megfizették az emberek, hogy nekik jósoljanak, és ugyanakkor mi is találkozunk ma is ilyen emberekkel, akik jóshoz fordulnak, kíváncsiak a jövőjükre, az életükre, hogy vajon az be fog-e következni, amit az ember saját maga elképzelt magának. Igen, tehát a babona jobban el van terjedve, mint ahogy mi azt gondolnánk. És ami a leglesújtóbb, hogy nem húzódik meg Isten háta mögötti falucskák kunyhóiba, vagy tengerek ködbe burkolt halászházaiba, hanem a babona otthon érzi magát a nagy városok villanyfényes negyedeiben, a luxus lakásoknak a parkettjein, a világvárosi ember lelkében, aki ott ápol pénztárcája titkos rekeszében valami varázs erejű tárgyat, szíve titkos rekeszében pedig valami babonás félelmet. A kártyavetés, a jövendőmondás, a kuruzslás ma a legkitűnőbb üzlet. A jós nők vendégei nem a mosónő vagy a sarki hordár, hanem méltóságos urak és kegyelmes asszonyok. A nagy zene titán, Richard Wagner, például ő babonásan félt a 13-as számtól. Deák Ferenc, a legbölcsebb magyar, soha nem bérelt ki 13-as számú szobát. A Gessler, a híres német orientalista, lemondott egy nagyszabású afrikai expedícióról, mert a vasúthoz menet egy vénasszonnyal találkozott. Vagy Párizs legelőkelőbb negyedeiben, hiába keressük az utcákban a 13-as házszámot, vagy a legfényesebb szállodában a 13-as számú szobát. A különbség az elmúlt idők sívár babonái és az úgynevezett modern misztika között csak annyi, hogy ezeket a babonákat csavarulatos eszű szélhámosok a tudomány és műveltség köntösébe öltöztetik. Régebben, idézőjelben mondok most egy nevet, egy Kati néni, egy halottlátó asszony híreket terjesztett a szellemekről. Ezelőtt az volt, hogy csak egy asszony talált ki ilyeneket. Ma pedig plakátok, folyóiratok, fényreklámok, könyvek, egyesületek terjesztik ezeket a híreket. Vagyis egy régi babonáról egy új köntösben szeretnék ma a kedves hallgatóknak beszélni, amelyet úgy hívnak, hogy spiritizmus. Erről a spiritizmus ágról
Majd fogok beszélni az Öt nagy világvallás című műsorban is, amikor befejezem a nagy világvallásokat, és utána vesszük majd a szektákat, akkor majd ez is bele fog kerülni, akkor majd bővebben, de most csak éppen egy pici részletet és felhívást szeretnék. A spiritiszták érzékenyek, és ismerve az ők érzékenységüket, alig ha csalódunk, mikor azt mondjuk, hogy a babona szó emlegetése, nekik ez nem fog tetszeni. Pedig mi másnak nevezhetnénk azt, amikor akadnak emberek, kik Isten szavára nem adnak semmit, de táncoló asztalok kopogtatását készpénznek veszik. Mikor szellemeket idéznek a túlvilágról, ahonnan pedig nincs visszatérés, mikor látják a láthatatlant, mikor okosabbnak tartják a szekrényt, mint a saját eszüket. És mi ezt tehetjük fel a kérdést, ha nem visszacsúszás a legsötétebb babonába és pogányságba? Az észnek, az ember felsőbb rendűségének, a hitnek csúf megalázása az a fölfogás, amely tudományos apparátussal próbál igazolni olyan tényeket, hogy a poraiban is halhatatlan Wagner zene, szerző, művész átjön a túlvilágról például harmonikázni, vagy Newton csimbókokat oldani, vagy Kepler szekrényeket tologatni. Hogy szellemek vannak, vagy nincsenek, azt nem kell kutatni. Ugyanis egészen biztos, hogy vannak. A szellemek önálló intelligenciák igenis vannak, de azokat nem lehet hajuknál fogva ide vonszolni a földre. Hogyan tudja egy komoly ember elhinni, hogy például Isaac Newton, a világ egyik legnagyobb elméje, ide jön egy társaság közé, neki feszítve hátát a szekrényeknek, hogy azok ropogjanak, emelgessen egy kis asztalkát, és hogy még annak koppanjon a lába. Vagy lehetséges Galileinek idejönni, hogy palatáblára írja fel ákombákom írással az Eporsimove elméletét, vagy hogy a tudós Leibniz egy jambor hölgy szájából kilépő ektoplazmában öltsön testet? Elképzelhetetlen. És mennyire igaza van Pascalnak, aki azt mondja, hogy a hitetlenek a leghiszékenyebbek. És ez valóban így van, mert ahol az emberek a vallást, mint babonát lemosolyogják, azok az emberek a babonából csinálnak vallást. És amely lélekből kihal a hit és bizalom, ott bevonul a babona és a félelem. Akit rá lehet venni, hogy tekintélyt ne ismerjen, hogy térdet ne hajtson, hogy a keze imára ne kulcsolódjék, annak lelke összecsuklik a legostobább bálványképek előtt. És akkor vessük fel a kérdést, hogy mi tulajdonképpen a spiritizmus? A spiritizmus meghatározásait adni nem könnyű, mert maguk a vélemények is teljesen szerte ágazók és ellentmondók. Legtöbben a spiritiszták közül a megholt lelkekkel való közlekedésben látják a spiritizmus lényegét, és a szellemidézés összes jelenségeit elhunyt emberek szellemétől eredőnek tulajdonítják. Ők szerintük a holtak szellemei betöltik a világűrt, és folyton körülöttünk forgolódnak. Egyáltalában nem anyagmentes lények, hanem páraszemű, áttetsző, kötszerűen diszociált testük van, vagyis a halálban a lélek csak a felső kabátját veti le, a hálóinge az rajta marad. A szellemországnak a világgal való láthatatlan közlekedése magában véve nem észellenes. A spiritiszták azonban természetellenes és erőszakos összeköttetést keresnek a halottakkal. A megholt lelkei ugyanis vagy az örök fény és tavasz honában vannak, és akkor nem vágyódnak a síralom völgyébe. Vagy a túlvilág tisztító helyén szenvedésüket töltik, vagy a túlvilág tisztító helyén szenvedésüket töltik le, és akkor nincs módjukban, hogy hitetlenné vált emberek üres kíváncsiságát kielégítsék. Vagy pedig az örök gyötrelmek helyén szenvedik örök kínjaikat, és akkor köztünk és köztük áthídalhatatlan szakadék tátong,
és nincsen a világnak olyan varázs igéje, amely ezeket az elkárhozott lelkeket csak egy pillanatra is kiszabadíthatná börtönükből. A megholtak lelkei teljesen Isten kezében vannak, és így megjelenésükben is kötve vannak fönséges és szent terveihez. Így tehát, ha a spiritizmusnak igaz volna a spiritizmus, nem a szellemek, hanem mi emberek volnánk a felsőbbrendű lények, hiszen az ő szellemeik valósággal rabszolgák, akiknek kötelességük megjelenni, minden stupid kérdésre felelni, az asztallal táncot járni, bukfencet hányni, stb. Méltó foglalkozás ez egy üdvözült lélekhez. Méltó kitöltése ez a menny és örökké valóság ünnepi és szent idejének. Kedves Mária Rádió hallgatók, érdemes ezeken elgondolkozni, hogy én miben hiszek. Az amerikai Lodge szellemesen mondja, az egész spiritizmus egy olyan közlekedéshez hasonlít, ahol az egyik fél sem ismeri a másikat, és a felek egy lelkileg berúgott hírnök révén érintkeznek egymással. Tudnunk kell, hogy a spiritiszták szerint az elhaltak lelkei, vagyis a szellemeknek ahhoz, hogy emberekkel érintkezhessenek, közvetítőül bizonyos sajátságos, hajlamú emberekre, úgynevezett médiumokra van szükségük. Az biztos, hogy az ember minden teremtett dolog közt a legelső. Egyúttal minden rejtély között a legnagyobb. Az emberi lélek hatalmasabb, csodálatosabb, összetettebb, komplexebb jelenség, mint eddig hittük. Az érzésnek, akaratnak és megismerésnek vannak sajátos, csak különös körülmények között kifejlődő erői. A rendestől eltérő lelki jelenségeknél sem szabad azonban, ha még oly csodálatosnak is látszanak, lemondani a természetes megfejtéstől. Azok a jelenségek, amiket a spiritiszták a szellemek javára könyvelnek el, 99%-ban magától a médiumtól származnak. Vannak halló, beszélő, ihletve látó, jósló, elragadtatásba eső médiumok. Emberek. Vannak festő, rajzoló, zenélő médiumok. A médiumok azonban akár mint a túlvilág riporterei vagy postamesterei szerepelnek, csak sípládák, melyek ha forgatjuk, a saját szellemüknek a nótáját fújják el. A médiumítás a spiritizmus szerint Istennek különös adománya, tehát a spiritizmus szerint, ne értsék félre, tehát a spiritizmus szerint a médiumítás Istennek különös adománya, ami annál különösebb és furcsább adomány, mert szentek, pápák, harmonikus lelkű emberek nem kapják meg, de hisztérikák, bomlott idegrendszerű egyének annál biztosabban részesülnek benne. Tehát az egész médium kérdés nem más, mint orvosi és pszichopatikus kérdés. Bebizonyított tény, hogy a teljesen épp egészséges ember az nem alkalmas erre. Akin a jó médiumítás jelei mutatkoznak, az bátran felvetetheti magát valamely hidegvíz gyógyintézetbe. Aki nem beteg, nem csak, hogy nem lesz soha médium, de sem örömet, sem lelki felemeltetést a spiritista szeánszokon találni nem fog. Minden médium testi konstrukciójának látszólagos egészsége dacára is idegileg kisebb-nagyobb mértékben degenerált, aki a transzban szemmel láthatólag szenved. Hogy a szellem nem más, mint maga a médium, annak a perdöntő bizonyítéka az, hogy amilyen a médium, olyan a szellem is. A szellemek beszéde, intelligenciája, gondolatgazdagsága mindig a médium értelmi színvonalán mozog. Ez nem is lehet másképp, hiszen a médiumok nem Newton és Kepler szellemét adják, hanem önmagukét. Tudósok előtt a médium tudományos kérdéséről beszél, a katolikus Münchenben a médium is vallásos. Dresdában a szellem mentalitása például protestáns. Ha papokkal beszél, Isten érveket támogat,
Franciaországban liberális ez a médium, és Szent Lajos nevében azt tanítja, hogy a pokol az nem tart örökké. Ha a médium egy ötödikes gimnazista gyerek, akkor Newton nem jutott el a hatodik osztályig. És ilyen, az ilyen spiritista szeánszokon megszólal Mózes, tovább bölcselkedik Pláton, Horácius pedig verseket farag. És azon még nem csodálkozom, hogy Mózes magyarul beszél, de az már mégis különös, hogyha héberül kérdezzük, akkor nem írt zsidóul. Horácius olyan verseket farag, hogy ma nem adná ki a Zöld Liba című hölgylap sem. Vagy a médiumban mindig csak a maga tudása, a saját ismeretköre, a saját tehetsége és fantáziája nyilvánul meg. Olyan szellemek, akik ezen a világon igen kiváló tudósok és nagyon komoly szakemberek voltak, ha hinni lehetne a transzbeszédben adott nyilatkozataiknak, olyan együgyű viccekre és emeletes ostobaságokra ragadtatják magukat, hogy azokhoz képest tényleg egy ötödikes gyerek valóságos Newton és Kepler. Ha ezeknek a szellemeknek intelligenciáját a mai mértékükkel mérnénk, szinte azt kellene hinnünk, hogy az egész túlvilág egy nagy ilyen frém intézet. Az egyik illető mesélte, hogy látott egy rajzoló médiumot. Egy alkalommal a transz állapotában egy Merkur-beli macskát rajzolt ez a médium. Figyelmesen nézve a Merkur-beli házi állatok festőjét, úgy találta, hogy csupa olyan dolgot szedett, kevert össze, amit már mindnyájan láttak, és a csillagbeli szörnyeteg rajza nem más, mint csupa földi fantasztikum összezagyválása. Ami a spiritista tünemények ténybeli értékét illeti, a spiritizmus legtöbb vizsgálója megegyezik abban, hogy itt tényekről van szó, és nekünk is el kell ismernünk, hogy a sok csalás és csalódás mellett is vannak csak ugyan tények, amelyeknek valóságát elutasítani nem lehet és nem is szabad. A spiritizmussal szemben az lehet az álláspontunk, kételkedni kell, de nem tagadni. Ha ugyanis igazak a spiritista jelenségek, úgy ez már magában elegendő, hogy okait kutassuk. Ha csalásról van szó, le kell leplezni őket, de nem szabad egyszerű tagadással napirendre térnünk felette. A tények, amelyekre a spiritiszták hivatkozni szoktak, azok három csoportba hozhatók. Az első csoportba tartoznak a mozgástünemények, a második csoportba tartoznak a hangtünemények, és a harmadik csoportba tartoznak az optikai jelenségek. Nézzük meg szerre, mit jelentenek ezek. A mozgástünemények például asztalok táncszerű mozgása, bútorok felemelkedése a levegőbe. Guldenstein például a szeánszokon valósággal vezényelte a mozgó székeket és bútor darabokat. Egy 3,5 mázsás zongora 2 percig lebegett a levegőben. A ismeretes a híres Fox nővérek esete, akiknek lakásában a bútorok őrült táncot kezdtek, ütötték, verték egymást, kanalak és kések, madárnak képzelték magukat, ablakok törtek össze, porcelánok zúzottak, rongyok lebegtek, csipkék akaszkodtak össze. A második csoportba, ahogy mondtam, tartoznak a hangtünemények. Beszéd, zaj, zörej, énekhang, zenei skála, hangok, ropogások, durranások, hol a bútorokból, hol a falakból, a zeneértőknek zene, tánczene, vagy ami tetszik. A harmadik csoportba pedig tartoznak az optikai jelenségek, világító gömbök, foszforeszkáló pontok, szellemek írásai, gázszerű kilövellések, zöldes-fehér felvillanó szellem arcok, és mindezek a jelenségek sötét szobában játszódnak le. Erősen letompított fény, fekete függönyök, misztikus bedíszletezés, bűvös kör, magnetikus láncalkotás, tehát ezek azok, amikhez minden szeánsznál kötve vagyunk. A sötét szoba az nélkülözhetetlen. Vagyis az exakt tudományok laboratóriumában minél több fény, a spiritista laboratóriumban pedig minél több sötétség és köd.
és különös, hogy éppen a sötétséggel egyenes arányban nő a spiritista jelenségek ereje. A józanul fontoló embert már maga ez is gondolkodóba ejtheti a jelenségek komolysága felül. Az embernek nem fér a fejébe, hol van az megírva, hogy a természet fölötti intelligenciáknak szüksége van a sötétre, bezártságra. Goethe ezzel a szóval halt meg, hogy több világosságot. Nem különös, hogy az ő szelleme, mikor ide akar jönni közénk, azt kívánja, hogy oltsuk el a lámpát. A lélek halhatatlanságának nem bizonyítéka, hanem paródiája az, hogy a szellemek a világosság honából átjönnek a földre, sötétséget és ködöt termelni. Úgy érzem, hogy abban a bizonyos sötét szobában az embernek kétféle szerepe lehet. Vagy a durva emberi, aki kellő pillanatban odakap, hol fészkel az agy, és jól megrázza a kísértetet, mint ahogy valahányszor a jelenlévők, a tilalom dacára is odanyúltak a szellemhez, fülön csípték magát a médiumot. Vagy a befelé mosolygó emberi, aki kabarénak nézi a dolgot és állja a fogadást, hogy mindent a szemnek, semmit a kéznek. Tehát az összes spiritista szeánszok a majom színház színvonalára süllyednek, ha ezekre az ember magával visz egy hivatásos bűvészt. Ma már kevés olyan spiritista mutatvány van, amelyet épp úgy meg ne tudnánk magyarázni, mint a bűvész keszkenőből elő passírozott halas medencét. A bűvészet és spiritizmus közt csak az a különbség, hogy a bűvészetnél senki, a szeánszoknál pedig az egész tisztelt publikum azt az áldozatot követeli, hogy természet fölöttinek higgyem el mindazt, amit a médium mutat, de amit kellőképpen megvizsgálni nem enged. Ők mondják, úgy is megkötözik a médium kezét, de ezzel a kijelentéssel még jobban meg akarják kötözni a mi kezünket. Ilyen játékban komoly ember nem vehet részt. Kivált ma, amikor a legkomolyabb tudósok előtt vesztette el hitelét a spiritizmus, azon megszámlálhatatlan csalások révén, amelynek oly sokan még tudományos társaságok is áldozatul estek. Ezek a vaskos szélhámosságok megtanítottak mindenkit arra, hogy az úgynevezett spiritista tényekkel szemben a legmesszebb menő óvatosság és kételkedés kötelesség, mert mindnyájunkban megvan az emberi méltóság iránti kötelesség, hogy bolondot járatni ne engedjünk magunkból. Csak néhány esetet említek, amikor leghíresebb médiumokról sült ki, hogy ügyes csalók, bámulatos szemfényvesztők és semmi egyebek. Így végezte spiritista pályafutását a világhírű Slade, vagy Lombroso médiuma, legújabban pedig a magyar László László. Tehát a spiritizmus mint egyik legnagyobb bizonyítékát szokták kijátszani a szellemfényképeket. A szellemfotográfia eddig azonban még mindig megbukott. Kiderült, hogy kétszeres exponáláson vagy lemezcserén múlik az egész trükk. Tehát nagyon sok ilyen mutatvány a spiritizmuson belül megbukott. Vagy vegyünk például az asztaltáncoltatás. Ha csupa hitetlen ül az asztalnál, akkor biztos, hogy nem mozdul meg az asztal. Ha azonban olyan emberek ülik körül, akik belebeszélték magukba, hogy az asztalnak meg kell mozdulnia, akkor az asztal tényleg megmozdul. De csoda-e ez? Tehetjük fel a kérdést. Dehogy csoda. Tény, hogy az asztaltáncoltató emberek valamely révületben vannak, és ezt nevezzük transznak. Tény az is, hogy az élő ember teste sohasem teljesen mozdulatlan. Kivált a kéz remegése nagymértékű. Hogy a kiterjesztett kézben vannak apró lökések, azt már bebizonyították. Hogy az asztalt ezek az apró lökések rezgő mozgásba tudják hozni, ezt kísérlet kimutatta.
és ezeket az apró lökéseket egyrészt az érvelés rüktetése, másrészt az idege kifáradása okozza, nem kis mértékben pedig az úgynevezett ideomotorikus mozgások. Na de nem akarom én ezt így magyarázni, mert nálamnál szakértőbbek vannak. Én egyszerűen csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy ezekben egyáltalán hinni nem szabad. Menjünk tovább, hogy mi mennyire vannak spiritista jóslatok például, hogy a jóslat nem egyszer beválik. Annak vagy a véletlen, vagy a médium emberismerete, vagy az autoszuggesztió az oka. Aki például bajt jósol, szinte bizonyos, hogy igaza lesz. Melyik évben nincs baj, földrengés, járvány, hínség vagy valami más csapás? Minden évben van. Hogy a szuggesztiónak milyen óriási szerepe lehet, arra nagyon sok bizonyíték van, amelyet például egy orvosi, francia orvosi akadémia végzett egy halálra ítélt fegyencen. Például megmondták neki előre, hogy bekötik a szemeit, megnyitják a nyak ütőerejét, amitől pár perc múlva fájdalom nélkül elvérzik. És erre valóban bekötözték a szemeit, egy kis karcolást ejtettek a nyakán, mosdótálat tartottak oda, hogy állítólag a vért felfogják, és egy kis szökőkúttal a vér csurgását pedig utánozták. Szóval egy szóval megjátszották a kivégzés komédiáját. És mi történt? A fegyenc hamuszínűvé sápadt, megtántorodott, és holtan esett össze. Tehát éppen így vagyunk a médiumoknál gyakran tapasztalható távolba érzéssel is. Tehát a telepátia az nem humbug, hanem csodálatos működése a rejtett lelki erőnek. Például vannak olyan emberek, akik előre meglátja az emberek arcán, hogy ki fog meghalni. Nagyon sok olyan ember van, aki azt is meg tudja mondani, hogy hol fog meghalni az illető. Tehát ilyen telepatikus jelenségek vannak, ezt tagadni nem lehet. Akik azonban mindjárt a természet fölötti vagy misztikus magyarázathoz menekülnek, azok nagyon gondolják meg, hogy valóban jól teszik-e ezt. Miben hisznek? A spiritiszták ünnepnapja az ő papjuk, és a szeánsz napja, a médium, az ő oltáruk, az a kopogóasztal. Talán mondanom sem kell, hogy a spiritiszták azok az új korszak felruházott profétái, és profétai pózban tetszelegnek önmaguknak, és megtévesztik tömegesen az embereket. Az egyház ezért ezt teljes egészében a spiritizmust elítéli, és még a legártatlanabbnak tűnő módját is tiltja. Mondanom sem kell, hogy az Isten, aki a sorsunkat intézi, ő a hit, a remény és a szeretet, a bölcsesség és a jóság istene, nem a kuruzslóké és a kártyavetőké. Krisztus a leghatározottabban kijelentette, hogy egyházát Péterre építi, és a mennyország kapuinak és igazságainak kulcsát neki fogja adni, nem pedig megkergült jósnőknek és egyéb exaltált világfenoméneknek. Az egyház a spiritizmust a testi-lelki higiénia szempontjából is kárhoztatja, mert szerinte a szellemidézés az egy idegroncsolás. És akik ilyesmivel foglalkoznak, azok lassan lebetegednek. A kereszténység legnagyobb csodáját, a feltámadást az egyik fő spiritista egyszerűen materializációnak mondja a feltámadást. A spiritiszták nem akadnak fenn az isteni mester csodáin.
Van még a spiritistáknak egy újra költött gondolatuk, a reinkarnáció, vagyis az újratestülés. Ha való volna az újratestülés, megtestesülés, annyi ezer év után a világnak az erkölcsi és értelmi színvonal hallatlan magasába kellett volna lendülnie. Hogyan lehet a reinkarnáció mellett az emberi kultúra olyan lecsúszását megmagyarázni, mint a világháború? Azon felül, ha a lélek örök és ugyanaz, tudatával kellene bírnia előbbi élete tanulságainak, emlékeznie kellene a bűneire, botlásaira, hogy azt a második és harmadik életének okulására értékesítse. De ilyen tudatunk nincs. Tehát valamint kifejlődött tölgyfa sohasem fejlődik vissza makká. Úgy lehetetlen, hogy az ember erkölcsi tökéletesedést nyert lelke egy tudatlan gyermek testébe szálljon és újra kezdje a vergődését. Hát ilyen nincs. És ebből mind látható, hogy egy áthídalhatatlan űrtátong a keresztény-katolikus dogmatika és a spiritiszták tanítása között. A spiritizmus története az ész elhomályosodásának története. De van benne egy nagy és megrázó tanúság, és ez az, hogy a mai felvilágosult gondolkodás is elfordulóban van a materializmus lélekölő tanától. Új harangot akar önteni, mert belátja, hogy a szívnek több kell, mint zene, és az észnek több kell, mint logika és számtani képletek. Aki hisz az Istenben, az felnéz a csillagos égre, és meglát az Istenből annyit, amennyi elég ahhoz, hogy higgyen abban, amit nem lát belőle. Aki nem fél hittel hisz, annak elég az a hit, hogy az imádkozva a mennyország felé néző emberszemek egy valósággal létező túlvilágba tekintenek, és az imára kulcsolt emberkezek egy valósággal létező túlvilágba kapaszkodnak, amelyből láthatatlan és titokzatos áldást és erőt merítenek a kereszt hordozásra és az élet nagy feladataira. Aki hisz, az bízik is, aki bízik, az remél is, aki remél, az nem kutatja azt a jövőt, amelyet isteni kéz és isteni fátyol takar el előle. Flammarion elpanaszolja egyik könyvében, hogy folyton hitt a szellemekben, a túlvilági csodákban, és vele mégsem történt semmi csodálatos. Halottak nem jelentek meg neki, holott szerződés kötött velük, hogy aki előbb jut a túlvilágra, az meglátogatja a másikat. De a halottak egyike sem tartotta meg a szavát. Tehát mosolyognom kellett a regény egyik haldokló alakjának utolsó szaván, amely így szól: eljövök, és elmondom, hogyan van oda, hát, hogy ne legyenek többé kételyeid. Hát nincsen rá szükség, semmi szükség, hogy a halottak visszajöjjenek. A kereszten függő Jézus Krisztus mindent elmondott, amit nekünk az életről, a halálról és az örökké valóságról tudnunk kell. Ebben higgyünk és reméljünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották. Egy további áldott szép estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk, találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázz le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk, és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem, és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém, és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt, várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
1: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra.

mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűzméhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.

0: a rádió, és fénysugár a lelkednek.
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertész Marikát hallják, a Családpásztor evangelizációs szolgálat munkatársát. A Családpercek című rádióműsor egy újabb kihadását hallhatják az elkövetkező fél órában. Amikor kimondjuk azt a szót, hogy szeretet, legtöbben egy érzésre gondolunk. A mai világ gyakran azt sugallja, hogy addig szeretek, amíg jól esik. Addig maradok benne egy kapcsolatban, amíg az boldoggá tesz. Amíg nem kerül túl sokba. Jézus azonban egészen másképpen beszél a szeretetről. Számára a szeretet nem csupán érzelem, hanem inkább döntés. A másik ember mellett való kitartás. Hűség akkor is, amikor nehéz. Megbocsátás akkor is, amikor fáj. Önátadás akkor is, amikor ezért áldozatot kell hozni. Az utolsó vacsorán ezt mondta tanítványainak: szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Meg is mutatta, hogy milyen szeretetről beszél. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Olvashatjuk János evangéliumában. A kereszt a szeretet legnagyobb magyarázata. Krisztus nem csak beszélt a szeretetről, hanem megélte azt. Mai műsorunkban a székelyudvarhelyi pataki házaspárral beszélgetünk arról, hogy hogyan lehet ezt a krisztusi szeretetet megélni a hétköznapokban. Mit jelent önmagunkat ajándékká tenni a másik számára? Hogyan lehet szeretni a nehéz időszakokban? Tartsanak velünk! Köszöntlek benneteket szeretettel, és hát mindenek előtt arra szeretnélek kérni, hogy magatokról mondjatok néhány szót, mutatkozzatok be azok kedvéért, akik esetleg nem ismernek titeket.
1: Mi is szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Pataki István és Pataki Adél vagyunk, 19 éve vagyunk házasok, két gyerekünk van, egy 10 éves fiunk és egy 6 éves lányunk. Itt élünk Székelyudvarhelyen, mindketten itt is születtünk.
2: Gyakorló keresztényeknek tartjuk magunkat, látogatunk egy karizmatikus közösséget, ahol alkalmunk van a hitünket gyakorolni, erősödni, szolgálni, másokat erősíteni, és talán így ennyi.
1: Fontosnak tartjuk, hogy ahányszor csak tudunk, részt vegyünk szentmisén, járuljunk szentáldozáshoz, a vasárnapi miséket nagyon-nagyon kevésszer hagyjuk ki, még akkor is, amikor elutazunk, és hétköznapokon is sokszor lehetővé tesszük, hogy tudjunk szentmisén részt venni. Erre neveljük a gyerekeinket is, születésüktől fogva hordjuk őket a templomban, most már szépen belenőttek, most már van olyan alkalom, hogy ők is önként szeretnének jönni, különösen a 10 éves fiunk, aki idén volt elsáldozó.
2: Igen, röviden annyit mondanák, hogy elég fontos helyen van a mi életünkben az eukarisztia.
0: Örömmel hallom ezt, azt gondolom, hogy ez egy komoly forrása, táplálója a ti házasságotoknak, vagy akár a családi életeteknek. De nem csak az eukarisztia, hanem a közösség is, ahol töltekezhettek, és ahol megtanulhattok a krisztusi módon szeretni. Krisztus szeretetéről többek között azt tudhatjuk meg a Szentírásból, hogy önfeláldozó, feltétel nélküli, ingyenes, áldozatkész szeretet volt. Úgy, ahogy a bevezetőben is említettem, nem állt meg a szavaknál, hanem testet öltött a kereszten az ő szeretetem. Ti hogy tapasztaljátok a mindennapi életetekben? Mennyire hasonlít vajon a ti egymás iránti szeretetetek erre a krisztusi szeretetre? Mennyire sikerül önfeláldozónak lenni, áldozatkésznek lenni, szolgálni egymást a hétköznapokban?
1: Ezt mi nagyon odafigyelve meg kellett tanuljuk, annál fogva, hogy mind a ketten akarunk a mi házasságunkban. Tehát olyan személyek vagyunk mind a ketten, akiknek mindig vannak tervei, elképzelései minden helyzetről, minden programról, mindig mindenkinek van saját elgondolása, és akkor, vagy akármiről a családi életen belül is, egy vásárról, vagy egy bármiről, bármilyen befektetésről. Mindenkinek van egy elképzelése, hogy hogy töltjük el a szombat délelőttöt, vagy a vasárnap délelőttöt, és ezek nagyon-nagyon sokszor különbözőek, tehát legtöbbször különbözőek mondhatnám. Ennél fogva nagyon tudatosan oda kellett arra figyeljünk, hogy megtanuljuk azt, hogy meghalljak önmagamnak, feladjam önmagamat, elengedjem a saját elképzelésemet, és elfogadjam a másiknak az elképzelését. És ez tudatos döntésnek lett az eredménye. Most is van, amikor elesünk, de azért elég sokszor sikerül megvívni azt magammal, hogy félretegyem azt, amit én terveztem el. Persze ez nem egyedül, hanem Isten segítségével.
2: Könnyű. Lehet, hogyha a rádióhallgatók úgy gondolják, hogy az, aki rendszeresen templomba jár, vagy akár közösségbe jár, annak minden könnyű. De most csak, hogyha hozok egy olyan példát, ami mi nagyon sokat járunk a Madarasi Arditára, én ott hegyi mentő is vagyok, és ugye szombat-vasárnap a szolgálatos vagyok, vagy egyáltalán nem megyünk sízni a családdal. Amint az imént említettük, hogy fontos számunkra az eukarisztia. Na ez egy nagy harc azért, hogy akkor hogy lesz vasárnapi szentmise. És mikor az egyik gyenge nálunk, a másik erős, amikor én vagyok gyengébb, akkor a dél mindig a sarkára áll, és akkor azt mondjam, akkor úgyis. Ha nem délelőtt, akkor este ott kell lenni. Vagy egyáltalán úgy megyünk, hogy csak szombatra megyünk föl, és vasárnapra lejövünk, hogy meglegyen a vasárnapi töltekezés, és akkor nekem ez nagyon nehéz. Tehát itt nekem meghalni önmagamnak, a vágyaimnak, a szokásaimnak, ez egy nehézség. Itt egy meghalok önmagamnak, önfeladás, ez nehéz. Úgyhogy lehet, ha azt hiszik az emberek, hogyha már Istennel járunk, akkor minden könnyű. Hát nem mindig minden könnyű.
0: De hogy azért Istennel sokkal könnyebb győztesnek lenni, vagy megvívni egy-egy ilyen csatát, és végül is átengedni tulajdonképpen a kormányt neki, és megtenni azt, amit az Úr kér tőlünk. Legalábbis én ezt így tapasztalom meg a mindennapjaimban. Abban, amit mondtatok, az jut át számomra, hogy hát időnként azért vannak talán feszes pillanatok is, vagy feszültségek, egymásnak feszülések, konfliktusok köztetek, akkor, amikor arról van szó, hogy lemondani a saját elképzelésetekről, akaratotokról, vagy akár egyeztetni azt, amit elgondoltatok, úgy fogalmaztál, Adél, hogy mindketten erős akaratúak vagytok, tehát tudjátok, hogy mit szeretnétek. Hogy kell elképzelni nálatok egy ilyen hát konfliktus megoldást, vagy akár konszenzusra, megegyezésre jutást, amikor egyiketeknek, vagy mindkettőtöknek engedni kell a kapcsolatért, vagy azért, hogy akár Isten akarata nyilvánuljon meg a kettőtök kapcsolatában?
2: Én úgy tudnám megfogalmazni röviden, tömören, hogy ilyenkor, amikor egy vita vagy döntéshozatal előtt állunk, akkor mindig bejön a kapcsolatunkba egy harmadik személy, akit úgy hívnak, hogy ego. És ez nagyon erős. Tehát az egoizmus mindkettünk részére az, hogy az enyém érvényesüljön, az nagyon-nagyon nagy. És itt mindig a megoldáshoz vezető útnak az első lépése, hogy ki tudja legyőzni az egót, az egóját, a saját egóját. Ki az, aki először tud engedni, meghalni és odafigyelni, és abban a pillanatban, hogy legyőztem a saját egómat, akkor már meg tudom hallani a másiknak az érvelését, véleményét, és tudok figyelni rá úgy, ahogy egy házastárs, egy kapcsolatban, vagy egy társnak kellene minden egyes pillanatban.
1: Igen, kétféle konfliktus kezelő kultúrával érkeztünk a házasságba, és ugye ez ki is derült elég hamar, mert tényleg nem volt nálunk semmi kendőzés, hanem mindenki adta magát ebben is. Ez úgy nézett ki, hogy az egyikünk úgy tanulta otthon, hogy ha valami kényelmetlen, azt kerüljük, a másikunk pedig úgy, hogy akármilyen kényelmetlen, feszüljünk neki. És akkor ezt a kettőt össze kellett egyeztetni, és akkor meg kellett tanulni az egyiknek, hogy meg fog oldódni, de kicsit várni kell, és másiknak meg kellett tanulnia, hogy nem lehet a végtelenségig kerülni, hanem szembe kell menni, és meg kell vele küzdeni. És akkor ezt, amíg megtanultuk, és amíg még mai napig is felüti a fejét, Ez tényleg okoz és okozott feszült pillanatokat. Hogy mondjak egy konkrét példát, amit nagyon szeretek, és hát nem a tegnap történt, de az utolsó egy évben elhatároztuk, hogy kicseréljük az autónkat, és akkor azt az autót, amivel én szoktam járni, és akkor az hamar megegyeztünk abba, hogy az én autómat eladjuk, de nem tudtunk megegyezni abba, hogy milyen autót vásároljunk. És akkor nekem volt egy elképzelésem már évek óta, hogy én milyen szeretnék, tényleg nagyon sokat néztem, figyeltem, olvastam, de hát ugye egy autónak a kiválasztása az mégsem egy nőnek a feladata. És akkor a férjem is annak megfelelően, István is szépen utána érdeklődött, utána olvasott, felhívott embereket, és akkor ő mondta, hogy milyen autót vegyünk. De hát én nem akartam attól távítani, hogy én azt a másik új autót szeretném. És akkor ezen, amíg megegyeztünk, addig számtalanszor egymásnak feszültünk, házon belül is, házon kívül is, de aztán idővel csak eljutottunk oda, hogy ki engedett az elképzeléséből is, sikerült tényleg a legjobb autót kiválasztani, amivel mind a ketten nagyon meg vagyunk elégedve. De az első körök azok nagyon, nagyon kellemetlenek voltak, és az a belső fogadkozás, hogy de nem baj, mert majd én így csinálok, úgy csinálok, elviszem a pénzt, megveszem, amit én akarok. Ő pedig gondolta magába, hogy nem baj, mert ha nekem semmi se tetszik, akkor nem veszünk autót, jó van, járjak, gyalog. Na és akkor ezeket, amíg egyeztettük, ameddig mindenki lefuttatta ezt a harag programot, hogy akkor ebből ki kell jönni, ezt meg kell oldani, meg kell hallgatni a másikat, mert biztos, hogy van valami jó abban, amit a másik akar. Tényleg szükségünk volt, erősen szükségünk volt az Isten kegyelmére. De ő ki tudta hozni belőle a legjobbat.
0: Hogyan tudtok fordulni egy ilyen konfliktusos, nehéz helyzetben az Istenhez? Hogyan szoktatok kapcsolódni hozzá külön-külön, vagy akár együtt is? Hogyan tud nektek segíteni, vagy hogyan tud belépni? Hogyan tudjátok behívni egy ilyen helyzetbe őt?
2: Attól függ, hogy mennyire mély ez a, vagy mennyire engedjük, hogy elmélyüljön egy-egy ilyen nézeteltérés, konfliktus, súrlódás. Hát nem is konfliktusnak, mert nem engedjük, hogy konfliktus legyen belőle, egy súrlódás. Elgondolkodok azon, hogy most miért pont ő, most hogyha más lenne a feleségem, akkor mennyivel más lenne? Biztos akkor nekem lenne igazam, biztos így lenne, s úgy lenne. Akkor itt jön a vicces, a kanyar az egészbe, hogy akkor most még egy új asszony megszokja, akár hiányzik ez nekem, nem jobb, hogyha ez, amelyik már a kezemhez van szoktatva, akkor ezzel egyezek meg. Ez a vicces oldala. A másik meg az a döntés, legalábbis nekem mindig az jön be, hogy azt mondtam ki az oltár előtt, hogy jóban és rosszban Isten engem úgy segíjen. És bármilyen nehézség van, ezen túl kell legyek, mert jóban és rosszban. Mindig van egy kicsi rossz, de annál több jó. És hogyha ugyanaval az energiával, amivel a rosszat táplálom, csak egy picivel kevesebbel vagy többel a jót próbálom táplálni, és azt megélni, és azt előre mozítani, akkor ez így mindig előbbre megy. Én így tudnám összefoglalni, hogy az az eskü, az az ígéret, amit tettem Istennek és a feleségemnek, Adélnak, az az eskü és az az ígéret, az billent engem mindig tovább, újból és újból.
1: Rendszerint a küzdelem az úgy szokott kinézni, hogy mindenki magába megvívja, Istennel megvívja, és akkor egy kiengesztelődött szívvel lépik a másik fele. És akkor belül mindig azt érezzük, hogy hát hálásak vagyunk, hogy ebből is kijöttünk, és az egységünk helyreállt. Tehát mindenki külön-külön a maga független világába próbálja Istennel rendezni ezt, hogy miért kell nekem így, miért kell nekem úgy. Nekem az is eszembe szokott jutni, hogy nem minden kényelmes, hogy azért Jézusnak se volt olyan kényelmes ott a kereszten értem adnia önmagát, és akkor nem mindig olyan kényelmes az élet, áldozatot kell hozni, és akkor ez most egy lehetőség, hogy a kapcsolatunkért áldozatot hozzunk. És akkor Istennel is mindig megbeszélem, hogy hát igen, nekem nem egy elmérgesedett szívet adott, hanem egy szeretetre igényes, és a szeretetnek az egy formája, hogy megbocsájtok, hogy elengedem az elképzelésemet, és ragaszkodom. Mert hogyha nem ragaszkodom Istenhez, akkor nem ragaszkodom Istvánhoz se. Ha nem ragaszkodom Istvánhoz, nem ragaszkodom Istenhez se, de vele együtt veszíteném el. Egyiket a másikkal veszíteném el, hogyha nem törekednék arra, hogy kijöjjek abból a helyzetből, abból a konfliktusból, abból a megmérgesedett állapotból.
0: Említetted az előbb, Adél, hogy áldozatok nélkül igazából hát nincs családi élet sem. Ugye, hogy Krisztus is áldozatot hozott értünk, és nem akármilyen áldozatot, hiszen az életét adta, mindent odaadott tulajdonképpen. Tőlünk ezt nem kéri az Isten, de hogy azért kisebb áldozatokat mindenképpen kell hoznunk a társunkért. Ha így visszagondoltok az elmúlt évekre, évtizedekre, amit együtt töltöttetek, mi jut eszetekbe, milyen áldozatokat hozott a társatok, értetek, hát egymásért milyen áldozatokat hoztatok, amire hát szívesen gondoltok vissza, amiért hálásak vagytok egymásnak, és aminek jó gyümölcsei lettek a házasságotokra, a családotokra, vagy akár a közösségetekre, a környezetetekre nézve.
2: Elég sokat betegeskedek, vagy vannak olyan állapotaim, olyan időszakaim, amikor egy gerincsérnek köszönhetően úgy egyik napról a másikra, vagy egyik percről a másikra úgy mozgásképtelenné válok, hogy egyszerűen a 2 méter vagy 5 méterre lévő ajtón már nem tudok bejönni, és akár 4 kézláb vagy segítséggel jövök, és akkor mindegy búzás zsákot, vagy egy pityókás zsákot, hogy mondják, leborítanak az ágyba, és onnan napokig nem tudok fölkelni. És akkor jön az a Adél részéről az önátadás, a szolgálatkészség, a szolgálat, hogy Iza, akkor nem vagyok egy könnyű eset, ismerve magamat, a fájdalom, a nyűgösség, ugye ezt férfi társaim tudják is, hogyha az ember, a férfinak fáj valami, az 2-szer úgy fáj, mint a nőnek, és 3-szor olyan erősen mutatja ki. Úgyhogy eléggé nyűgös, zsimbes tudok lenni, de szeretettel, türelemmel rendeznek, gondoznak, bátorítanak, hogy ne veszítsem el a reményt. Na úgyhogy ez egy ilyen eléggé visszatérő alkalom nálunk a családban.
1: Igen, most ez egy nemrég történt eset, hogy Istvánnak megint így szoktuk nevezni, hogy bedurrant a dereka, de erőteljesen bedurrant a dereka. Annyira, hogy azt éreztem, hogy mint a szülésnél, hogy egy más dimenzióba kerül át az ember, hogy ugyanígy, hogy mi most nem vagyunk a saját dimenziónkban, nem itt vagyunk, ahol mindig lenni szoktunk, hanem egyszerűen annyira fáj neki a dereka, hogy nem is tudtuk azt elmondani. És akkor este 10-kor sírva mondta, hogy vigyen be a kórházba. Mondta, hogy nem viszlek be a kórházba, először kérjük meg a családorvost, hogy vizsgáljon meg. Persze ő áldozatkészen átjött, megvizsgálta, adott még gyógyszereket, de meg volt szervezve, hogy másnap a gyermek kell menjen bicikli versenyre egy másik városba, ahol ott is kellett aludni, és a bicikli verseny egyik fordulója az egyéni volt a gyermek részére, a másik fordulója egy nappal később családos volt, ami azt jelentette, hogy ők eltervezték, és be is jelentkeztek, hogy apa-fia fognak részt venni a bicikli versenyen. És akkor este, ez pont a pünköst ünnepkörre esett, amiben én egyszer meg kellett halljak magamnak, hogy feladjam azt az elképzelésemet, azt az elvárásomat, hogy a pünköst az egyenlő a karácsonnyal, talán még nagyobb is, és akkor az én családom nem az Istennel fogja tölteni ezt az időszakot, hanem bicikli versenyre megy. Itt én egyszer el kellett engedjem a saját szokásaimat, az ünnepről alkotott képemet. Akkor elgondoltam, hogy na nem baj, elmennek a fiúk a versenyre, mi elmegyünk a kislányommal ketten, elutazunk a búcsúra. És amikor tovább haladt az ügy, akkor kiderült, hogy hát ugye vasárnapra is ott kell maradni, hát akkor mégse hagyhatjuk teljesen magukra a fiúkat, akkor vasárnapra mi is felmegyünk oda, ahol ők vannak. Igen ám, de amikor pénteken este ez a derékfájás ilyen méreteket öltött, akkor azt láttam, hogy hát itt István nem fog tudni menni a bicikli versenyre. Hát itt nincs más választás, én minden elképzelésemet elengedem, gyorsan megszerveztük, hogy a biciklit elvitte egy másik család a fiunknak, és mi pedig hárman, a fiú, a leány és én beültünk a kocsiba, elmentünk a bicikli versenyre. Tehát ebben benne volt az, hogy egyszer el kellett engedjem a sajátomat, másodszor anyaként álljak a gyermek mellé, és társként is ugye Istvánt mentsen fel ez a teher alul, hogy ő bátorította a fiunkat, és nagyon sokat biztatja, hogy biciklizzen is, és ezzel foglalkozzon, és akkor most, amikor végre le tudjuk mérni, hogy van-e ennek értelme, akkor ő nem tud részt venni ezen. Úgyhogy eléggé sorba kellett venni a dolgokat, és át kell gyorsan mindent alakítani. Na és amikor lejárt a bicikli verseny, akkor természetesen mi ott aludtunk a gyerekekkel azon a helyen, de István még nem volt oda érkezve. Istennek legyen hála, másnap, amire lett a családi verseny, oda tudott érkezni. De este azt el kell mondjam, hogy annyira magányosnak éreztem magamat, és annyira azt éreztem, hogy így idegenbe nem is voltam a gyerekekkel külön, és hogy nem bírnám ki, hogyha ő nem lenne velünk az életünk hátralévő részében. Egyszerűen megijedtem ettől, hogyha ez így alakulna, azt én nem is tudnám elviselni, és hogy mi lenne, pedig tényleg egy független természetű személy vagyok, de azt éreztem, hogy mi összetartozunk, és mi egymáshoz kell ragaszkodjunk még akkor is, hogyha nehézségek vannak, és még inkább össze kell kapcsolódjunk, és még inkább össze kell fogjunk.
0: Milyen tanácsokat adnátok azoknak a házas pároknak, akik keresik az utat egymás fele, szeretnék igazán szeretni egymást krisztusi módon? Mire figyeljenek oda leginkább?
2: Az imént említettem, hogy én nagyon sokat harcolok, küzdök az egómmal, a saját elképzelésemmel. Most nem kell nagy dolgokra gondolni, hogy mennyire egoista vagyok, vagy mennyire önszerető, vagy bármi, de hogy a saját elképzeléseimet, akaratomat, büszkeségemet, vágyaimat legyőzve tudjam meghallgatni a feleségemet. És szerintem sok férfi, főleg én úgy gondolom, elég sok férfival, hogy beszélgettem, ezt tudnám nekik ajánlani, hogy megkeresni azt a pontot, azt a gondolatot, azt a motivációt, amiért fenntartja esetleg a konfliktust, azzal álljon szóba, az győzze le, és szerintem, hogy egyszer-kétszer megfogta ennek a grabancát, akkor utána már sokkal könnyebb.
1: Ami engem mindig bátorít, az a Prédikátor könyvéből, a 4. fejezetből, a 9. verstől, hogy jobb, hogyha ketten vannak egyedül, mintha egy van egyedül. És akkor ezzel fejeződik be az ige, hogy mert a hármas kötél soha el nem szakad. Tehát ezt az igét nagyon fontosnak tartom, hogy mindig jobb kettőnek. Mert a széknek is, hogyha 4 lába volt az előtt is, egy megsérül, akkor 3 lábon biceg. Ugyanígy a házastársak is. Tehát mi, hogyha ketten összefonódunk, és Istennel is, akkor lehetetlen, hogy ne tudjunk legyőzni bármit. És ami nagyon fontos ige a mi házasságunkban, az az Efezusi levélből van, hogy soha ne nyugodjék le a nap a haragotok fölött. Tehát akkor is, hogyha elalvásig még duzzogunk és haragszunk egymással, akkor mindig törekszünk, hogy legalább az egyik a másikat legalább egy új beggyel megérintse, hogy figyelj, még nem gyógyultam meg, de nyitott vagyok a békülésre. És akkor a másik tudja, hogy igaz, hogy egymásnak estünk, de ez nem a világ vége, hanem ezt az ügyet is meg fogjuk tudni oldani. És hogy ami a mi tanácsunk, hogy soha ne hagyjuk ki Istent. Mert hogyha Istent behívom egy-egy ilyen fájdalomnál, akkor ő az én szívemet arra fele formálja, hogy én kész legyek és nyitott legyek, mert Isten maga a szeretet, és ő nem fog másra biztatni, és nem fog engem se elengedni, sem a házasságunkat sem, mert ez az ő álma a mi életünkre nézve.
0: Kívánom, hogy továbbra is tartsatok ki ezen az úton, és ketten hármasban éljétek a mindennapjaitokat, belekapaszkodva, belegyökerezve Krisztusban és az ő igazságában. Köszönöm szépen nektek ezt a beszélgetést.
1: Mi is köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: Kedves rádióhallgatók, a pataki házaspárral beszélgettem az elmúlt percekben. Arról a szeretetről beszéltünk, amely nem önmagát keresi, hanem a másik javát. Lehet, hogy megfogalmazódott bennünk a felismerés, miszerint sokszor nagyon távol áll ettől a mi szeretetünk. Nagyon távol áll a mi szeretetünk a krisztusi szeretettől. Hiszen mi gyakran feltételekhez kötjük, vagy azt várjuk, hogy inkább minket szeressenek, mint hogy mi szeressünk. Mégis van remény. Mert a keresztény házasság, ugye ahogy hallottuk az előbb is, nem két ember teljesítménye csupán, hanem két ember közös válasza Krisztus szeretetére. Nem önmagunk erejéből kell mindezt megélnünk, hanem a lélek ereje által. A házasság egyik legnagyobb titka talán éppen ez, amikor elfogy a saját erünk, Krisztus szeretete tovább tud vinni bennünket. Ennek a műsornak a végén maradjon velünk egy kérdés. Vajon a házastársam mit tapasztalt meg ma belőlem? Egy hangulatoktól függő szeretetet? Vagy valamit abból a hűséges, önátadó szeretetből, amellyel Krisztus szeret engem? Kívánom, hogy otthonainkban, házasságainkban és családjainkban egyre inkább az Úr szeretete váljon láthatóvá. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Isten áldja önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Jézus Krisztus, mély felemelő érzés magasztalni nevedet, hozzád imádkozni, veled kezdeni a napot. Szent Patrik imájával, aki 385-461 között élt. Erőben kelek fel a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Erőben kelek fel Krisztus születésének és keresztelésének, megfeszítettségének és sírba tételének másodszori eljövetelének erejében kelek fel. Erőben kelek fel, egyesülve a kerubok szeretetével, a szeráfok erejével, a proféták kijelentéseivel. Egyesülve a vértanúk hitével és a szüzek tisztaságával, minden szentek dicsőséges tetteivel és tanúságtevő bátorságukkal. Erőben kelek fel, körülvesznek az ég és a föld erői, a nap és a hold fényei, a tűz és a villám ragyogása, átjár a vihar zúgása és a tenger hullámzása. Erőben kelek fel, lábam alatt a föld szilárdsága, megerősít a sziklák keménysége. Erőben kelek fel, ma reggel, és magamat egészen Isten erős vezetésének engedem át. Isten őrködő szemére, Isten figyelmes fülére, Isten oltalmazó kezére, Isten közbenjáró igéjére, Isten vezető bölcsességére, Isten kinyújtott fegyverére, Isten őrködő pajzsára, Isten szabadító seregeire bízom magam mindenkoron. Krisztus legyen, ahol fekszem, Krisztus legyen, ahol állok, Krisztus legyen, ahol ülök, Krisztus a magasságban, Krisztus a mélységekben, Krisztus a tágasságban. Ő szóljon hozzám mások ajkával, ő tekintsen rám mások szemével, ő hallgasson engem mások fülével. Krisztus, én Uram, Krisztus, én megváltom. Erőben kelek fel a legszentebb háromság hívásában, a háromság vallásában, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Amen.

0: Milyen hangsúlyos volt az ima befejező mondata. Erőben kelek fel, a mindenséget teremtő egység megvallásában. Amint olvashatjuk Szent János evangéliuma 17. vers 21-22-ben. Legyenek mindnyájan egyek, amint te atyám bennem vagy, és én te benned. Úgy legyek egyek ők is mi bennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Krisztusban az élet megjelent, hisz legyőzte a halált, és felragyogtatta előttünk az életet. Az elkövetkezendőkben hallgassanak részleteket Mácz István Ime az ember Jézussal a harmadik évezredbe című könyvéből, melyet a Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék könyvkiadója Budapesten jelentetett meg. Jézus egy ember a sok közül. Jelzik szavai, mutatják szenvedései. Ám amint elmélyedve figyelünk szavaira, azonnal felsejlik bennünk, hogy mégis más, minden azonosságunk mellett. Ember ő, mint én, te, mi, kik emberként éltek, élnek, és a harmadik évezredben is élni fognak. Egy ember a sok között. De ismétlem, minden azonosságunk mellett azt is érezzük valamiképpen, egyetlen is ő az emberek közül. Egyetlen ő közöttünk, de úgy, hogy mindenki eszmét találhat benne. Ezért érthető, és erre tanú az elmúlt 2000 év, hogy Jézus Krisztus, mint az emberfia, eszmét tud lenni minden korszak, minden emberének. Gyermeknek, ifjúnak, felnőttnek és agnak, szegénynek és gazdagnak, tudósnak és tudatlannak. Nem tudni, ítélő bírája, római helytartó Poncius Pilátus, mikor magas megostoroztatása után a nép elé vezette Jézust, Krisztust, miért és milyen mélységű értelemmel mondta ki róla, ime az ember. És akik megismerik életét, szavaiban és tetteiben jellemét, azok alig ha tudnak mást mondani, legalább annyit, amit kivégzésekor a pogány katonatiszt, a százados kiáltott. Ez az ember valóban igaz volt. Most hallgassák meg Giovanni Papini Krisztus története című kötetéből Könyörgés Krisztushoz imáját, mely megtalálható az 558. oldalon.
1: Most is, minden áldott nap közöttünk vagy, és velünk maradsz mindörökre. Itt élsz közöttünk, mellettünk a földön, mely a tiéd és a miénk. Ezen a földön, amely gyermekkorodban a gyermekek közé ölelt, s a keresztre feszítés során a latrok közé iktatott, élsz az élőkkel az élők földjén, amelyet szépnek éreztél és szeretsz, élsz nem emberi életet az emberek földjén, láthatatlanul, talán azok előtt is, akik keresnek, talán valami szegény képében, aki két kezével keresi kenyerét, mindenkitől észrevétlenül. De most eljött az idő, amelyben mindnyájunknak meg kell mutatkoznod, és döntő és kényszerítő erejű jelt kell adnod ennek a nemzedéknek. Mindenkinek szüksége van rád, azoknak is, akik nem tudják, és akik nem tudják, azoknak még inkább, mint azoknak, akik tudják. Az éhes azt képzeli, hogy kenyér után kell járnia, pedig rád éhezik. A szomjas azt hiszi, hogy vízre volna szüksége, pedig rád szomjazik. A beteg úgy érzi, az egészségért epekedik, pedig az ő baja az, hogy távol vagy tőle. Aki a szépséget keresi a világban, az tudtán kívül is téged keres, aki magad vagy a teljes, tökéletes szépség. Aki gondolatban az igazságot kergeti, akaratlanul is téged kíván. Aki az egyetlen, megtudni érdemes igazság vagy. És aki a békéért töri magát, téged keres, az egyetlen békességet, amelyben a legzaglatottabb szívek is megnyugvást találnak. Téged hívnak ők anélkül, hogy tudnák, hogy téged hívnak, és az ő kiáltásuk kimondhatatlanabbul fájdalmasabb, mint a miénk. Először azért jöttél, hogy üdvözíts. Azért születtél, hogy üdvözíts. Azért szólottál, hogy üdvözíts. Keresztre feszítetted magad, hogy üdvözíts. A te mesterséged, a te munkád, a te küldetésed, a te életed az üdvözítés. És nekünk ma, ezekben a szürke és gonosz napokban, ezekben az években, amelyek a borzalom és a szenvedés összesűrűsödése, elviselhetetlen felfokozódása, nekünk szükségünk van halogatás nélkül az üdvösségre. Mi várunk téged. Téged fogunk várni minden áldott nap. Bármi méltatlanok vagyunk is rá, bármennyi lehetetlenség tornyosul is elénk. És minden szeretet, amit ki tudunk facsarni kiégett szíveinkből, érted fog égni. Keresztre feszített, ki meggyötörtettél a mi szeretetünkért, és aki most minket gyötörsz engesztelhetetlen szereteted minden hatalmával.

Jézus Krisztus miért egyetlen az emberek között? Ismerjük meg a görög bölcs történetét, aki fényes nappal, égő lámpával sétál a piasztéren. Az arcokba világított. Mit csinálsz, Diogenész? Kérdezték tőle. Embert keresek, válaszolta cinikus mosollyal. Igen, mert embert találni, aki tökéletes, alig ha lehet. Nincs tökéletes ember. Senki sem kifogástalan. Általában gyarló az ember, közepes. Sem egészen jó, sem egészen rossz. Mi bennünk kettészakítottság feszül. Lélek vagy test, ész vagy szív, szellem vagy anyag, szent vagy profán, Isten vagy világ. Nem az elmúlt két évezred, de az emberiség által leélt évezredek arról tesznek tanúságot, hogy az ember Isten kereső lény, és nem kisebb szenvedéllyel keresi, ha nem is lámpával, mint Diogenész. Szalai Mátyás az Eszkimó esti imája című versében oly egyszerűen, de lelket felemelően írja meg az Isten kereső embert.

Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a jó, és te vagy a szent, és te vagy a nagy, és én a kis eszkimó. Te vagy az Úr, a tiéd a tenger, s a nap is öletbe siet, tiéd a fóka, a medve, s az ember, s az eszkimó is a tiéd. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a száj, és te táplálod a kis eszkimót, fókát ad a tengeri táj, a hosszú-hosszú éjjel alatt a medvét zsírral itat, és bundás bőrrel jól betakarsz, és nem fagy meg álmában, fiad. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a szép. Előtted pirul az esti pír, mikor az égre kilép. Te cicomázod a hegyed, a felhőt, te fested az északi fényt szép egeden, ha ideje eljött, de senki sem tudja miként. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de tudom, hogy te vagy a szív. Szereted a kis eszkimót, és ott teremsz, ha szava hív. A szegény kis eszkimó imád nem tud még mást, csak ilyet. Én nem tudom, Istenem, ki vagy, de az eszkimó a tiéd.

fontos, hogy tudatában legyünk annak, hogy mi emberek magunktól semmit, de Istennel mindent el tudunk érni. Isten a tökéletes bölcsesség. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Nekünk csak egyre kell törekednünk, hogy mindig, mint a boldogságos Szűz Mária, ki tudjuk mondani az igent. Megadja hozzá a kegyelmet, csak teljesen rá kell hagyatkoznunk. Minden bizalmunkat gondviselő szeretetébe helyezve. A szabadító hatalom, Jézus Krisztus. Szent Péter mélyen megértette Isten gondviselő gondoskodásának és Krisztus szabadító hatalmának eszméjét, amikor így írta le első levelében, 5. vers 7-ben. Minden gondotokat Őrjá vessétek, mert neki gondja van rátok. Hitben, bizalomban, reményben és Krisztussal való szoros egységben imával teremtsünk kapcsolatot Istennel. Így megtapasztalhatjuk, hogyan segít Isten hordozni terheinket, és hogyan szabadít meg gondjainktól. Fejsz és András Krisztus szemével című versében így ír erről. A földet nézed, de Krisztus szemével. Mennyivel szebb így? Az embert nézed, de Krisztus szemével. Jobban fogod szeretni. A szenvedőt nézed, de Krisztus szemével. Könyörületre indulsz. Az ellenséget nézed, de Krisztus szemével. Imádkozni fogsz érte. Az életet nézed, de Krisztus szemével. Mennyivel drágább lesz. A bűnöst nézed, a Krisztus szemével, és meglátod magadat. A keresztet nézed, a magad szemével. Mennyivel könnyebb lesz a tied, és megnyered a bűnbocsánatot. Így lesz a győzelmes ember a bárányé.

A győzelmes ember a bárányé. Ha megbántanak, megrövidítenek, elhanyagolnak, s te nem panaszkodol, nem keseregsz, hanem továbbra is szereted azokat, akik így cselekedtek veled, győzelmet arattál. Ha jó cselekedeteidért, jó szándékodért, hálátlanságot, gyanúsítást, félreértéseket kapsz, és továbbra is teszed a jót, győzelmet arattál. Ha nem beszélsz mindig a magad bajáról, a saját elképzeléseidről, hanem tudsz csöndesen jelen lenni, győzelmet arattál. Ha tudsz bocsánatot kérni, amikor hibáztál, győzelmet arattál. Ha kérés nélkül is meg tudsz bocsájtani, és tudod vigasztalni azt, aki megbántott, győzelmet arattál. Ha egyéni érdekeiddel, vágyaiddal szemben is tudod mások érdekeit képviselni, mások vágyának megvalósulásáért dolgozni, győzelmet arattál. Ha nálad fiatalabbtól is tudsz tanulni, győzelmet arattál. Ha vitáidban komolyan tudod venni a másik fél érvelését is, és tudsz engedni a magadéból, győzelmet arattál. Ha a közvélemény nyomásától szabadon ragaszkodni tudsz az egyház tanításához, győzelmet arattál. Ha bajban, szenvedésben, magadéban és máséban nem azt keresed, ki a hibás, hanem hogy mire tanít általa az Úr, győzelmet arattál. Ha a tömeg szenvedélyével, indulatával szemben tudod a magad álláspontját tartani, győzelmet arattál. Ha beteg ágyadon, a halál árnyékában sem veszíted el a hitet, hogy Isten nagyon szeret téged, győzelmet arattál. És aki győzött, azon beteljesedik az Úr ígérete. A bárány királyi székére ülteti az Atya jobbján.

Nagy szeretettel elköszön kedves hallgatóitól a műsor szerkesztője Fazekas Ilona, és mindenkörű segítő társam úgy prózában, mint a zene összeállításában Majoros Attila. Kívánunk további áldott szép napot, és az elkövetkezendő napokhoz napfényes szép időjárást. Befejezésül hallgassanak egy szép zenét. Dicsértessék a Jézus Krisztust!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

14. Leó. Minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. Leó pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Leó pápa kinevezte Lucho Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Szentszék, a gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat.

0: Leópápa, minden keresztény ünnepelje Krisztus megváltásának évfordulóját 2033-ban. A megváltás 2000 évének 2023-as megünneplése felé vezető utat a világ összes keresztény felekezete közösen tegye meg, újra felfedezve az ajándékot és a meghívást, hogy tanúi legyünk a feltámadottnak. 14. Leó pápa így fogalmazott június 30-án kedden a Vatikánban, amikor fogadta az ökumenikus pátriárkátus küldöttségét, amely Szent Péter és Szent Pál ünnepére érkezett az örökvárosba.
1: Your presence amongst us expresses

0: is the fraternal closeness of our sister church in Constantinople, and of its shepherd and guide, His All-Holiness Bartholomew, Ecumenical Patriarch.
1: Leo pápa örömét fejezte ki, hogy az ünnepnapot követően üdvözölheti őket, és rámutatott, hogy jelenlétük kifejezi a testvéregyházunk Konstantinápoly, valamint pásztorának és vezetőjének őszentsége Bartholomaios ökumenikus pátriárkának testvéri közelségét. Mélységes háláját fejezte ki az ökumenikus pátriárkának és a Szent Szinódus minden tagjának, hogy küldöttséget küldtek Rómába, hogy folytatódjon a hagyományos kölcsönös látogatás a katolikus és az ortodox egyház védőszentjeinek ünnepein. A pápa örömmel emlékezett vissza, hogy tavaly Szent András ünnepén jelen volt a Fanári Szent György Patriarchális templomban. Hálásan emlékezett vissza első Bartholomaios ökumenikus pátriárkával való találkozásaira is, amelyek tovább mélyítették kölcsönös barátságukat, és lehetővé tették a nézetek szélesebb körű megosztását számos kérdésben. Mindenekelőtt közös vágyunkat, hogy előrelépést tegyünk az összes keresztény teljes egysége felé vezető úton, mondta a Szent Atya. Ebben a tekintetben Leo pápa megjegyezte, hogy a megemlékezés az első níceai zsinat 1700. évfordulójáról, amelyet Szent András ünnepének előestéjén tartottak Iznikben, ékes tanúságtételt tett arról a szeretett közösségről, amely már létezik azok között, akik hisznek Istenben, mindenki atyában, és akik hisznek Jézus Krisztusban, mint Úrban és Isten fiában, valamint a Szent Lélekben, aki inspirál minket és elvezet az igazság és az egység teljességéhez.
0: That commemorative event made clear that the Nicene Creed must be the foundation and guiding principle of this ecumenical journey, offering the model of true unity within legitimate diversity.
1: Ez a megemlékezés világossá tette, hogy a níceai hitvallás legyen ennek az ökumenikus útnak az alapja és vezérelve, felkínálva a valódi egység modelljét a jogos sokféleségen belül. Egység a Szent Háromságban, Szent Háromság az egységben, hangsúlyozta Leo pápa. Egy olyan korban, amelyet háborúk és növekvő polarizáció, valamint kulturális és társadalmi megosztottság jellemez, a keresztények, akik kiengesztelődtek egymással és egyesültek az egyetlen hit megvallásában, arra hivatottak, hogy a béke hiteles jelei legyenek, döntő mértékben hozzájárulva minden jó akaratú férfi és nő békeépítési erőfeszítéseihez, mutatott rá 14. Leo beszédében. Ráadásul a jelenlegi helyzetben nem csak a keresztény üzenet hitelessége forog kockán, hanem maga az emberiség jövője is. A pápa hangsúlyozta, hogy a keresztények közötti nagyobb együttműködés szükségessége a mai kihívások láttán, amelyek magukban foglalják a békét, az új technológiák megfelelő használatát és a teremtett világ iránti törődést, magából Jézus Krisztus evangéliumából fakad.
0: Indeed, our responsibility for the life and dignity of every human being, beginning with the youngest and most needy, is the criterion that will determine our present and eternal destiny.
1: Valójában minden ember életéért és méltóságáért való felelősségünk, kezdve a legfiatalabbakkal és a legrászorultabbakkal, az a kritérium, amely meghatározza jelenlegi és örök sorsunkat, jelentette ki a Szent Atya. Beszédének végén Leo pápa ismét szívből jövő háláját fejezte ki a látogatásért, valamint a küldöttség és az ökumenikus pátriárkátus személyes elkötelezettségéért a keresztény egység előmozdítása iránt. Imáimról biztosítalak benneteket, mondta, hozzátéve, Szent Péter és Szent András apostolok vérbeli és hitbeli testvérek közbenjárása által kísérjen mindig minket Isten, a mi atyánk áldásával.
2: Leo pápa utolsó felhívása a 10. Pius testvérülethez. Ne szakítsátok szét Krisztus varratlan köntösét. 14. Leo pápa június 29-én Szent Péter és Pál ünnepén kelt levelében kérte a Szent 10. Pius testvérület előjáróját, hogy mondjon le a július 1-ére tervezett pápai engedély nélküli püspökszentelésekről, melyek újabb skizmát jelentenek. Ahogy már korábban Castel Gandolfóban tájékoztatta az újságírókat, Leó pápa egy utolsó felhívással fordult a löfevristákhoz, kérve, hogy álljanak el szándékuktól, hogy július 1-én Svájcban 4 új püspököt szenteljenek pápai jóváhagyás nélkül. A pápa atyai lélekkel fordult a Szent 10. Pius testvérület legfőbb előjárójához, Davide Pagliarani atyához, és rajta keresztül a testvérülethez kapcsolódó püspökökhöz, papokhoz, szemináristákhoz és hívekhez, tudatában annak a felelősségnek, amelyet az Úr rábízott, mint Péter apostol utódjára. Az egyház elismeri a liturgikus élethez való ragaszkodást, a papképzés iránti elkötelezettséget, az apostoli buzgalmat és a hagyományhoz való hűség vágyát, mely a testvérülethez tartozó sok szemét és közösséget jellemzi. Ez motiválta a figyelmes és jó szándékú hozzáállást az előző pápák részéről is, mellyel kitüntették őket. Levelében tehát Leó pápa ezzel a lelkülettel, keresztény szeretettől telt, tiszta szívvel kérte a löfevristákat, hogy gondolják meg magukat. Vegyék alaposan figyelembe híveik lelki javát, mert a skizmát okozó lépés, amire készültek, megfosztaná őket a jogos és esetenként még a szentségek érvényes vételétől is, amelyet ők szeretnek és keresnek megszentelődésükért. Az egyház nyitott a párbeszéd és a megértés útjára, amelyet a Szentlélek lehetővé és gyümölcsözővé tud tenni. Imádkozom értetek, mert szétszakítani Krisztus varratlan köntösét rendkívül súlyos bűn, írta levelében a pápa, majd azért fohászkodott, hogy az Úr világosítsa meg lelkiismeretüket és ébressze fel szívüket. A Krisztustól kapott hatalomnál fogva, fájdalmas, de még reménnyel teli lélekkel kötelességemnek érzem, hogy megkérjelek, álljatok el szándékotoktól, zárta sorait Leó pápa, Mária a jó tanács anyja szeplőtelen szívébe ajánlva szándékát. A pápa tehát újból arra kérte a löfevristákat, hogy mondjanak le a pápai engedély nélküli püspökszentelés skizmatikus cselekedetéről. Jelentőségteljes, hogy a levél legerősebb érve a Szent 10. Pius testvérület híveinek lelki java, mivel a skizma illegitimmé teszi, és egyes esetekben, mint a szentségi gyónás és a házasságkötés esetén, érvényteleníti a szentségeket is. A löfevristák Svájcban 4 püspököt szenteltek pápai engedély nélkül. Július 1-én Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában több ezer ember jelenlétében megtartották a püspökszentelést. Történelmi nap számunkra, ezért semmilyen esetleges büntetés vagy cenzúra nem számít nekünk, nyilatkozta Davide Pagliarani legfőbb előjáró. Krisztus varratlan köntöse tehát, melyet Leó pápa június 29-i levelében kért, hogy ne szakítsanak el, végül elszakadt. A svájci Ökomban, a Szent 10. Pius testvérület központjában július 1-én szerdán délelőtt a löfevristák, Marcel Lefebvre követői 4 új püspököt szenteltek. Tették ezt pápai engedély nélkül, noha az új főpásztorok igennel válaszoltak a liturgikus formulára, Habetis mandatum apostolicum. Van apostoli mandátumotok, vagyis pápai megbízó leveletek? Tették mindezt úgy, hogy fenntartják maguknak a jogot, hogy biztosítsák a folytonosságot és magának a kongregációnak a fennmaradását. Dacára a Szentszék által kezdeményezett párbeszédnek és figyelmeztetéseknek, hogy ne folytassák a skizmát, amint azt Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, és maga 14. Leó pápa 2 nappal korábbi levelében kérte. Több mint 1000 pap, szerzetes és szerzetesnő, 15 000 világi hívő vett részt a szertartáson, amit a Szent 10. Pius testvérület szemináriuma melletti fehér feszített sátorban tartottak meg szerdán reggel 9 órakor. Az eseményt 6 nyelven élőben közvetítették hivatalos honlapjukon, ahol az elmúlt napokban egy visszaszámlálót indítottak el a szertartásig, amelyre különféle kiegészítő eszközökkel és más eseményekkel is készültek. A 4 felszentelt püspök, Az 53 éves svájci Pascal Schreiber, akit 1998-ban szenteltek pappá Ekonban, az amerikai Michael Goldade, aki eredetileg észak-dakotai de Kansasben nőtt föl, a 42 éves Michel Poinciné de Sivry és a 36 esztendős Marc Appié mindketten franciák. Alfonso de Galarreta és Bernard Fellay püspök végezték a szentelést, ketten a még élő négy püspök közül, akiket Lefebvre 1998-ban szentelt föl. A liturgia elején a Szent Tizedik Pius testvérület előjárója, Dávide Pagliarani atya rövid beszédet olvasott föl, amelyben megállapította. Készek vagyunk bármilyen árat fizetni azért, hogy megmentsük az egyházat. A testvérület előjárója egészen rendkívüli körülményekről beszélt, attól kezdve, hogy a II. Vatikáni zsinattól máig az egyházi vezetők a hittel ellentétes magatartást tanúsítanak és a szent hagyomány ellen cselekszenek. Pagliarani szerint tehát súlyos kötelességük átadni a püspökség kegyelmét ezeknek a papoknak. Meggyőződésünk, hogy esetleges büntetések vagy cenzúrák ez ellen a tett ellen semmilyen értékkel nem bírnak, tette hozzá. A löfevristák számára ez történelmi nap és ünnep, mondta az előjáró. Az egyetemes egyháznak viszont olyan nap, amelyen kiújul egy seb, a megosztottság sebe.
1: Leó pápa kinevezte Lucio Ruiz prelátust a szeretett szolgálat dikasztériumának titkárává. Lucio Ruiz prelátus ősztől a pápa a jótékonysági kezdeményezéseiért és humanitárius projektjeiért felelős szervnél folytatja munkáját. A június 30-án bejelentett kinevezés a római kúrián belüli közelmúltbeli változások sorozatának részeként történt. A kommunikációs dikasztérium és a szeretett szolgálat dikasztériuma a közelmúltban új vezetőket kapott. Montserrat Alvarado asszonyt nevezték ki a kommunikációs dikasztérium prefektusává június 2-án, aki novemberben lép hivatalba, míg Luis Marín de San Martín spanyol ágostonrendi püspök március óta vezeti az apostoli alamizsna hivatalt. Szeptember 1-től Ruiz atya Marín de San Martín püspök mellett szolgál. A kommunikációs dikasztérium megalakulása óta részt vesz a szerv munkájában, amikor még kommunikációs titkárságként működött. Ferenc pápa 2015. június 27-én nevezte ki titkárnak, miután sok éves kommunikációs és médiabeli tapasztalattal rendelkezett, különösen Latin Amerikában, ahol a Latin Amerikai Egyház információs hálózatának tanácsadójaként, valamint a Guadalupe-i miasszonyunk latin-amerikai képző és fejlesztő központ elnökeként szolgált. Rómában a Szent Kereszt Pápai Egyetem kommunikációs karán tanít, és vendégelőadó a Pápai Gergely Egyetemen. Közreműködött a kommunikáció világa 2025. januárjában tartott szentévi zarándoklatának megszervezésében, valamint a digitális misszionáriusok és katolikus influencerek jubileumának megszervezésében, amelyet 2025. júliusában rendeztek meg a Vatikánban. A bejelentést követően röviddel a kommunikációs dikasztérium munkatársaihoz intézett szavaiban Ruiz atya kiemelte, hogy boldogan követi az urat, bárhová is hívja. Háláját fejezte ki az együtt töltött évekért, és bocsánatot kért a felmerült nehézségekért, különösen a dikasztérium építésének korai szakaszában. Szólt a felelősségérzetről és a ragaszkodásról is, amelyet egy olyan projekt iránt érez, amelyet felépítettek és elindítottak, hozzátéve, hogy egy ilyen kötelék soha nem múlik el. Leó pápa Massimo Rallit, a szeretett szolgálati dikasztérium jelenlegi tisztviselőjét pedig kinevezte a vatikáni szerv titkárhelyettesévé.
2: Szentszék. A gázai segélynyújtás akadályozása súlyosan sérti az emberi jogokat. A New York-i ENSZ szervezetek állandó szentszéki küldöttsége kedden a közgyűlés bizottsági ülésén megerősítette anyagi támogatását a közel-keleti palesztin menekülteket segítő hivatal javára, mely már több mint 70 éve biztosít nekik oktatást, egészségügyi ellátást és szociális szolgáltatásokat, ezáltal méltó élethez juttatva őket. A Szentszéki állandó misszió mély aggodalmának adott hangot a humanitárius szervezet tagjainak megölése miatt. Súlyosan sérti az emberi jogokat, ha akadályozzák a palesztin menekülteknek szánt humanitárius segélyek kiosztását, tovább növelve a már így is szélsőségesen bizonytalan helyzetben élők szenvedését. Ezt erősítette meg nyilatkozatában az állandó Szentszéki ENSZ képviselet New Yorkban, a szervezet közgyűlésének egyik értekezletén. Aláhúzták, mennyire fontos az a segítség, amelyet a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal nyújt palesztinok millióinak. Több mint 70 éve nyújt nekik oktatást, egészségügyi ellátást, élelmiszersegélyeket és szociális szolgáltatásokat, biztosít védelmet, támogatást és lehetőséget nyújt arra, hogy méltósággal éljenek. A hivatalt 1949-ben hívta életre az ENSZ közgyűlése, az 1948-as arab-izraeli háborút követően a palesztinok megsegítésére, akik menekülté váltak. A Szentszéki ENSZ képviselet ugyanakkor mély aggodalmát fejezte ki, amiért meggyilkolták a palesztinokat segítő hivatal tagjait, valamint a támadások miatt, melyek a szervezet struktúráit érték a palesztin állam területén, beleértve iskolákat és más épületeket, ahol a civil lakosság menedéket keresett. A Szentszéki misszió megerősítette, hogy anyagilag támogatja a szervezetet, ezzel mutatva ki konkrét szolidaritását a palesztin menekültek iránt, valamint bizalmát a hivatal humanitárius küldetésében. Végezetül annak a kívánságának adott hangot a Szentszék, hogy a közel-keleti palesztin menekülteket segélyező ENSZ hivatal az emberség, a semlegesség, a pártatlanság és a függetlenség elveinek szilárd tiszteletben tartásával folytatja munkáját, hogy így megőrizze hitelességét és garantálja a küldetésük végzését a szolidaritás és a béke megbízható eszközeként.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
3: Mária Rádió Erdély. Éjfél van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörögj érettünk!
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Isten a jókedvű adakozót szereti. Azt gondolom, hogy nagyon igaz lehet mi ránk zenészekre, hiszen mi a zenénkkel csak adunk. Én nagyon bízom benne, hogy csak adunk, azon túl, hogy mi is nagyon szeretjük azt, amit csinálunk, és nem véletlen választjuk ezt a szakmát, vagy hivatást, vagy hobbit, ha úgy tetszik. És hát még a kedvetlenség is az, ami benne van ebben az idézetben, amire meg azt gondolom, hogy hát nem tudnám

0: pár hét gyakorlás mondjuk kimaradt, egy nyaralás vagy bármi ilyesmi miatt, akkor én elkezdtem ezzel álmodni. Tehát annyira belekerül a gondolataidba, az idegrendszeredbe, ugye a zenével való foglalatoskodás, a gyakorlás, hogy nekem akkor rendszeresen olyan álmaim vannak, hogy éppen felkészületlenül ott állok egy versenyen vagy egy koncerten. És valahogy ez mindig akkor jelentkezik, amikor pár hétig nem nyúlunk a hangszerhez, vagy nem nyúlok. Úgyhogy nyilván ez az életem része maradt, a vaik mellett is, és hát segítséggel, de akkor meg tudom oldani, hogy amíg anyukám például kiviszi, vagy az apukája foglalkozik vele, játszanak, és kiviszi sétálni, addig akkor én oda tudok ülni a hangszerhez egy pár órát.
1: Bábel Klára, hárfaművész gondolatait hallották.

0: Jézus szent vérének litániája. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!

0: Ked,
1: mennyei Atya Isten,
0: írgalmazz nekünk,
1: megváltó Fiú Isten,
0: írgalmazz nekünk,
1: Szentlélek Úristen,
0: írgalmazz nekünk,
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: írgalmazz nekünk,
1: Krisztus vére az örök Atya egyszülött fiának vére,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére az Isten megtestesült igéjének vére,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére az új és örök szövetség vére,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a haláltusában földre hullott vér,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a megostorozáskor kísérkent vér,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a tövis koronától kicsordult vér,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a keresztfán kiontott vér,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére üdvösségünk váltságdíja,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére az irgalmasság folyama,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a gonosz lelkek legyőzője,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a vértanúk erőssége,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a hitvallók szilárdsága,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére szüzeket termő vér,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a veszélyben forgók támasza,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a szenvedők enyhülése,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a bűnbánók reménysége,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére az örök élet zálloga,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére a tisztítóhelyen szenvedő lelkek szabadítója,
0: üdvözíts minket,
1: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
0: üdvözíts minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk.
1: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel.
0: És Istenünk országává tettél bennünket.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójával rendeltet, és vére által megszentelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyernünk ótalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen. Imádkozzunk az üldözött keresztényekért. Ó Jézus Mária!

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, a felnőtt katekézisünk kezdetén. Köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. Öröm ismerkednünk Jézus Krisztussal, az ő nevével, Anyaszentegyházunk tanításával, melynek foglalatát megadja számunkra a Katolikus Egyház katekizmusa. Az egyház tankönyvének két alappillére a Szentírás és a Szent Hagyomány, az egyház következtetései, nyilván zsinati megfogalmazásai is, dogmái, ezeket a hagyomány hűtő fogalmába soroltam most be. Jézus Krisztus nevével ismerkedünk, megismerhettük már a Jézus nevet, annak igazi küldetés jellegét, Isten megszabadít, ennyit jelent Jézus neve, és ő valóban azért jött, hogy kiszabadítson minket a halál rabságából, és megadja, megnyissa számunkra a mennyországot. A küldetés neve valójában az a Krisztus név, az a fölkent, a messiás szó, és a fölkent állapotban az Istenhez tartozás, az isteni küldetés megfelelősége szerepel, amit maradéktalanul mindvégig, mind halálig Jézus engedelmesen teljesített. És most egy harmadik név megközelítéshez érkeztünk, a katekizmus tanításában külön tanítói szakasz kezdődik azzal a címmel, hogy Isten egyszülött fia. Tehát megismertük a Jézus nevet úgy önmagában, megismertük a Krisztus nevet önmagában, és most arról beszélünk, mit jelent, hogy Jézus Isten egyszülött fia. Mindezt a katekizmus 441-es pontjával kezdődően fogja kifejteni számunkra a katekizmus. Nagyon sok bibliai idézet szerepel itt is. Az Isten fia címet az Ószövetségben angyaloknak, a választott népnek, Izrael fiainak és királyainak adták. Ezekben az esetekben fogadott fiúságot jelent, mely Isten és teremtmények között sajátosan bensőséges viszonyt létesít. Amikor a megígért messiás királyt Isten fiának nevezik, a szóban forgó szövegek szó szerint értelme nem jelenti szükségképpen, hogy több, mint egy ember. Azok, akik így Jézust Izrael messiásnak, messiásának nevezték, valószínűleg nem akartak ennél többet mondani. Nézzünk egy-két utalást, idézetet a megígért messiás királyról, Isten fiaként való emlegetéséről. Itt szerepel a Krónikák első könyvének egy idézete. Na de vajon mit olvasunk itt az Ószövetségben, a Krónikák első könyvében? Nézzük meg a 17. fejezet 13. versét. Itt Nátán próféta jövendőlését olvashatjuk a 17. fejezetben, és a 13. vers így fogalmaz. Először is miről van itt szó? Arról, hogy Dávid már házában lakott, és házat akart építeni az Úrnak, de az Úr ígérte meg Dávidnak azt, hogy ő fog házat építeni, és azt mondta a prófétának, ezt közölt tehát szolgámmal Dáviddal, ezt mondja a seregek ura, én hoztalak el a legelőről, a juhok mögül, hogy népem fejedelme légy. Veled voltam minden vállalkozásodban, és megsemmisítettem előtted minden ellenségedet. Olyan hírnevet adok neked, amely fölér a legnagyobbakéval a földön. Lakóhelyet adok népemnek, Izraelnek, letelepítem, hogy azon a helyen lakjék, és ne hányódjék tovább. És aztán majd akkor, amikor megtérsz, majd atyáidhoz megőrzöm utánad ivadékokat. Ivadékokat, egyik fiad lesz az, és én megerősítem királyságát. Ő épít majd neked házat, és én örökre megszilárdítom trónját. És most jön az Isten fiúságra való ígéret, a 17. fejezet 13-as verse. Atya leszek, ő pedig fiam lesz, és nem vonom meg tőle kegyelmemet, mint ahogy megvontam elődöttől, megtartom mindörökre házamban, országomban, és trónja szilárd lesz örökre. Nátán közölte Dáviddal ezeket a szavakat, az egész kinyilatkoztatást. Tehát Isten a fiának ismeri el a királyt, és tudjuk jól a bizonyos zsoltárokban, és a második zsoltár kiváltképpen a második fejezet, a második zsoltár, a zsoltárok könyve második fejezete valójában a második zsoltár, és annak a 7. versét idézem. A zsoltárokat imádságként használjuk, de jövendőlések is rejlenek ezekben a szép imákban. Egyébként is Dávidnak szoktak zsoltárokat tulajdonítani, vagy a zsoltárok könyvét, de nézzük meg a második zsoltárt, amelyben a messiási dráma címet viseli ez a szép imádság. Annak 7. verse így hangzik. Az Úr végzését hirdetem, ő így szólt hozzám, a fiam vagy, ma adtam neked életet. És azok a zsoltárok, amelyeket esetlegesen a király koronázáskor imádkoztak, azok még inkább alátámasztják azt, hogy a király, mint fogadott fia Istennek, áll a népének az élén. Itt van tehát Isten egyszülött fia, messiási cím, vagy kifejezés Jézusra vonatkozóan, vagy az ő nevének egy sajátos megnyilvánulása. Ezek az előbb említett példák, vagy a királyra, messiásra vonatkozó utalások, ezek a fogadott fiúság értelmében játszanak szerepet, és így kell ezeket értelmezni. Ez nem érvényes Péterre, amit előbb hallottunk, hogy Jézust Izrael messiásának nevezték, vagyis ez a megközelítés már Péter apostolra nem érvényes, amikor megvallja Krisztust. Mert amikor megkérdezi az Úr Jézus, hogy kinek tartja őt az emberek, és akkor azt mondja Péter, így vallja meg Jézust. Úgy vallja meg őt, mint Krisztust, az élő Isten fiát. Mert Jézus ünnepélyesen válaszol neki, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Itt Szent Máté evangéliumát idézzük, és amikor éppen ez a felvétel történik itt, illetve élőadásban még a mai napon, éppen Szent Péter és Pál apostolok ünnepe van, és itt van Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért is vettem elő az olvasmányos könyvet, mert éppen a mai napnak az evangéliuma volt, tehát Szent Péter és Pál apostolok fő ünnepén hangzik el ez az evangéliumi hitvallás, amit a tanítványok nevében, nem csak a maga nevében, hanem egy közösség nevében mond el Péter Jézusnak, ti kinek tartotok engem? És ezért mondja még végül azt, hogy te, Simon Jónás fia, te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, mert ő képviseli ebben a szilárd hitben és hitvallásban a közösséget. Péter apostol lesz az, aki megtartja Isten népét, Jézus követőit a hit egységében, ő az egység jele is ezáltal, hogy ő a főapostol lett, ez nem egy hatalmi tekintély, hanem az egységet jelképező tisztség Péter apostol a szikla személyében. De miért? Mert hogy ő tudta jól megfogalmazni és megvallani tiszta hittel, hogy ki ez a Jézus, te vagy Krisztus, vagyis te vagy a Messiás, az élő Isten fia. És ha már azt mondtuk, hogy Péter és Pál ünnepén halljuk ezeket a gondolatokat, hasonlóképpen mondja Pál a damaszkuszi úton történt megtérésével kapcsolatban, amit leír a Galatákhoz írt levele első fejezetében, a 15.-16. versben, akkor ezt mondja. Amikor pedig úgy tetszett Istennek, aki engem már anyám méhétől kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa nekem a fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, és aztán folytatja, hogy akkor még mit csinált, és hogyan kezdte el ezt a küldetést. Tehát a Galata levél írja le többek között, meg az apostolok cselekedetei, Saul megtérését, de itt maga Pál vall arról, hogy hogyan lett aztán Jézus apostolává, hogy hirdessem a pogányoknak azt, amit kinyilatkoztatott neki az Isten, a fiát. Jézust, mint Isten fiát kell hirdetnie a pogányoknak. Ez a hitvallás volt kezdettől fogva az apostoli hit középpontja, és elsőként Péter, mint az egyház szikla alapja vallotta ezt meg. Hiszünk mi is, hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, ugye, és aztán hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Tehát a hitvallásunk is megvallja ezt a hitet, megvallja az apostoli hitet, amit Péter már megfogalmazott. Menjünk tovább a 443. pontra. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. És hát ahogy Jézus vallja Péterről, vagy magyarázatként mondja talán, ahogy előbb hallottuk, nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Mert a hit állításait azt nem lehet emberi értelemmel kitalálni, még felfogni is nehéz, bár nem felfoghatatlan, mert a transzcendens dolgokat, a tapasztalati valóságot, meghaladó dolgokat, amelyek hitünk tárgyát, alapját képezik, ezeket azért fel tudjuk fogni, csak nem tudjuk alátámasztani kézzelfogható módon, azért transzcendens. Ugyanakkor mégiscsak, amilyen ismeretekhez jutunk, azok már az értelmünk területére tartoznak, hogy azokat megismerjük és próbáljuk felfogni. Ezeket nem egy alkalommal és a bibliai kinyilatkoztatást tekintve, pedig a teljes egészében isteni kinyilatkoztatás alapján tudhatjuk. És éppen ezért, amikor Péternek a maga a mennyei atya nyilatkoztatja ki azt, hogy ki ez a Jézus, akkor ő egy természetfeletti tudás birtokába kerül. Ha Péter föl tudta ismerni a Messiás Jézus Isten fiúságának a transzcendens jellegét, ez azért történt, mert ezt maga Jézus világosan tudtára adta. Jézus a főtanács előtt vádlói kérdésére, mi volt a kérdés, Lukács 22:70, tehát az ő kérdésükre azt mondja, tehát te vagy az Isten fia? Erre mit válaszol Jézus? Ti mondjátok, hogy én vagyok. Tehát alátámasztja, mint egy jóvá hagyja azt, hogy az emberek már erről beszélnek, hogy ezt az ismeretet már birtokolják, mert hogy Jézus maga beszélt már erről, és ezt azért továbbadták az ő hallgatói. Már sokkal korábban fiúnak nevezte magát, aki ismeri az atyát, aki különbözik a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez, aki fölötte áll még az angyaloknak is. A maga fiúságát megkülönböztette tanítványait fiúságától azáltal, hogy sohasem mondta a mi atyánk, csak amikor parancsolta nekik, hogy ti, tehát így imádkozzatok, hogy mi atyánk. Mert kiemeli a különbséget az Úr Jézus akkor, amikor ő, mint Isten fia, személyesen azt mondja, az én atyám, és atyám azt küld, atyám elküldött, azt hoztam el, amit atyámnál láttam. És aztán meg is különbözteti így szó szerint, amikor azt mondja, az én atyám és a ti atyátok. Megint szükségünk van a Szentírásra, mert csak ilyen rövid utalások nem elégségesek ahhoz, hogy mindent megértsünk. Tehát arról volt itt szó, hogy Jézus megvallja magát, elismeri és alátámasztja az emberek megismert véleményét, vélekedését e tekintetben, és amikor megkérdezik a fő tanács előtt, mert ott volt ez igazán kérdés, ne feledjük el, hogy a fő tanács a zsidó népvallási vezető testülete, vagy ítélkező, vagy törvényhozó testülete is. Ott az igazi kritikus kérdés, vagy kényes kérdés az ő Isten fiúsága volt, mert ez számított káromkodásnak, hogy Istennel tette magát egyenlővé, hogy ő magát Isten fiának mondta, vagy isteni dolgokat cselekedett, és ezt isteni hatalommal tette, vagyis Istennel egyenlővé tette magát. Ez lett aztán a káromkodás, ami miatt a főtanács kérhette az ő halálos ítéletét. Pilátus előtt pedig ma így szokták mondani, hogy előveszik a politikai kártyát, ugye ilyen kártyákról szoktak beszélni, hogy Na most melyik lapot húzzuk elő, amivel elérjük a célunkat? Hát Pilátus előtt a királyságát hozták elő, feltüntetvén esetleg a veszélyeket, hogy hát ő királlyá teszi magát, és aztán a felirat is, erről már beszéltünk, ugye a királyság fogalmáról, de az a Pilátus előtti hallgatás és a Pilátus ítélete területén játszott szerepet, és amikor a nép kiáltozik, hogy nekünk nincs királyunk, csak császárunk, amikor Pilátus azt mondja, hogy én feszítsem meg a ti királyotokat, és tehát király vagy te, igen, én király vagyok, az én országom nem ebből a világból való, mondja az Úr Jézus, de mégis, és ezzel egy kis borsot tör a főtanács tagjainak az orra alá, amikor mégiscsak azt iratja fel Pilátus az Úr Jézus keresztfájára, hogy a názáreti Jézus a zsidók királya. De itt ez a jelenet a főtanács előtt van, ahogy tehát idéztem, hogy Lukács evangélium a 22.70, akkor erre a kérdésre, tehát te vagy az Isten fia? Azt válaszolja, ti mondjátok, hogy én vagyok. Nézzük meg azt az idézetet, amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ő ismeri az atyát. Máté evangéliumához kell megint lapoznunk. 11. fejezet, 27. verse. Nézzük itt, mit olvasunk, 11.27. Jézus saját magáról beszél, nem csak beszél, inkább imádkozik, és imájába foglalja az Isten fiúságát. Abban az időben Jézus ezeket mondta: dicsőítelek, Atyám, ég és föld ura, hogy az okosak és a bölcsek elől elrejtetted ezeket, vagyis az ő tanítását, és kicsinyeknek nyilatkoztattad ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú kinyilatkoztatja. Így beszélt tehát Máté evangéliuma szerint Jézus önmagáról és az Isten fiúságáról, és személyesen egyes számban megfogalmazva a mennyei atyáról. És aztán megkülönbözteti magát a szolgáktól, akiket Isten korábban küldött az ő népéhez. Megint Máté evangélium 21.34. Nézzük meg, itt mit olvasunk. Példabeszéd a gyilkos szőlőművesekről. Halljatok egy másik példabeszédet. Volt egy gazda, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig sajtótásot és őrtornyot épített, aztán bérbe adta a szőlőt műveseknek, és elment idegenbe. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőművesekhez, hogy szedjék be a termést. És aztán sorra megölik a szolgákat, és vagy megverik őket, elzavarják őket. És itt van a 37-es vers, végül a fiát küldte el hozzájuk, mert azt gondolták, a fiamat csak megbecsülik, de amikor a szőlőművesek meglátták a fiút, így biztatták egymást, itt az örökös, gyerünk, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Ez a példabeszéd, tehát beszél szolgákról, akiket oda küldenek a szőlőművesekhez. A szőlőművesek a népet, vagy a népvezetőit képviselik, akik aztán a szőlős gazda igaz fiát halálra adják. Ebben Jézus már önmagáról és az ő áldozatáról beszél ebben a példabeszédben. és még fölött áll az angyaloknak is, ez meg Máté 24:36. Az éberségre hívja fel a figyelmet itt az Úr Jézus Máté evangéliuma 24:36-os vers. Azt a napot és órát azonban nem tudja senki, még az ég angyalai sem, csak az Atya. Az emberfiának eljövetelekor úgy lesz, ahogy Noé idejében történt. Vízözön előtti napokban ettek, ittak, nősültek, férhez mentek, egészen addig, amíg Noé be nem ment a bárkába, és jött a vízözön, amely el nem sodorta minnyájukat. Ez az idők végéről, a világ végéről szól, amelynek nem árulja el Jézus az időpontját, és itt hivatkozik arra, hogy még az angyalok sem tudják, ez csak az Atya tudja, és tulajdonképpen Jézus is tudja, vagy tudhatja, mert Atyám mindent átadott nekem, mondta egy más helyütt, de ezt nem közli az ő második eljövetelét. És végül a János evangélium 20:17, ami még itt egy záró gondolatként szerepel, ezt gyorsan elolvassuk a mai hittanóránk végén. Itt pedig arról beszél Jézus a tanítványainak, így szólt hozzájuk, tehát ez a János evangélium 20:17-es megmutatja Tamásnak a kezét, az oldalát, és Tamás felkiált, én Uram, én Istenem, és akkor így csodálatosan kinyilatkoztatja magát, amikor a feltámadása után megmutatja magát, és ezt a kifejezést használja rá Tamás, hogy én Uram, én Istenem. Tehát Jézust, mint Isten fiát vallja.

0: És ez más fiúság, mint ahogy az hívei, a követői lesznek Isten fiaivá a keresztség által. Jézus az egyszülött fiú, mi pedig a fogadott fiúk, fiak, vagyis Isten fogadott gyermekei vagyunk. Ennyi fért bele a felnőtt katekézisünk mai adás idejébe. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést, a Jóisten áldását kérem minnyájatokra, jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV kedves nézőire, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Bambergi Szent Ottó, érsek. Svábföldön született 1060 körül. Bamberg érsekségét, illetve püspöki székét még ma is szívesen nevezik Szent Ottóénak. Vele a 8. püspökkel kezdődik az 1007-ben alapított keleti frank püspökség történetének második korszaka. Az előkelő, de szegény Mistelbach bárók családjába született, Svábföldön 1060 körül. Szülei egyházi pályára szánták. A würzburgi bencés iskolába küldték, hogy ott a szükséges ismereteket elsajátítsa, s idővel maga is szerzetes legyen. Rövid időn belül elveszítette mindkét szülőjét. A szegény ifjú minden anyagi támogatás nélkül maradt, de nem csüggett el. Hogy megélhetést biztosítson magának, és egyben előteremtse a tanulmányai befejezéséhez szükséges eszközöket, Lengyelországba vándorolt, és ott az előkelő családok gyermekeinek nevelésére iskolát nyitott. Vállalkozása fényes sikerrel járt. Szeretetre méltóságával, jámborságával, méltóságos fellépésével annyira megnyerte tanítványainak, és azokon át szüleik bizalmát, hogy idővel a legmagasabb körök, sőt a hercegi udvar is megnyílt előtte. Ekkorra magánúton sikerült befejeznie teológiai tanulmányait is, és Gnézenben áldozó pappá szentelték. Fiatal éveiben találkozott Regensburgban Judittal, IV. Henrik császár nővérével. Ennek az összeköttetésnek köszönhetően került kapcsolatba a császári udvarral, sőt magával a császárral. IV. Henrik annyira megkedvelte, hogy maga mellé vette udvari káplánnak. Otto őszinte szeretettel ragaszkodott a hányattatott életű és álhatatlan természetű uralkodóhoz, és iparkodott őt legalább a bántóbb túlkapásoktól visszatartani. Viszont Henrik is megbecsülte hűséges káplányát, s előbb az Augsburgi, majd a Halberstadti püspökséget ajánlotta föl neki. Otto azonban lelkiismereti aggályokra való hivatkozással mindkét esetben kitért a püspöki tisztség elől. Végül 1102 karácsonyán elfogadta a bambergi püspökséget, de kijelentette, hogy csak abban az esetben vállalja, ha maga a Szentatya szenteli őt fel. Székvárosba 1103. február 2-án gyertyaszentelő boldogasszony napján vonult be az augsburgi és würzburgi püspökök kíséretében. Az út utolsó szakaszát mezítláb tette meg a havas jeges úton. A bambergi hívek csodálták példaadó alázatosságát és szerénységét. Mint a legfontosabb egyházmegye feje, Otto belesodródott kora nagy küzdelmeibe, az investitúra harcba, amely a papság és a világi uralkodók között az apátok és püspökök kinevezési jogaiért folyt. Otto azon fáradozott, hogy ebben a küzdelemben mindkét fél felé igazságosan járjon el és közvetítsen. Egyforma hűséget tanúsította az egyház és a birodalom iránt. Már a püspöki méltóság átvétele azt mutatja, hogy Otto nem szándékozott egyoldalúan a pártjára állni egyik félnek sem. Bár 1102 karácsonyán a császár kinevezte, s gyűrűvel és pásztorbottal is beiktatta, felszentelését addig halogatta, amíg 1106 pünkösdjén Anagniban második Paszkál pápa fogadhatta. Ekként a kereszténység mindkét vetélkedő feje törvényesítette a bambergi püspököt. Hasonlóképpen igyekezett távol maradni a politikai zűrzavaroktól, amíg a jogi helyzet nem tűnt számára elég világosnak. tisztességesen teljesítette rangjából következő kötelességeit, és mindenki másnál nagyobb odaadással és eredménnyel dolgozott az investitúra harc megszüntetésén és romjainak eltakarításán. Tekintélye és befolyása végül megérlelte a Wormsi kondordátumot, a nagy békeművet, amely 1122-ben kompromisszumos formában véget vetett a küzdelmeknek. A lehető legegyszerűbben élt. Udvart egyáltalán nem tartott, és amikor emiatt többen szemrehányással illették, azt felelte, hogy a püspök csupán haszonélvezője az egyházi javaknak. Hiba volna tehát részéről, ha azokat hívságos dolgokra pazarolná. Magára semmit sem költött. Ruhája, cipője sohasem lehetett olyan rongyos, hogy újra meg ne foltoztatta volna. Még igénytelenebb volt étkezés dolgában. Ha valami jobb vagy drágább falat került asztalára, azt azon módon valamelyik betegének küldte el. Egyszer például szolgája azzal akart benne étvágyat kelteni az eléje tálalt finom halra, hogy drágaságát dicsérte. A püspök, mikor a hal árát megtudta, azonnal intézkedett, hogy vigyék el egyik súlyos betegének. De más tekintetben is kemény fegyelem alatt tartotta magát. Sokszor éjszakákon át imádkozott a tabernákulum előtt. A püspök már jóval fölötte állt a 60-nak, mikor olyan vállalkozásba fogott, mely egy erejetejében lévő ifjúnak is becsületére vált volna. Elment a pogány Pomerániába téríteni. Harmadik Boleszláv lengyel herceg Judit fia országába hívta, hogy az éppen meghódított Pomerániát megnyerje a keresztény hitnek. Számos helyen misszionálva meghozta az országnak a kereszténység végleges megerősítését. Joggal nevezik Pomeránia apostolának. Egyházmegyéje határain messze túl ismert volt, mint kolostor alapító és a szerzetesség ügyének előmozdítója. Életrajzírói 7 egyházmegyében 27 kolostort sorolnak föl, amelyeket Otto alapított vagy megújított. Hozzá, mint tapasztalt szervezőhöz fordultak, ha valamely régi vagy új kolostor nehézségekkel küzdött. Mindennél azonban fontosabb az egyházi tevékenysége, a vallási élet megújítása. E célt szolgálta az 1134-ben és 1137-ben tartott egyházmegyei zsinat mellett a plébániák alapítása és megerősítése vidéken. Bambergben befejezte a dóm építését, és az 1117-es földrengés által ledöntött Michelsbergi kolostor újraépítését. Karitatív gondoskodásának a tanúja volt Bambergben az általa alapított Szent Egyed és Szent Gertrúd kórház. Nagy buzgósággal támogatta a híres bambergi dómiskolát. Otto korában virágzott a Michelsbergi apátság íróiskolája, melynek a tagjai voltak későbbi életrajzírói is. 1139. június 30-án halt meg. A Bamberg melletti egykori bencés kolostor Szent Mihály templomában helyezték örök nyugalomra. Sírja mindmáig nagyon látogatott kegyhely.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Hallomásból ismer mind, aki ismer. Félreért, átsiklik a lényegen. Csak az Isten ismer személyesen. Mondta Rákos Sándor.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Zarándok Szem című műsorban, a mikrofonnál Konc Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium oktatóját, valamint Ferenc Emessét hallják. Mai adásunkba Lengyelországba zarándokolunk, felkeressük Częstochowa híres kegyhelyét, a Jasznagurai Kolostort, majd Vadovice utcáin járva felidézzük annak a fiatal fiúnak az emlékét, akiből később Szent II. János Pál pápa lett. Megidézzük a nagypápa alakját, felidézzük a hozzá kötődő zarándok helyek üzenetét, és arra keressük a választ, mit taníthat nekünk ma az ő élete, hite és tanúság tétele. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk. Szervusz Attila, szeretettel köszöntelek ebben a nagy-nagy hőségben, és talán az első kérdésem az is lenne, hogy hogy vagy most?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát ilyenkor talán pont a legjobb hely a stúdiónak a mélye, mert itt egy kicsit védve vagyunk a kánikulától, úgyhogy remekül köszönöm kérdésed.
0: Miért számít Częstochowa a lengyel katolicizmus egyik legfontosabb központjának?
1: Ugye a magyar-lengyel barátság okán mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy jól ismerjük ezt a tőlünk északra fekvő országot, de hát Lengyelország óriási, és ennek talán kevésbé vagyunk tudatában. Mind földrajzi méretét tekintve, mind lakosság számát tekintve, mondhatom, hogy nem áll egy kategóriában a magyarsággal. Tehát ugye egy 40 milliós közösségről beszélünk, európai középhatalomként is tekinthetünk rá sok szempontból. Úgyhogy amikor mi arról gondolkodunk, hogy Lengyelországból mit ismerünk, hol jártunk, mit szeretünk, mi az, ami megragadott bennünket, akkor azért érdemes abba belegondolni, hogy egy kicsit leszűkítsük földrajzi szempontból ezt a kérdést, és tulajdonképpen inkább Kis-Lengyelország, ugye így neveznek egy történelmi régiót, Kis-Lengyelország az, amit jól ismerünk. Ugye ennek az egykori, a korábbi főváros, a székhelye mind a mai napig, ugye Krakkó. És Krakkónak ugye a magyar történelemben is nagyon fontos jelentősége, kapcsolatrendszere van. A lengyel történelemben is egy rendkívül jelentős központot testesít meg. És ilyen értelemben talán szerencsésnek is nevezhetjük, hogy II. János Pál pápának az élettörténete is tulajdonképpen hosszú ideig Krakkó vonzásában zajlik, ugye a születésétől kezdve egészen ugye a krakkói érsek koráig, amikor ugye aztán a bíborosi címet is elnyeri, és tulajdonképpen ő onnan kerül aztán 1978-ban Rómába, miután pápává választják. Ez a kis-lengyelországi terület, mondhatjuk, hogy Lengyelország kicsiben, olyan értelemben is, hogy mindazok a történelmi emlékek, és ugyanakkor azok a vallási kapcsolódások, kötődések is jelen vannak ott, amelyek általában Lengyelországra jellemzők, vagy a lengyel spiritualitást, lelki alkatot meghatározzák, és ebben az összefüggésben teljesen helytálló, amit a kérdésedben megfogalmaztál, hogy Częstochowának kitüntetett szerepe van. Ugye, hogy szétszálazzuk, milyen összefüggések szerint alakult ez, hát nyilván vannak történelmi okai ennek, már az alapítástól kezdve. Ugye a 14. században, egészen pontosan 1382-ben kerül sor a Częstochowai Pálos Kolostornak a megalapítására. Ez ugye a magyar történelemben Nagy Lajos királyunknak az időszaka, és nem csak az időszak az, ami passzol, hanem a személy is, tehát a Częstochowai Pálos Kolostort Nagy Lajos királyunk alapítja meg. Ugye tudjuk, hogy a pálosok, őket szoktuk nevezni, és ez így helytálló is, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. Ugye ennek természetesen ugye a történelmi Magyarországon van a központja, a Budaszentlőrinci Kolostor a anyaháza a rendnek, de nagyon hamar elindul az a folyamat, hogy itt a környező térségben, Közép- vagy mondjuk Kelet-Európában több helyen is megjelennek a fehér barátok. És így jutnak el Lengyelországba, Częstochowába, ahol ugye említetted a nevet, Jasznagora, ami annyit jelent, hogy fényes hegy, Monsklárusz, ugye a latinból fordítva lesz ennek a kolostornak a neve, és ez már önmagában egy fontos bizonyítéka ezeknek a történelmi kapcsolódásoknak, hiszen a Monsklárusz, a fényes hegy az eredetileg ennek az előbb említett Buda-Szentlőrinci kolostornak volt a latin elnevezése. Ezt viszik át tehát a pálos szerzetesek Lengyelországba, Częstochowába. Na most... Częstochowának ez az egyik jelentősége, vagy ez adja egyrészt a jelentőségét, hogy nagyon-nagyon hosszú történelmi múltra tekint vissza. A másik jelentősége a híres kegyképhez, a Fekete Madonnához kapcsolódik. Ugye van néhány, nem is olyan kevés, körülbelül 70 olyan szűzanya a gyermek Jézussal, a kis Jézussal ábrázolás, amiről a hagyomány azt tartja, hogy maga Szent Lukács festette őket. Mert hogy róla tudjuk, hogy sok minden más egyéb mellett ő festőként is működött. És bizonyos ábrázolási sémáknak, bizonyos ikonológiai sztenderdeknek is őt tartják az első megfogalmazójának. Na most a Częstochowai Fekete Madonna ikon ugyanebbe a körbe tartozik a hagyomány szerint. Úgy tartja a néphit, hogy Jeruzsálemből Konstantinápolyon keresztül jutott el csodálatos módon ugye a 14. században Częstochowába, és vált ugye ennek a zarándok helynek a spirituális ihletőjévé középpontjává. Tehát ugye Szent Lukácsnak tulajdonított képről beszélünk, nyilvánvalóan ez ugye vonza a zarándokokat. Már a középkorban nagyon jelentős helyszínné válik, elsősorban még azért csak lengyel összefüggésben. Tehát Magyarországról hiába van közel, hiába van meg ugye a történelmi és a praktikus kapcsolódás, a középkorban még nem nagyon mennek zarándokok Częstochowába, ez inkább az újkornak, egészen pontosan a törökkel szembeni felszabadító harcoknak az idején következik el. Ugyanis a Fekete Madonna és Częstochowa egyfajta védőjévé válik a népek felfogásában a nyugati kereszténységnek, a katolicizmusnak. Ugye mi elsősorban a törökökkel harcolunk, és a törökök elleni harcban várjuk az ő pártfogását, és ugye amikor Sobieski János lengyel uralkodó maga is ugye részt vesz a magyarországi felszabadító harcokban, a hagyomány szerint mielőtt útnak indult volna, a Częstochowai kegykép előtt imádkozik és kéri a szűzanya segítségét. De ugye a lengyelek esetében egy másik történet kapcsolódik ide, ez pedig a svéd hadakkal szembeni háború, illetve harc a 17. század közepén, amikor ugye egy, hát nem is legendás, hanem egy valós történetről beszélünk, hogy ugye ezek a bizonyos svéd hadak Częstochowa ellen vonulnak, és az ott lévő 70 pálos szerzetes viszont nem hajlandó föladni a kolostort, nem hajlandó az ellenség kezére játszani, és úgy döntenek, hogy ők 70-en, meg még egy 110-120 zsoldos katona ellenállnak a több ezer fős svéd seregnek, és igyekeznek ugye a kolostort megmenteni tőlük. És ebben sikerrel járnak. És nyilvánvaló, hogy ilyen módon ez ugye rögtön összekapcsolódik a nép lelkében a csodatétel a szűzanyának, illetve a Fekete Madonnának, a kegyképnek az erejével. És így lesz, tehát ezen a több különböző rétegen keresztül valóban Lengyelországnak a nemzeti zarándokhelye, a spirituális központja Częstochowa. Ugye mi is beszélünk arról, hogy Magyarországnak melyek a nemzeti kegyhelyei, ugye van egy római és egy görögkatolikus kegyhelyünk, ugye Szent Kút, illetve Mária Pócs, itt Erdélyben pedig ugye Csíksomjó egyértelműen a nemzeti kegyhely kategóriájába sorolható. Nos, a lengyelek számára történelmi, spirituális és hát klasszikus, hogy úgy mondjam, zarándok turisztikai okokból így válik a lelki központjává Częstochowa.
0: És akkor talán egy kicsit folytathatnánk Vadovicével is, és János Pál pápának a személyével, hogy hogyan kötődnek össze ezek a helyszínek.
1: Igen, hát azt tudjuk az ő életrajzából, hogy már a szülei is, tehát a családja is, amilyen légkörben élt, és amilyen légkörben ugye Karol Wojtyla felnőtt, azt nagyon mélyen meghatározta a tényleg hiteles, mélyről jövő vallásosság. És hát van egy, még egy másik hely ennek az egész komplexumnak a közelében, aminek nagyon nehéz kimondani a nevét, de most megpróbálkozom vele, ez a Kalvária Zsebzsidovszka, nevű, ugye a Kálváriát azt értjük, tehát egy olyan helyről beszélünk, ahol ugye keresztutat lehet járni, Jézus nyomába lépve. Tehát a Kálvária Zsebzsidovszka az ugyanennek a térségnek egy nagyon fontos zarándok helyszíne. Ugye ennek a Kálváriának az a különlegessége, hogy itt valóban nagy-nagy távolságok vannak az egyes stációk között, tehát nem csak lélekben, spirituálisan, hanem gyakorlatban fizikailag is nagy távolságokat kell megtennie az zarándoknak, illetve a keresztutat járó hívőnek. No hát Kálvária Zsebzsidovszkára Karol Vojtila és az édesapja források bizonyítják, hogy többször rendszeresen eljár, és végigjárja ezt a tényleg nagyon esztétikailag is szép, tehát egy nagyon szép természeti környezet veszik körül ezt a templomkomplexumot. Ugye a templom maga is, illetve a hozzá kapcsolódó kolosta, nagyon szép barokk stílusú, pompázatos épületekről beszélünk. Tehát ebben a légkörben gyermekeskedik, és nő föl a későbbi pápa, és hát nyilván ennek fontos szerepe volt abban, hogy aztán az ő egész egyéniségét ez a világ határozza meg. Spiritualitásában is, és hát abban is természetesen, hogy aztán tudjuk jól, hogy milyen szoros viszonya volt neki a teremtett világhoz, a természeti környezethez, a hegyekhez, a sportokhoz, és a többi, és a többi. Ebből a szempontból ugye az említett Vadovice, ami az ő szülővárosa, ma már fogalmazhatom úgy, hogy nagyon szépen, nagyon látványosan és nagyon hitelesen ábrázolja azt a folyamatot, ahogyan ugye a kisgyermekből eljutunk a későbbi pápáig. Ugye az ő szülőháza, az most már teljes egészében az ő élettörténetének múzeumaként funkcionál, és tényleg a mai kor, a 21. század igényeinek megfelelően igyekeznek ott bemutatni az ő biográfiájának a különböző állomásait, ugye egészen a gyermekkortól, egészen a pápává választásáig, sőt egészen a haláláig. Tehát valóban ezt a teljes ívet fölrajzolja ez a múzeum. Nyilvánvalóan egy viszonylag nagyméretű házról beszélünk, a Vadovicei templom és a főtér szomszédságában. Nem az egész épületet birtokolta a család, hanem csak néhány szobás lakásuk volt benne. Viszont most már az egész épület ennek a témának van szentelve. És itt az emberek, a látogatók, a turisták, zarándokok megkapják azt a szükséges információ mennyiséget is nagyon jól és szerencsésen, ami a kiállított tárgyak és egyéb dolgoknak az értelmezéséhez szükséges, tehát nagyon praktikusan egy audioguide rendszerrel van ez megoldva, és magyar nyelven is ez hozzáférhető, ami nem utolsó dolog, és nagyon fontos a mi zarándokaink szempontjából. Ez a nagyszerű helyszín már a gyermekkortól kezdve, ahogy említettem, megmutatja, milyen szellemi környezetben nő föl Karol Vojtila. Például, csak hogy illusztrációként ezt idehozzam, nagyon részletesen taglalja a kiállítás az ő zsidósággal, zsidó fiatalokkal, zsidó gyerekekkel, zsidó családokkal való korai kapcsolatát. Ugye Lengyelországban tudjuk jól, hogy a II. Világháború előtt nagyon jelentős számú zsidó közösség élt, és ezek Vadovicében is jelen voltak, és Karol Vojtila gyermekkori barátai, iskolatársai, pajtársai között is nagyon sokan voltak ezeknek a családoknak a gyermekeiből. Tehát ugye az a sajátos érzékenység, amit ugye aztán majd a 70-es évek végén, 80-as évek, 90-es évek elején, meg aztán még később látunk nála, ami ugye aztán abban csúcsosodik ki, hogy amikor a Szentföldre látogat, akkor ugye bocsánatot kér, és ugye saját céduláját is elhelyezi a siratófalnak az egyik résében. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ez a fajta ráhangoltság és empátia, ami a zsidóság irányában van, ez valószínűnek tarthatjuk, hogy ezekből a gyermekkori emlékekből, tapasztalatokból már táplálkozik. Aztán ugye végig tekinti ez a kiállítás a pápának a teljes életútját, a krakói időknek is nagy figyelmet szentel, egyáltalán az ő papi tudományos, teológiai tanári pályafutásának is ott látjuk. Nem csak a, hogy úgy mondjam, pannókra függesztett és másolatban jelenlévő emlékeit, hanem valóban olyan tárgyakat láthatunk ott, amelyek a pápának a saját személyes használatú tárgyai voltak az ő életében. Hát, hogy mondjak csak egy ilyen különlegességet, bár ez most furcsán hangzik, mert ezt épp, hogy nem a pápa használta, de ott van az a pisztoly, amivel rálőttek, ugye, jól ismerjük a merényletnek a történetét, és ugye aztán az abból faló felépülésének a történetét, és mindebben a fatimai szűzanyának a segítségét. Amikor én ott jártam utoljára Vadovicében, akkor még az eredeti pisztoly volt ott, nem tudom, ez most is így van-e, mert arról volt szó, hogy ezt csak ideiglenesen kapták kölcsön, és aztán majd egy másolattal fogják ezt helyettesíteni, de valóban ilyen dolgokat is lehet ott látni, tehát nem csak a gyermekkornak, a gyermekkori idillnek a sajátos és tápláló, szellemileg tápláló környezetét tudjuk megtapasztalni az ott felsorakoztatott lakásenteriőrökben, tehát ugye berendezett bútorokkal berendezve látjuk ott azt a lakást, amiben ők éltek, hanem hát egészen ilyen megrázó, ilyen egészen hátborzongató dolgok is láthatók ebben a múzeumban, és hát ugye ez aztán, ahogy említettem, az ő halálával és temetésével ér véget ez a tárlat, tehát valóban A-tól Z-ig, alfától omegáig látjuk az ő élettörténetét, de van még egy fontos vonulata ennek a kiállítás, mégpedig az, hogy igyekeztek, és hát persze olyan módon, hogy az könnyen emészthető legyen, az ő teológiai munkásságát, tanítását, az általa kiadott dokumentumokat, enciklikákat, stb., amelyeket ugye mind a mai napig nagyon sokszor idézünk, és nem csak mi, hanem az utána következő pápák is hivatkoznak rá. Ezekből is egy nagyon frappáns és jól értelmezhető válogatást kapunk ebben a kiállításban, és hát azért arról se felejtkezzünk el, hogy Vadovice és a pápa kapcsolata az nem csak ilyen, hogy úgy mondjam, földön túli és éteri, hanem hát vannak egészen, hogy úgy mondjam, érzékszervi összefüggések is. Ugye a pápa krémesről már biztosan a hallgatók is hallottak itt vagy ott. Igen, ez valóban létezik, a pápának ugye ez a sütemény, amit ugye róla neveztek el, vagy hát vele marketingelik, mindegy, a lényeg az, hogy valóban egy nagyon ízletes süteményről van szó, úgyhogy aki Vadovicében jár, az feltétlenül próbálja ki ezt is, nem ulassza el, mert ez is segít egy kicsit abban, hogy a pápa személyét, még egyszer mondom, ne csak ilyen éteri módon érezzük magunkhoz közel, hanem az ő emberi oldalával együtt.
0: Különösen fontos volt számára a Mária tisztelet. Mit tudunk erről, vagy hogyan függ össze akár így ezekkel a helyszínekkel?
1: Hát ugye a Mária tisztelet és II. János Pál pápa valóban, ahogy mondtad, nagyon szorosan összekapcsolódik. Erre nem is kell jobb példát találni, vagy mondani, mint az, hogy ugye a Totus Tuus, az ő pápai elmondata, ugye egészen a tiéd, mármint hogy Máriáé. Ez jelenik meg ebben a jelmondatban, illetve hát a címerében is, ha még visszaemlékszünk rá, egy M betűt látunk, ami szintén Máriára utal. Ugye nem hiszem, hogy ez kimondottan, vagy egyedülálló módon Karol Wojtyla, illetve II. János Pál pápának a sajátos Mária tiszteletében gyökerezne. Sokkal inkább, amit az előbb már említettem, hogy ennek a lengyel népléleknek és történelmi tapasztalatnak és ezeknek a különböző történelmi összefüggéseknek a következménye. Ugye szoktuk azt is tudni és mondani, hogy persze hát Magyarországot ugye Szent István királyunk Máriának ajánlja föl, de hát ez nem csak Magyarországgal történt meg, hanem például Lengyelországgal is, tehát Lengyelországot is Mária oltalmába ajánlották, és hát ugye ő Lengyelország királynőjeként is ismeretes, ilyen attribútuma is van. Tehát ez ugyanúgy ott van a lengyel hétköznapi vallásosságnak, a katolicizmusnak ebben a nép pies rétegében, ebben a mély rétegében, és hát ez aztán persze számos olyan teológiai munkában is testet ölt aztán az idők múlásával, amelyek számunkra is kijelölik nagyon fontos irányait a Cultus Marialisnak, a Mária tiszteletnek mind a mai napig ható érvénnyel. A Mária tisztelet mellett azt gondolom, hogy azért érdemes lenne még egy fontos szempontot idehoznunk, ami Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, vele szorosan összeforrott, ez pedig az isteni irgalmasságnak a tisztelete, ugye egyáltalán ennek a fogalomnak a bevezetése és fókuszba állítása, ugye Faustina nővérnek a történetét biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül sokan ismerik, mert ma már ugye az ő lelkinaplója is, és sok egyéb más ezzel kapcsolatos forrás magyar nyelven is hozzáférhető, és elég népszerű darabja a lelkiségi irodalomnak. Tehát ugye az isteni irgalmasságnak szintén, ha mondhatjuk így, egy sajátos központja, középpontja ennek a térségnek, ugye egyébként is a fővárosa, a Kis-Lengyelországnak a székhelye, Krakkó városa. Ugye Faustina nővér is az ottani kolostorban tölti életének nagy részét, és ugye ott is van eltemetve, és ilyen módon az isteni irgalmasságnak Krakkó egy ilyen jelképes, szimbolikus pontjává válik. És ugye ez a pápa alakjával is szorosan összekapcsolódik, ő az, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a tiszteleti forma elterjedjen, és ne csak a lengyeleknek legyen a szívének a középpontjában, hanem az egész katolikus keresztény világban ez minél ismertebb legyen, és minél többen foglalkozzanak vele, minél többen építsék ezt be a hétköznapi vallási gyakorlatukba. És ugye ennek a sajátos megnyilatkozási formája, hogy egy nagy központ, egy nagy bazilika épül az isteni irgalmasságnak a tiszteletére, nem is olyan messze éppen a tőszomszédságában annak a kolostornak, ahol Faustina nővér élt. És hát ez a templom, ez valóban hát mindenféle szempontból lenyűgöző. Méreteit tekintve, stílusát tekintve, ugye egy abszolút modernista építészeti stílusú templomról beszélünk, bazilikáról beszélünk, tehát ezek mind-mind, hogyha Kis-Lengyelországba járunk, hogyha a pápa nyomában akarunk járni, vagy akár csak ugye Częstochovába, a Fekete Madonnához elmegyünk, biztos és szükséges is, hogy az isteni irgalmasság templomát is fölkeressük. Egyrészt ugye van a bazilika, másrészt van ez az előbb említett a Szent Pápáról elnevezett központ, ahol pedig megint csak olyan élményekkel gazdagodhatunk, amelyek a pápa alakját, az embernek az alakját hozzák hozzánk közelebb, tehát például ott található, ott van kiállítva az a reverenda, amelyet a merénylet pillanatában, a merénylet idején viselt, és azon pedig ott vannak a lyukak, ott vannak a vérfoltok, tehát mindazra nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, megható, megrázó módon tud emlékeztetni bennünket egy ilyen élmény, egy ilyen találkozás, ami ugye a 80-as években abban a szerencsétlen pillanatban történt. Tehát Krakkó ugyanúgy hozzátartozik. A Częstochowa, a Wadowice kettőst én szeretném akkor ilyen módon kiegészíteni egy idézőjelben szent háromsággá, hogy Krakkót is vegyük oda mindenképpen, mert akár a pápáról beszélünk, akár a lengyel vallásosságról, akár a Mária tiszteletről, és egyált erről az egész komplexumról, akkor ez így adja ki a mozaiknak a teljességét.
0: Kedves hallgatók, mai zarándokotunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást, áldott szép estét kívánunk Önöknek, és várjuk vissza majd egy hónap múlva. Köszönöm Attilának is, hogy ma este is velünk volt, illetve megosztotta velünk gondolatait, tudását, tapasztalatait a mai Zarándok Szem című műsorunkban. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Koncz Attilát és Ferenc Emesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

élet az egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás.

játszd. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemelt ki. Az élet élet.

0: Jézus, te vagy nekem az élthető eledelm. Te vagy az élő kenyér. Te vagy az út, te vagy az igazság, és te vagy az élet.
1: Kedves hallgatóink! Kérem, hallgassák meg Sík Sándor Búcsú a szavaktól című versét Sinkovics Imre előadásában.
2: Szavak, szavak, búcsúzom tőletek, egymás után, mint halni készülő fiaitól az árvuló szülő, minden nap egy-egy új szót temetek. Egy-egy újat a drága régi kincsből. Nincs zárva kamrám, küszöbömön nincs őr, aki elunta életét velem, mehet búcsútlan, köszönéstelen. Mennyit hallgattam, futostam, figyeltem, míg ezt a drága kincset összeleltem. Hány kis idétlent, az volt még a drága, magam hoztam el dadogó világra. Mi voltatok? Élettelen anyag. Élővé, szóvá én alkottalak, amikor forrón belétek leheltem, amit az Isten én belém, a lelkem. Bizony, hogy nem volt rossz sorotok nálam. Mindenben mindig kedvetekre jártam. Dajkátok voltam és cselédetek, ápoltalak és kényeztettelek. Mostan vasaltam, teregettem rátok. Hímes aranyból szőttem a ruhátok. Ezen a lármás, visszhangos világon ti vagytok csendes, otthonom, családom. Ti a szerszámom, kulcsom, fegyverem. Ti rajtatok keresztül ismerem izzó titkát az emberi tudásnak, s a kincset, mit varázsveszővel ásnak. Mindent, amit az ember szíve rejt, s a más világból remegő delejt, kit a tudós csak eltakarna névvel, Istent tapintom ujjatok egyével. Szülötteim s szolgáim voltatok, s én szolgátok és királyotok. Mint pénzeire a király nevét, reátok vertem arcom bélyegét. S most hűtlenek, csalfák, kegyetlenek, egymás után elhagytok engemet. Hasztalan hívlak, hasztalan kereslek, elhal a visszhang, a barlang üres lett. Állasz az oltár lépcsőjén magad, és idézed a szentelt szavakat, s csak tátogat szegény memóriád, a néma ördög vigyorog reád. Dobban a szíved, írnál, mondanál, s a toll kezedben reszketni megáll, megzördül rajt egy látatlan bilincs, nézel utána annak, ami nincs. Hát így maradtál. De jó ez neked. Beszéltél 70 évig eleget. S ha most a szó kegyelme elhagyott, gondolj szó nélkül, szépet és nagyot. Nézd a ma bölcs hajdani remetéket, kik kinőtték az emberi beszédet, s elvonulván barlangjuk éjjelébe, némán merültek a lét tengerébe. Csak egy szót, csak azt ne feledjed. Ő benne hallod, az egyetlen egyet, s újra tanulsz beszélni általa. A szót, mely kezdetben vala.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Örök atya, fölajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.